Nyílik a világ, ez volt a Felvidéki Jazzland felvétele itt a Petőfi Rádióban, és mi is nyitunk még pedig a névnaposok felé, szeptember 20-a van, a Friderikákat Isten éltesse sokáig, és hogy minek a világnapját tartjuk ma szeptember 20-án, mindjárt eláruljuk, addig viszont Nikó dalol ez a hányszor.

Rudán Joe dalolt, ez volt a gyönyörűségek völgyeit a Petőfi Rádióban. Szeptember 20-a van, képzeld, a takarítás világnapja. Magyarországon szeptember 3. szombatja ez, és 1992 óta az ENSZ környezetvédelmi programja hirdette ki ezt a takarítási világnapot, melynek célja a világméretű nagy takarítás. Jelszava a következő: gondolkodj világmértékben és cselekedj otthon. Az akció Ausztráliából indult, ahol 1989-től szervezik az országos nagy takarítás napját.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hajnal 3 óra is elmúlt már a mikrofonnál, pedig Kenész Kolost hallod, örülök neki, hogy most is minket választottál, és ezeket az órákat is közösen vészeljük át, vagy éljük át, kinek hogy telik ugye ez az időszak. Segítenek a dalok, Paul Kantó mindjárt, Detti is jön, de Anna Elza a következő.
0: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

0: magyar zenét online is. Petőfiradio.hu.
1: Szerintem játék lesz csak egy nagy játék. S hogy megóvsz majd mindentől, mint naptól az árnyék. Igen, így volt, de szép is volt. Én a fényben mindig valami mást kerestem, és addig-addig vártam, míg végül kicsit vak is lettem, de érzem, itt vagy.

Fényünk összeérhet, Szabó Leslie dala szólt itt a Petőfi Rádióban, szeptember 20-a van, vasárnap, a mikrofonnál pedig Kenész Kolos hallható. Képzeld el, az arckiállítás most új helyen jelentkezik, nem a Bikás Parkban, hanem a Petőfi Budai Híd főjénél látható az a 23 kiállított plakát, amely a szakmai zsűri jóvoltából kiválasztásra került, de nem áll meg a szavazás. Itt ugyanis közönség szavazásra is van lehetőség a kihelyezett QR kódokon keresztül, ezért is érdemes lehet esetleg.

Zenei sokszínűség az Oreo Ártrekjében. Ez volt az Est hajnal itt a Petőfi Rádióban szeptember 20-án. A körúttal folytatjuk, amely egy felvevő projekt. A 70-es, 80-as, 90-es évek kultikus magyar filmjeit idézve jelenítette meg, és jelentette meg a Zenéje vagy valakinek című dalát, ami a Nagykörútról szól. Ezt hallgatjuk már is itt a Petőfi Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Változatos zenék, fontos információk, mindez egy helyen itt a Petőfi Rádióban. 4 óra is elmúlt, örülök, hogy most is itt vagy, Kenész Kolos a mikrofonnál. Nem sokára Ember Márktól érkezik egy felvétel, Keresztes Ildikó is itt lesz veled, de most Péli Barnát hallott, 2000 szerelem címmel szól a dala.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Petőfi Rádió minden magyar. Folytatjuk az időben való visszatekintésünket, ugyanis ajánlottunk már egy olyan zenét, amely a 70-es, 80-as éveket hozza vissza hangulatban. Na de van egy olyan program is, ami segít visszarepülni a 19. század elegáns pezsgő világába. Ez pedig a romantikus reformkor elnevezésű balatonfüredi 21. alkalommal megtartott programsorozat. Jellegzetes felvonulások, táncbemutatók, irodalmi és történelmi programok, ezen felül koncertek és kézműves vásárok is számítanak rád Balatonfüreden. Nálunk pedig a Richard Sherman Orchestra. Folytatjuk az idő elmúlt című dalukkal.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Búzás Bence, azaz Almási Benjamin és a Minden álmunk itt a Petőfi Rádióban. Szeptember 20-a van, vasárnap, a mikrofonnál Kenész Kolos, és ma is jelentkezik majd a délutánban nagyon izgalmas beszélgetés majd a műsoromban, ugyanis 14 órától újra itt leszek majd veled a Petőfi Rádióban, és feldobjuk a vasárnap délutánodat is, és 15 órától pedig Szekér Gergő látogat el hozzánk a stúdióba, és elhozza nekünk legújabb felvételét. Hogyha érdekel a dal és a mögötte rejlő rengeteg sztori, mindenképp tarts velünk majd akkor is.

0: Álomképben félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, öleld át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Búj a gondolat, mint a robból, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a fél.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt kívánunk, hajnal 5 is elmúlt, már Kenész Kolos veled, meg megint tiszta címmel a Siami and Friends dalam, de utána Sándor, Sofi és Hauber Zsolt is megérkezik hozzánk a szeptember 20-ába. Gyorsan repül az idő, főleg, hogyha ilyen királydalokkal tartasz velünk. Örülök, hogy hangosítasz.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi igazság mások életével szórakozó, mélapos, befelé forduló vakság. Homályos szemüvegen csak se.

A napfonadala, amint az áporít a Petőfi Rádióban. Örülök, hogy most is minket választottál. A hazai zenék tárháza pedig nem zárult be. Folytatjuk nem sokára Denepszel, jön a Casanova, de előtte a This Must Be Love és a Minden Random. Mielőtt még itt nagyon randomizálnánk a dolgokat, helyezzük el térben és időben, hogy hol vagyunk. 2026. szeptember 20-a van, jó reggelt kívánunk, a Friderikák ünnepelnek. És nem sokára pedig eláruljuk azt is, hogy milyen különleges, izgalmas beszélgetések érkeznek a Petőfi Rádióban a takarítás világnapján.

Szoller dala szólt, ez volt a Másért itt a Petőfi Rádióban, és hát ki másért, mint magadért hallgatsz rádiót. Például Makkai Brigivel készült beszélgetésünket ismételjük majd az Éles Stílus magazin műsorban, amelyben Korcsok Laura számít a figyelmedre, de lehet majd hallgatni a Csukás meseórát is, ahol Dancs Anna Mari érkezik hozzánk, a Befordultam a konyhára című műsorban pedig Keresztesi Zoltánnal beszélget majd Laura. Ezekhez kívánok nagyon kellemes időtöltést!

0: összes magyar zenét online is. Petőfiradio.hu.
1: Lassan járok, gyorsan érzek.

0: hogy van korai telihold, az biztos, hogy már lassan a korai nap felkelte pillanatait élhetjük át. Jó reggelt kíván a műsorvezető Kenész Kolos, aki délután 2-től folytatja a sort, addig pedig Korcsok Laurával és Megyesi Gáborral töltheted időt, kellemes napot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Ma még marad a nyáriasan meleg idő. Hamarosan utalják a dízel támogatás első részletét. Lovas hintó okozott balesetet a Kiskunfélegyházi szüreti felvonuláson.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Felújítják az útburkulatot az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásáros-Namén felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek, a Budapest irányába haladókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerült elsőre kézbesíteni. 10 munkanapig lehet felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyek jövő március közepéig használhatók fel. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemi autót használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak. Külön igénylésre nincs szükség. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Az Alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autó aljára erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit őrizetbe vették. Hintóval elszabadult lovak sodortak el gyalogosokat Kiskunfélegyházán a szüreti felvonuláson. 2 gyalogos súlyosan, a fogaton utazó 3 ember pedig könnyebben megsérült. A baleset akkor történt, amikor az egyik fogat hajtója és segédje kötőféket akart cserélni a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak, a fogattal együtt elszabadultak, a járdára hajtottak, majd egy fának ütközve álltak meg.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Napközben 25-30, késő este 20-23 fok lesz. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel. Északkeleten többfelé lehetnek majd záporok, zivatarok.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Itt egy újabb óra.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
2: Sokan napi 8, de akár 10 órát is ülve töltenek a munkahelyükön, majd otthon is a számítógép, a tévé vagy a telefon előtt folytatódik a nap. Nem csoda, hogy egyre többen küzdenek hát, derék vagy nyakfájással, és sokszor a rossz testtartás is csak akkor tűnik fel, amikor már fájdalmat okoz. De vajon valójában mennyire ártalmas az ülő munka? Mire érdemes odafigyelni a megelőzés érdekében, és mikor érdemes szakemberhez fordulni. Ezekről beszélgetünk ma reggel vendégemmel, Makkai Brigitta gyógytornásszal, gyógymasszőrrel. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen Laura meghívást.
2: Na hát az ülőmunka ma már szinte népbetegség, ha mondhatom így. Körülbelül hány embert érint ez a probléma? Vagy hát élethelyzet?
3: Magyarországon a lakosságnak nagyjából 39%-a végez ülőmunkát, ami 3.900.000 főt jelent.
2: Hú, de pontos vagy. Az nem kevés.
3: Bizony.
2: Hát akkor mondhatom, hogy népbetegség.
3: Igen, és ugye ezekben a számokban nincs is beleszámolva a nyugdíjas, valamint az iskolás közösség.
2: És hogyha már ilyen pontos adatoknál tartunk, akkor körülbelül napi átlagban mennyit kellene mozognunk?
3: A WHO ajánlása alapján egy héten nagyjából 150 percet kellene mozgással töltenünk. Ez közepes intenzitású aerobik jellegű edzés, ami napi 20-30 percet jelent, emellett pedig heti kétszer kellene erősítő mozgást is végeznünk.
2: Na hát ezt szerintem nem sokan tudják beiktatni az életükbe. Mi történik ilyenkor velünk, amikor egész nap például a gép előtt ülünk a munkahelyünkön?
3: Ugye én leginkább a mozgásszervi részéről tudok beszélni, hogyha itt megnézünk egy ülő embert. Ugye a térde hajlítva van, a csípője hajlítva van, ezáltal a térd és csípő hajlító izmaink rövidülnek. Ugye a farizom is egy megnyúlt állapotba kerül, ezáltal a farizmunk is drasztikusan gyengülni fog, valamint a karunkat is, ahogy tartjuk az asztalon, az egeret mozgatjuk, gépelünk, így automatikusan a vállövünk is egy előre helyezett tartásba kerül, amitől a mellizomzatunk is gyengülni fog, valamint sokan észrevetik azt is, hogy a fejük is előre kerül, így a nyaki izmok területén is változások jönnek létre.
2: Most, ahogy mondod, épp figyelem magamon, hiszen nem árulunk el azzal nagy titkot, hogy a stúdióban mi is ülünk, és én borzasztóan ülök. Görnyed a hátam, a csípőm becsúszik, a farizmom, hát igen. Szóval, hogy kellene ülnöm?
3: Hát, hogyha már erre a részre térünk ki, akkor lényegében nincsen olyan, hogy helyes testtartás, vagy helytelen testtartás.
2: Na,
3: ugye,
2: hogy?
3: Alapvetően a szervezetünk a statikus helyzeteket nem szereti, a dinamikus mozgásra van kitalálva. Tehát az egyetlen helyes dolog, amit tehetünk, hogyha óránként egy 10 percre legalább megszakítjuk ezt az ülést, és felállunk. Tehát az ülés megszakításával tudunk a legtöbbet tenni az egészségünkért.
2: Az, hogy hogyan ülünk, az nem is számít úgy igazán?
3: Úgy igazán nem. Nincs olyan, hogy helyes vagy helytelen testtartás.
2: Na, hát akkor mégiscsak jól ülök. De ha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy szimplán azzal, hogy csak húzamosabb ideig ülünk, ezzel rövidülnek és gyengülnek az izmaink?
3: Igen, alapvetően gyengülnek, és rövidülnek is, valamint azok az izmok, amik rövidülnek, egy idő után gyengülni is fognak. Itt nem magával az üléssel van a probléma, hanem hogyha nagyon sokáig benne vagyunk egy bizonyos helyzetbe statikusan, és ezt nem szakítjuk meg.
2: Nem sokára azzal folytatjuk majd a beszélgetést, hogy téged gyógytornászként, meg gyógymasszőrként mivel keresnek meg a páciensek, milyen panaszaik vannak. A vendégem Makkai Brigitta, gyógytornász, gyógymasszőr, itt az Éles Stílus magazinban.
1: Segítünk életmódot váltani. Élet, stílus, életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
2: A mai témánk az ülőmunka, és az ülőmunka okozta problémák, panaszok. A vendégem Makkai Brigitta, gyógytornász, gyógymasször, akivel természetesen erről beszélgetünk, ő segít nekünk egy kicsit. Téged milyen panaszokkal keresnek meg a páciensek? Így gondolom az ülőmunkából kifolyólag.
3: A legtöbb páciensem általában az ülő munkából kifolyólag adódó fájdalmakkal szokott megkeresni engem az utóbbi időben, és itt a legjellemzőbb a derék, a hát, valamint a nyakfájdalom szokott lenni.
2: Hogy kezdetek el ezzel foglalkozni, vagy egyáltalán mit javasolsz nekik?
3: Ez minden esetben egy állapotfelméréssel kezdődik, ahol teljes egészében megtekintem a mozgásszervrendszert, hogy hogyan működik, milyen elváltozásokat látok, és ez alapján egy személyre szabott programot állítok össze minden esetben a pácienseimnek, és én mindenkinek, a hallgatóknak is ezt ajánlom, hogyha ilyen problémákkal küzdenek, hogy mindenképpen keressenek föl egy szakembert, és az ő segítségét kérjék, hiszen ezek a tornaprogramok minden esetben problémára és személyre szabottan készülnek.
2: És ezek a személyre szabottan készült torna programok, ezek a munkahelyre szólnak, vagy már a munkahely után otthoni mozgásra?
3: Igazából ez teljesen egyénre adaptálható, attól függően, hogy mire van szüksége a páciensnek, és én szeretem azt, hogyha azért egy pár alkalommal eljönnek hozzám, ott közösen megtanuljuk a feladatokat, és közösen gyakoroljuk, hogy mindenképpen helyesen legyenek kivitelezve ezek a torna programok, és utána, hogyha úgy látom, hogy már helyesen megy a pácienseimnek, akkor szoktam ajánlani az otthoni, egyedüli, felügyelet nélküli végzését. Valamint a munkahelyén is csinálhatja ezeket a feladatokat nyugodtan.
2: Na, de mik ezek a feladatok? Mi például, mivel tudunk segíteni a testünkön egy kicsit, hogyha idézőjelesen bele vagyunk kényszerítve egy irodai körülménybe, akár 8-10 órán át, egy székbe, egy asztalhoz, akkor azt már említetted, hogy az ajánlott, hogy óránként 10 percre nagyjából álljunk fel, de ilyenkor, hogyha megmozgatjuk magunkat, akkor miket csináljunk?
3: Általában én azt szoktam tanácsolni, hogy minden izületünket minden irányba mozgassuk át, azonban, hogyha erre nincs lehetőség, akár egy rövid séta is elég lehet, vagy akár a mindennapjainkba is beiktathatunk egy kicsivel több mozgást, például a munkahelyre menet, egy megállóval hamarabb leszállunk a buszról és besétálunk, vagy akár csak a lift helyett a lépcsőt választjuk.
2: Jaj, hát ezt annyira sokan mondják, de valahogy nehezen veszem rá magam. A lépcsőzésre még rendben, de hogy mondjuk autóval messzebb álljak meg csak azért, hogy besétáljak, főleg ebben a hőségben, hát ezen kívül mit csinálhatunk még, hogyha nem a munkahelyünket nézzük, hanem mondjuk munka után hazamentünk és fáj a hátunk, görnyedtünk, akkor otthon hogy tudjuk magunkat átmozgatni? Mit javasolsz a sétán kívül?
3: Általában nagyon jó torna programokat is meg lehet találni a különböző közösségi média felületeken, és azokat is lehet végezni. Ugye a gerincet minden irányba mozgassuk át, akár fekve, akár SMR-hengert használva, bármilyen segédeszközt, amit szimpatikusnak találunk ennek a segítségével, de ismét kiemelném, hogy az a legjobb, hogyha személyre szabottan az adott problémára, specializáltan szakember segítségével készítjük el ezeket a feladatsorokat.
2: Nem sokára azzal folytatjuk, hogyha még maradunk az irodai körülmények között, akkor ott hogyan tudunk ezeken a körülményeken javítani, milyen erre specializált, erre készített eszközök állnak rendelkezésünkre. A vendégem Makkai Brigitta, gyógytornász, gyógymasször itt az Élet Stílus magazinban.
1: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Holnapig marad a nyáriasan meleg idő. Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Felújítják az útburkolatot az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásáros-Namén felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. A Budapest irányába haladókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: A korszerű közigazgatáshoz nem alispánokra, főispánokra, vármegyékre van szükség, ez azonban nem jelenti a megyei struktúra megváltoztatását, mondta a miniszterelnök országjárásának tegnapi pécsi állomásán. Magyar Péter kijelentette, fontosak az önálló, független önkormányzatok, de politikai kifizetőhelyekre nincs szükség. Szerinte a megyei önkormányzatokat a Fidesz kiüresítette, feladataikat elvonta. Hozzátette, jelenleg is zajlik a megyei közgyűlési hatáskörök és intézmények átvilágítása. A kormányfő arról is beszélt, hogy elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét.
3: Egy kivéreztetett költségvetést örököltünk. Egy óriási feladat lesz a pénzügyminiszternek, hogy a hiány szint javítása mellett az önkormányzatoknak is tudjunk legalább részlegesen segíteni, hogyha szükséges, akkor egy kisebb részét az idei szolidaritási adónak elengedjük, és fontos feladatunk Lőrinc Viktória miniszterasszonynak is, hogy egyeztessen az önkormányzatokkal, hogy hogyan tudjuk ezt az intézményt szép lassan csökkentve, nem kivezetve, de csökkentve igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban ennek a térségnek a fejlesztésére fordítani.
2: Megjelent a kormányhatározat arról, hogy a kormány felmondja a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést. Az üzemeltető a Mészáros-Lőrinc és Szíj László üzleti körébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút lesz. Zamecsnik Péter, büntetőügyekre szakosodott ügyvéd a Kossuth Rádió krónikájának elmondta, polgárjogi körbe tartozik a koncessziós szerződések túlárazásának témája, valamint büntetőjogi kérdések is felmerülhetnek, mint csalás vagy hűtlen kezelés. A szakember szerint az esetnek van olyan területe, amelyben akár heteken belül lehet előrelépés.
4: Az, hogy megfelelte a szabályoknak, a koncessziós eljárásnak, ez egy jogi megítélés, ez egy jogász csapat mondjuk egy nap alatt meg tudja állapítani. Tehát ez önmagában nem olyan hosszú. Miképpen a polgári perindítás, tehát ha emellett dönt az állam, vagy az állam képviselője, mármint a feltűnő értékaránytalanság, vagy a kötelezettségeknek a nem arányos elosztása, ez is a megtámadhatóság alapján 2-3 héten belül elvileg elindítható. Ami a büntetőjogi megítélést illeti, ott a feljelentést lehet megtenni. Nyilvánvaló az még nem elítélés, hát hiszen az elítélés az valóban hosszabb időt vesz igénybe, de hogy nyomozás elindul, az már egy kézzelfogható eredmény.
2: Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerő teljesítményű dízelüzemű autót használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első 5 000 forintos részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség, a pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlán jelenik meg, ennek hiányában postázzák. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerült elsőre kézbesíteni. 10 munkanapig lehet felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, melyek jövő március közepéig használhatók fel. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 000 rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: A kereszténydemokrata néppárt mérettől függő

0: gazdáknak. Hozzátette, a költségvetési módosításhoz benyújtott javaslataikkal szeretnék segíteni az érintett aszálykárosultakat.
1: Azt tapasztaljuk sajnos, hogy a Tisza párt csak szavakban segíti az aszálykárosult gazdákat, míg mi kereszténydemokraták ténylegesen, érdemben olyan pénzügyi segítséget kívánunk nyújtani, amivel ezt az évet át tudják hidalni.
0: Az Agrártárca korábban jelezte, kérik az Európai Bizottság mezőgazdasági tartalékának megnyitását, valamint tervezik a terület alapú támogatások összegének megemelését is. Rendkívüli széna hiány sújtja a magyar állattenyésztést az aszály miatt. A legelők kiszáradtak, a szálas takarmány tönkrement. A hiányzó mennyiséget a legtöbben külföldről próbálják pótolni, de közben az árak a tavalyihoz képest háromszorosra emelkedtek. A kérődző állatok fő eledele a széna, ezért sok gazda kénytelen megválni állatai egy részétől, mert nem tudja megfizetni a napi betevőt, mondta a Kossuth Rádió krónikájának Farkas Tünde lovastanya tulajdonos.
2: A kieső mennyiséget most valószínűleg úgy tudjuk majd megoldani, hogy külföldről, Erdélyből vagy Szlovákiából fogunk még rendelni kamiontételben szénát. A tavalyi ár 10 000 forint volt ide szállítással együtt egy bála széna, idén ennek háromszorosa, tehát 30 000 forint környékénre fog kijönni.
3: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Németországban ma Berlinben és Mecklenburg Előpomerániában tartományi választást tartanak. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki a radikális jobboldali AfD és a jelenlegi tartományi miniszterelnök Manuela Schwesig szociáldemokratái között. Az AfD hónapokig vezetett népszerűségben a közvéleménykutatások szerint, de az SPD a kampány utolsó szakaszában valamelyest megelőzte. Prőle Gergely, egykori berlini nagykövet, a Kossuth Rádió krónikájának korábban elmondta, hogy nagyon más egy-egy tartomány politikai arcéle.
4: Általánosságban megállapítható, hogy az AfD országszerte erősödik. Mecklenburg Előpomerániában például nagyon népszerű a hivatalban lévő szociáldemokrata miniszterelnök asszony, és ezáltal az általa képviselt szociáldemokrata párt is messze népszerűbb, mint országosan vagy más tartományokban. A zöldeknek van egy állandó 10% körüli támogatottsága, viszont Mecklenburg Előpomerániában most már a CDU a bejutási küszöb eléréséért küzd, de az biztos, hogy egy számjegyű támogatása lesz, ami hát hallatlan a legújabb kori német történelemben.
0: A biztonságos kerékpározás feltételeit minél több embernek, minél nagyobb területen szeretné biztosítani a főváros. Karácsony Gergely főpolgármester erről a Biciklivel Kortalanul program rendezvényén beszélt, amelyen Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A mozgalom önkéntesei riksával visznek biciklizni olyan időseket, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt önállóan már nem tudnak kerékpározni. A Kopenhágából indult kezdeményezés idei világtalálkozóját a napokban Budapesten tartották. Ma is sok programmal várja a látogatókat a fővárosban az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült áramátalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak, a Szabadság hídon nosztalgia járművek, játszóbusz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Napközben 25-30, késő este 20-23 fok lesz. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel. Északkeleten többfelé lehetnek majd záporok, zivatarok.
3: Petőfi Rádió. Sport.
5: A mikrofonnál Berő Emese. A Paks Lenzsér Bence közeli bombagóljával 1-0 legyőzte a házigazda Kisvárdát a labdarúgó OTP Bankligában. Szintén az NB1-ben a Vasas rendkívül eseménydús mérkőzésen 2 gólos hátrányból fordítva 4-2-re nyert a Debrecen otthonában. Kikapott az Arsenal az angol labdarúgó bajnokságban, a címvédő április óta először szenvedett vereséget. 3-0-ra elveszítette a Brighton elleni idegenbeli mérkőzését. A Videoton FC Fehérvár idénybeli 4. idegenbeli mérkőzésén a 4. vereségét szenvedte el a labdarúgó Merkantil ligában, ezúttal a Nagykanizsától kapott ki 1-0-ra. A Diósgyőr 2-0-ra legyőzte a Gyirmót.

0: Motot. Így a múlt hét kedden kinevezett vezetőedző Feczkó Tamás a Magyar Kupa után a bajnokságban is győzelemmel tért vissza korábbi csapatához. Varga Barnabásra legalább 3 hetes kihagyás vár. Az AEK Athén labdarúgója a Panathinaikosz elleni kupa meccsen szenvedett combizomsérülést. A támadóra így nem számíthat a soron következő Nemzetek Ligája mérkőzéseken Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A Ferencváros szinte végigvezetve 28-25-re nyert a norvég Sola otthonában. A női kézilabda bajnokok ligájában így őrzi hibátlan mérlegét. Tovább jutott Luxemburg ellen a magyar férfi tenisz válogatott a Davis Kupa osztályozóján. Pénteken Marozsán Fábián és Piros Zsombor is megnyerte az egyest, míg tegnap a Fülemátyás Mag Péter páros is győzni tudott 2 szetben, így a miénk 3-0-ás behozhatatlan előnyre tettek szert. Kikapott mégpedig 9-7-re a görög Panathinaikosztól a Honvéd a férfi vízilabda bajnokok ligája spliti selejtező tornáján. A Honvéd ma délben a házigazdával játszik, a 3 csapatos csoportból az első 2 jut a BL főtáblára. Köszönöm figyelmüket!
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
2: Korcsok Laura és vendége Makkai Brigitta gyógytornász, gyógymasszőr, és most az ülőmunkáról beszélgetünk, és az ülőmunka okozta panaszokról, problémákról, és hogy hogyan előzhetjük ezt meg. Már sok mindent átbeszéltünk. Most, hogyha még maradunk egy kicsit az irodai körülmények között, az asztalnál és az íróasztal előtt, akkor hogyan tudunk mégis ezen a körülményen egy kicsit javítani speciális eszközökkel? Mit vásárolhatunk?
3: Már biztos a hallgatók között is sokan ismerik a dinamikus ülőpárnát, ami úgy néz ki, mint egy párna, csak levegővel van feltöltve, valamint ugye a fitlabdákat. Én ezeket szoktam tanácsolni. A fitlabdánál érdemes figyelembe venni azt, hogy derékszögnél nagyobb szöget zárjon be a csípünk, amikor ráülünk. És nagyon sokan úgy gondolják, amikor megveszik ezeket az eszközöket, hogy akkor egész nap 8-10 órán keresztül ezen kell ülni. Azonban ez nagyon-nagyon megterhelő és fárasztó lenne a derék és csípő körüli izmoknak, hiszen ezek folyamatosan dolgoznak, amikor ezen az instabil felszínen ülünk. Én azt szoktam tanácsolni ilyenkor, pont visszatérve az előző statikus helyzet megtartása gondolatra, hogy egy órát üljünk akkor a dinamikus ülőpárnán, utána keljünk fel egy kicsit, nyugodtan üljünk utána vissza székre egy órát, álljunk fel egy 10 percre, utána üljünk át a fitlabdára, és ezeket váltogassuk nyugodtan.
2: Ahogy említetted már, sokszor fordulnak hozzád is ülőmunka okozta panaszokkal, mint például hátderék vagy nyakfájás, nyakfájdalom. Mi a különbség a te munkád, vagy hát igazából ugye te is gyógymasszőr is vagy egyben, de most gyógytornászként vagy itt nálam. Mi a különbség, mikor kell fordulnunk gyógymasszázsra, vagy gyógymasszőrhöz, vagy gyógytornászhoz?
3: Én alapvetően abból kifolyólag is, hogy mindkettő vagyok, párhuzamosan a kettőt ajánlom, hiszen együtt dolgozunk egy csapatban, és különböző feladatokat és különböző célokat tudunk elérni, de mégis egy úton vezet a célhoz a munkánk. És leginkább a gyógymasszázs a fájdalom csillapítására, a gyógytorna pedig egy aktív folyamat, és a kettő a passzív és az aktív technikák közös használata az, ami leginkább célra vezető.
2: Most, ha egy picit eltekintünk az ülőmunkától, akkor nagyon sokaknál jelentkezhet nyakfájdalom abból kifolyólag, hogy folyamatosan a telefonunkat nézzük, és lefele hajtjuk a nyakunkat. Ilyenkor mit lehet tenni? Vagy tudunk tudatosan egy kicsit más, hogy másfele nézni, feljebb tartani a telefont, vagy mi segít ilyenkor?
3: Igazából, hogyha belegondolunk, a lefele nézés az önmagában nem egy új keletű dolog, hiszen az ősembernek is már lefele kellett néznie, amikor tüzet rakott, főzött, ki kellett egy akadályt kerülnie, valamint, hogyha visszatekintünk a dédszüleinkre, nagyszüleinkre, akkor ők is újságolvasással töltötték a szabad idejüket. Azonban a nyaki gerincünk egy egészen nagy terhelésre van kitalálva. Így szintén az a legjobb módszer ilyenkor, hogyha nem egész nap a telefonunkat görgetjük, bármennyire be tud minket szippantani, ezt teljesen meg tudom érteni, azonban itt is az, hogy mondjuk 45 percenként tartunk egy kis szünetet, az egészséges nyaki gerinc rendelkező emberek átmozgatják minden irányba, előre, hátra, kis félkörzésekkel a nyakukat, és utána akár lehet folytatni tovább a telefonozást. Tehát, hogy szintén ezt a statikus helyzetet törjük meg, és ne órákon keresztül legyünk egy bizonyos helyzetben.
2: Most, hogy említetted ezt a félkörzést a nyakunkkal, itt eszembe jutott az, hogy annó, amikor versenysportoltam, akkor a bemelegítésünkben mindig nekünk is azt mondták, hogy csak félkörben körözzünk a nyakunk, ne egész körben. Valóban ártalmas, hogyha teljes kört teszünk meg a nyakunkkal?
3: Így kifejezetten ártalmasnak nem mondanám, azonban amikor a fejünk a körnek a hátsó részére ér, olyankor a gerincben található kis izületek záródnak. És ezáltal, hogyha valakinél van ott egy elváltozás, akkor ez fokozhatja a nyaki tüneteit. De hogyha valakinek teljesen egészséges a nyaka, ehhez a mozgáshoz van szokva, akkor nyugodtan mozogjon és csináljon minden.
2: Na hát nagyon szépen köszönöm, már évek óta bennem van ez a kérdés, úgyhogy örülök, hogy feltehettem neked. Mindjárt fel is állok én is az asztaltól, és mozgok egy kicsit. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem ma reggel.
3: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a figyelmet a hallgatóknak is.
2: Makkai Brigivel beszélgettem, gyógytornásszal, gyógymasszőrrel, itt az Élet Stílus magazinban.
1: Élet Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
4: Egyedül nagyon van. akinek

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám. A kemény hétköznapok után.
1: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor

0: kevéssé a terep, de azért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Balogh Zoltán. Ez a Petőfi Rádió.
1: Ma még marad a nyáriasan meleg idő. Hamarosan utalják a dízel támogatás első részletét. Lovas hintó okozott balesetet a Kiskunfélegyházi szüreti felvonuláson.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Felújítják az útburkolatot az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. A Budapest irányába haladókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű autót használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak, külön igénylésre nincs szükség. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Elkezdődhet a Lounge Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Szélső jobboldali tüntetők csaptak össze rohamrendőrökkel Hágában. A több száz fős csoport antiszemita jelszavakat skandálba vonult végig a városon. Jól lehet, a hatóságok nem engedélyezték a megmozdulást. Az osztatásukra kiérkező rendőröket pirotechnikai és más eszközökkel dobálták meg. Válaszul a rendfenntartók vízágyút is bevetettek ellenük, és több embert előállítottak. Hintóval elszabadult lovak sodortak el gyalogosokat Kiskunfélegyházán a szüreti felvonuláson. Két gyalogos súlyosan, a fogaton utazó három ember pedig könnyebben megsérült. A baleset akkor történt, amikor az egyik fogat hajtója és segédje kötőféket akar cserélni a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak, a fogattal együtt elszabadultak, a járdára hajtottak, majd egy fának ütközve álltak meg.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Napközben 25-30, késő este 20-23 fok lesz. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel. Északkeleten többfelé lehetnek majd záporok, zivatarok.
0: A hírek után. És most Csukásmese Rádió. Indul a Csukásmese óra.
2: Csukásmese Rádió.
3: Én nagyon szeretem.
4: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukásmese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
5: Szilvát szemétért. Bolgár népmese. Átdolgozta Rab Zsuzsa. Elmeséli Novodomszki Éva. Volt egyszer egy ház, abban élt egy ember. A ház előtt szilvafa nődögélt, a házban meg egy legényke cseperedett, az ember fia. Teltek az évek, múltak, házassorba került a fiú. Azt gondolta az apja, derék fiú ez, dolgos, becsületes. Asszony is ilyen kellene mellé. Hanem hát, hol lelnie félét? Gondolkodott, töprengett, aztán kieszelte. Megrakta a szekerét Szilvával, és elindult a szomszédos falu felé. Zötyögött, kocogott, nógatta a lovát, s útközben bekiáltott minden házba. Szilvát! Szilvát vegyenek! Szilvát adok szemétért! Összefutottak az asszonyok. Ilyen még nem esett, meghibbant ez az öreg. Szemétért adja a Szilváját. asszonyok, lányok, menyecskék mind hazaszaladtak, nekiálltak, söpörték a szemetet, szedték, gyűjtötték, ki kosárba, ki vödörbe, ki a kötőjébe. Vitték az öreghez, dicsérgették a portékájukat. Ide néz, komám uram, mennyit összeszedtem, akad még több is, csak aztán sok szilvát adjám, érte? Másik azt mondta, most csak annyit hoztam, amennyit elbírtam, de ne félj, hozok még, csak győzzed. Gyűjtögette az öreg a szemetet, még meg is dicsérte őket, és mérte nekik a szilvát. Az asszonyok, lányok örvendeztek, ugyan jól jártak ezzel a sok szeméttel. Akkor lépett a szekérhez egy szép fiatal hajadon. Egy kicsi kendőbe kötve hozta a szemetet, alig volt egy csipet. Hallod-e hajadon? Mondta az öreg. Igen kevés szemét ez. Hogy adjak neked szilvát ezért a csipetért? Jaj, öreg apu, feleli a hajadon. Nem sajnálom én tőled a szemetet, de hát ha nincsen. Ezt a kevéskét is a szomszédok adták, amiért segítettem söpörni nekik. Megörült az öreg ember, látta mindjárt, dolgos, tiszta, takaros a lány, ha nincs a házatáján egy csepp szemét se. Ez lesz a fiamnak való feleség, gondolta magában. Elültette a hajadót a szekérre, hazafordult vele. Lakodalmat csaptak, 3 nap vigadtak, 3 éjjel mulattak.
4: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: csörög a fánk, csoki torta!
1: Lépj be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
2: Itt a Petőfi Rádióban.
3: A bölcs pásztor fiú, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
4: Volt egyszer egy pásztor fiú, az minden kérdésre olyan okosan meg tudott felelni, hogy messze földön híre járt a bölcsességének. Fülébe jutott a dolog a királynak is, de az egy szót sem hitt az egészből. Ostoba mendemonda, semmi más, jelentette ki, valahányszor a pásztor fiú bölcsességét emlegették előtte, hanem az udvarbeliek addig unszolták, míg a végén engedett a kérésüknek, és maga elé hivatta a fiút. Három kérdést adok fel neked, mondta, ha mind a háromra megfelelsz, fiammá fogadlak, s itt fogsz lakni nálam a palotában. De ha csak egyszer is elvéted a feleletet, mehetsz vissza a birkáidhoz. Uram, királyom, állom a próbát, felelte a fiú. Nagy csend lett a trónteremben, meg lehetett hallani még a légy szárnyának a zizegését is. Akkor a király föltette az első kérdést. Mondd meg nekem, hány csepp víz van a tengerben? Uram, királyom, felelte a fiú, csak arra kérlek, állítsd meg a világ valamennyi folyóját, ne hordjanak több vizet a tengerbe, amíg meg nem számolom, hány csepp van benne. Rendben van, mondta a király, erre jól megfeleltél. Lássuk, megfelelsz-e a második kérdésemre is. Meg tudod-e mondani, hány csillag van az égen? Uram, királyom, megmondom, csak előbb adass egy ív papírost. Hozták a király tolnokai már is a papírost. Kuncogva nyújtották át a fiúnak, azt hitték, azon akarja kiszámolni, hány csillag van az égen. A fiú azonban semmit sem számolt, hanem fogta a papírost és telerajzolta parányi fekete pontokkal. Annyi pontot pötyögtetett rá, hogy aki látta, nyomban káprázni kezdett tőle a szeme. Mikor elkészült a rajzolással, átnyújtotta a papírlapot a királynak. Annyi csillag van az égen, ahány pont a papíron, csak össze kell számolni. Most aztán megnyúlt ám a tolnokok képe is, megijedtek, hogy a király még utóbb velük számoltatja meg a pontocskákat. A királynak pedig egyre jobban megtetszett a talpra esett pásztor fiú. Már egészen kedvtelve nézegette, mikor föladta a harmadik kérdést. Még csak azt mondd meg, fiam, hány percből áll az örökké valóság? A fiú egy kicsit gondolkodott, aztán így felelt. Messze Pomerániában emelkedik a híres Gyémánthegy. Akkora, hogy belefárad az ember, mire körül járja. Arra hegyre minden századik esztendőben leszáll egy parányi madárka, és hozzáfeni a csőrét. Mikorra az egész hegy elkopik ettől, akkorra tellik le az első másodperc az örökké valóságból. Jól van, mondta a király, megálltad a próbát, egy bölcs sem felelhetett volna különbül. Mától fogva, itt lesz a lakásod a palotámban, és ezennel országvilág előtt fiammá fogadlak. Itt a vége, fuss el véle!
3: A Bölcs Pásztor Fiú című mesét hallottátok.
1: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét. Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
5: Látod oda fenn a holdat az égen? Mint lámpa világít a sötétben. Fénye meleg, de csak este látszik, mikor az éj csillámporral játszik.
6: Ha hiányzol majd, mert nem vagy itt velem, megkérem a holdat, hogy hozzon el nekem.
5: Ha felnézel az égre, s rám gondolsz majd közben, úgy fogom érezni, mintha itt állnál, előttem.
6: Én is felnézek majd, és rád gondolok, és akkor te is úgy érzed majd, hogy nálad vagyok.

is 10 éves. Kinézetem lehet fura, no, de azért nem rémes. Ember vagyok, még kicsi, de megnövök gyorsan. Ne féljetek!

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Döbrentei Ildikó, a Csiga család meséje. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csiga család. Heten voltak. Csiga mama, csiga papa és 5 csiga csemete. Mindegyiküknek volt saját háza és uzsonnás táskája. Csiga mama minden reggel letépett egy friss salátalevelet, azt hétfelé osztotta és a táskákba csomagolta. Csiga papa kiadta a jelszót. Megvan már az eleség, indulhatunk feleség. És elindultak libasorban sétálni. Elől ment csiga mama, mögötte bámészkodott 5 csiga csemetéje, hátul vigyázott rájuk csiga papa. Minden nap megmászták a virágos dombot. Fölfelé lassan kapaszkodtak, lefelé gyorsan csúsztak. Lassan mászik csiga biga táskájában eleség. Mászik véle lánya, fia, csiga biga feleség. Lefelé gyorsan csúsztak. Gyorsan csúszik csiga biga, kéne már az eleség. Éhes lett a lánya, fia, csiga biga feleség. A domb aljában kicsomagolták az eleséget, és eszegetni kezdtek. Arra ment egy éhes tücsök. Nagyot kordult a gyomra. Mennyi finom saláta, megenném egy falásra. A legkisebb csiga megsajnálta az éhes tücsköt. Adott neki egy falat salátát. Tovább eszegettek. Arra repült egy csavargó madárka. Vágyakozva pillantott a salátára. Mindjárt vígabb lennék, ha egy kicsit ennék. A legkisebb csiga megsajnálta a csavargó madárkát, adott neki is egy falatot. Megint tovább eszegettek. Arra futott egy véznanyúl. Úgy liheget, mint egy fújtató. Reggel óta szaladok, adjatok egy falatot! A legkisebb csiga a véznanyulat is megsajnálta. Neki adta az utolsó falatját. Mikor befejezték az eszegetést, összecsomagoltak és hazaindultak. Elfáradt a csigabiga, elfogyott az eleség, elfáradt a lány, a fia, csigabiga feleség. A virágos domb tetején szembejött velük a forgószél. Úgy zúgott, búgott, mint egy búgó csiga. A csiga csemeték mindjárt elfelejtették a fáradtságot, és csúfolódni kezdtek. Búgó csiga, búgó csiga! Elhallgassatok! Röstelkedtek a csiga szülők. Ne csúfolódjatok, kérjetek szépen bocsánatot! Ám a nagy zúgás-búgásban a csiga csemeték nem hallották meg a csöndes szülői szót. Búgó csiga, brrr, brrr! Megelégelte a csúfolódást a forgószél. Majd adok én nektek búgó csigát, egyszer voltam nálatok, elviszem a házatok. Azzal fogta, és felragadta mind a 7 csiga házat. Megforgatta, megpörgette, mint a porszemeket. Egyszer voltam nálatok, forgatom a házatok. Úgy játszott velük, mintha labdázna. Mikor kijátszotta magát, visszapottyantotta a házakat a csigák hátára, és hahotázva elnyargalt. Ugye jó tréfa volt? Mi az a tréfa? Szepegte a legkisebb csiga. Fáradtan érkezett haza a csiga család. Hang nélkül rakták le az üres uzsonnás táskákat. Holnap bocsánatot kell kérnetek a forgószéltől, jelentette ki csiga papa. És minden rendbe jön, tette hozzá csiga mama. Igen, mama, igen, papa, jó éjszakát, mama, jó éjszakát, papa, válaszolták kórusban a csemeték, és bevonultak a házaikba. Aludj te is, kicsim, simogatták meg a csiga szülők a legkisebbet, aki még mindig ébren téblábolt. Azután házukba vonultak a szülők is. Az ajtót belülről jól bezárták. Bezárkózott csiga mama, elaludt csiga papa, bebújtak a testvérek. Csak a legkisebb csiga motoszkált a háza körül. Itt volt. Itt van. Nem, ez nem az. Ez az. Nem, ez sem az. Hol van hát? Hol az ajtóm? Nincs meg az ajtóm. Segítség! Elveszett az ajtóm. Próbálta előről, próbálta hátulról, próbálta jobbról, próbálta balról, de hiába. Nem tudok bemenni a házamba, segítség! abban a pillanatban megzörrent mellette a fű. Ott állt az éhes tücsök. Megrecsent fölötte az ág. Ott ült a csavargó madárka. Megdobbant előtte a föld. Ott magasodott a vézna nyúl. Mit segítsünk, legkisebb csiga? Keressétek meg az ajtómat. Az ajtódat, de hiszen ott van, kezdte a nyúl. A házadnak a, folytatta a madárka, tetején, fejezte be a tücsök. Ó, jaj, jajgatott a legkisebb csiga. A forgószél fordítva adta vissza a házamat. Ne búsulj, legkisebb csiga, segítünk mi a bajodon. S a tücsök, a madárka, meg a nyúl addig hórukkolt, míg a házat visszafordította a talpára. Tessék, legkisebb csiga, az ajtó. Fáradj be rajta. Nyugodalmas jó éjszakát. Köszönöm, barátaim. Ásította kimerülten a legkisebb csiga. Jó éjszakát, világ! És úgy aludt reggelig, mint a bunda. Reggel napsütésre ébredtek. A forgószél újra vidáman táncolt a réten. Nem vagy búgócsiga, nem vagy búgócsiga! Kiabálták neki kórusban a csiga csemeték. A forgószél örömében úgy elnyargalt, hogy aznap elő sem került többet. Csiga mama friss saláta levelet tépett. Hétfelé osztotta. Az uzsonnás táskákba csomagolta, aztán tépett még egy levelet. Három felé tépte, s adott a tücsöknek, a madárkának, meg a nyúlnak is. Csiga papa rázendített. Megvan már az eleség, indulhatunk, feleség! És elindultak a virágos domb felé. Elől ment csiga mama, mögötte bámészkodott az öt csiga csemete, hátul vigyázott csiga papa. Mellettük mászott a mindig éhes tücsök. Fölöttük repült a csavargó madárka, előttük nyargalt a vézna nyúl. Aki nem hiszi, keresse meg őket a réten.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Lépj be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: A bugyelláris, a pipa, meg a süveg. Francia népmese. Átdolgozta Bartóc Ilona. Egy rengeteg bükkerdő szélén kis kunyhójában élt a favágó fiával, Bálinttal. Apa és fiú együtt járta az erdőt, döntötte a hatalmas szálfákat. A kivágott fát azután halomba rakták az erdő szélén, és éjjelente felváltva őrizték. Egyik napon, amikor éppen a legényen volt az őrködés sora, csípős hideg szél fújt. Bálint hatalmas tüzet rakott, közel húzódott a meleghez, és elővette kártyáját, mert nagyon szeretett magányosan kártyázni. Egyszer csak arra jött egy öreg asszony, és megkérte a legényt engedni oda a tűzhöz, hogy megmelegítse gémberedett tagjait. És miután jól megmelegedett, így szólt. Jó, tehát helyébe jót várj. Azzal odaadott neki egy bugyellárist, egy pipát, meg egy süveget. A legény forgatta, nézegette az ajándékokat, aztán megkérdezte. Öreg anyám, minek nekem ez a bugyelláris, hiszen mindig üres a zsebem. Aztán mit csináljak a pipával, mikor nem pipázom? A süvegnek még csak hasznát veszem. Fejembe húzom, ha süvít a szél.
2: Jaj, édes fiam, mondta az anyóka. Olyan ez a pénztárca, hogy ebből sose fogy ki az arany. Ha meg a pipából egyet szippantasz, több katonád lesz, mint magának a királynak. A süveget meg a fejedbe húzod oda-vissza, hová parancsolod.
1: Az öreg asszony ezután eltávozott. A legény meg tovább kártyázgatott a tűz mellett. Reggel felé arra kocsikázott a földes úr lánya, s megszólította Bálintot. Látom, szereted a kártyát. Jöjj el velem, kártyázzunk kettesben. Bálint ráállt, elment a földes úr lányához, és leültek kártyázni. De a lány nagyon hamis teremtés volt, és egy tükörből leste, milyen lapot tart a kezében Bálint. Ahogy mind jobban belemelegedtek a játékba, az álnok teremtés sorra elnyerte tőle a bugyellárist, a pipát meg a süveget. No, Bálint, gondolta magában a legény, amint húsan baktatott hazafelé. Ezt jól megcsináltad. Se bugyelláris, se pipa, se süveg. Egyszer csak előtte termett az anyuka. Fogadta a legény. Miért vág olyan keserves arcot, mintha vackorba harapott volna? Bálint szégyenkezve bevallotta, hogy elkártyázta az ajándékait. Az anyó adott neki 5 almát, meg egy korsó bűvös erejű vizet, és kitanította, hogyan szerezheti vissza azt, amit elveszített. Bálint átöltözött házalónak, aztán elment a kastélyba. Jó áron eladta az almákat. 2 a szobalánynak, 3 a kisasszonynak. Igen ám, de amint megették a szép piros almákat, mindegyiknek szarva nőtt. Ahány alma, annyi szarv. Hasztalan hívták a tudós doktorokat, hogy szabadítsák meg őket a szarvaktól. Mind kudarcot vallott. Utolsónak Bálint lépett be tudós doktornak öltözve. Néhány csepp vizet szórt a szobalány fejére, s annak hirtelen lehultak a szarvai. A földes úr lányától előbb kérte a bugyellárist, s amikor megkapta, a víz erejével megszabadította egyik szarvától, a pipáért cserébe a másodiktól. Mikor a 3. következett, kérte a süveget. A lány szabódott, de csak odaadta. Bálint kikapta a kezéből, fejébe nyomta, elmormolta a varázsigéket, és a süveg vitte messzire. A földes úr hamis lánya meg ott maradt egy szép nagy szarval a homloka közepén.
0: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
3: Most vissza a magyar zenékhez.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával. Majd igazán különleges vendégem van itt velem a stúdióban, Dancs Anna Mari, aki nem csak a színpadon és a zenében van otthon, hanem a mesék világában is. Hallhatod a meséit és a zenéit is a Csukás Mese Rádióban. Arról beszélgetünk ma vele, hogy milyen szerepet játszottak a mesék az ő életében, és hogyan adja tovább ezt az élményt a kisfiának, aki már nem is olyan kicsi. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzám.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek.
1: Na, menjünk is vissza először a te gyerekkorodba. Te emlékszel egy olyan mesére, ami igazán nagy hatással volt rád?
2: Ó, olyannyira messze volt az a gyerekkor, és annyira távoli most már, de ha visszaemlékszem, akkor én mindenfajta mesét szerettem, például a magyar népmeséket imádtam. Imádtam a modern meséket is, a Disney meséket is nyilván, de emlékszem, hogy ami nagyon nagy hatással volt, és úgymond az én szülőföldemhez kapcsolható szerzőként, az a Benedek Erek meséi. Abban mindig benne volt a jó, a rossz harca, benne volt a furfang, az a székely furfang, ami kis vidékünket úgymond nagyon-nagyon jellemzi. Meg mindig volt egy királylány, akiket általában én le is rajzoltam így mese közben. Emlékszem, hogy mindig királylányokat rajzoltunk az unokatestvéreimmel, és hát versenyeztünk, hogy melyik korona csillogóbb, és hát nyilván kis bugyuta rajzok voltak. De így visszaemlékezve azért a mesék, azok nagyon-nagyon megalapozták azt a képzelőerőt és azt a fantáziavilágot, amit én majd később, évekkel később hát anyukaként is, de hát előadó művészként is, akár a színpadon, akár alkotás közben magam köré tudtam varázsolni, és el tudtam képzelni, és amikor emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt a Covid idején egy gyereklemezt készítettem, pont ráértem, pont volt idő, és pont volt ihletem, és pont akkor voltak ezek az ötletek az agyamban, hogy például a mumusról készíteni dalt, vagy elképzelni olyan dolgokat, vagy olyan témákat, amelyekről még nem nagyon beszéltünk, például a zöldségekről, és arról írni egy dalt, hogy mennyire fontosak a zöldségek, de nyilván azért visszanyúlva a kérdéshez és a gyerekkoromba, azért ezek a mesék egy olyan világban, amely hát a 80-as évek kommunista Ceausescu rezsimjét képzeljük el, ahol azért a tévé nem igazán adott olyan lehetőséget, hogy leülünk és nézzük a jobbnál jobb meséket, vagy rajzfilmeket. Nyilván azért anyukám gondoskodott arról, hogy a mesék által azért színes legyen számunkra a világ, és megteremtődjön az a varázslat, ami minden gyerek számára fontos, hogy szépen és egészségesen fejlődjön.
1: De most, hogy már van lehetőségünk a tévében jobbnál jobb meséket nézni, még a mai napig mesélsz a 9 éves fiadnak. Itt folytatjuk nem sokára a beszélgetést vendégemmel, Dancs Anna Mari énekesnő, színésznővel, itt a Csukás Meseórában.
3: Ciao, sziasztok, Filó vagyok, és ez a legújabb dalom a Petőfi.

0: hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel, Dancs Anna Mari színésznő, énekesnővel. Na hát a mesék fontosságáról beszélgettünk, hogy a te életedben milyen szerepet játszott, még amikor kisebb gyerkőc voltál. Na de azt mondtad, ott tartottunk, hogy azt beszéltük, hogy a 9 éves fiadnak te még a mai napig mesét olvasol, annak ellenére, hogy jobbnál jobb filmek, mesék elérhetőek már a tévében, azzal szemben, hogy a te gyerekkorodban nyilván ez még nem volt fellelhető. De hát akkor mégis miért jobb egy olvasott mese, mint a nézett a tévében?
2: Én úgy gondolom, hogy az írott szöveg, illetve a felolvasott szöveg az mindig jobban élesíti a fantáziánkat, jobban hegyezi a készségeinket arra, hogy elképzeljünk dolgokat, hogy álmodni merjünk. És én ezt láttam a kisfiam esetében is, amikor még nagyon picike volt, és annyira nyilván nem beszélt. Én akkor is olvastam neki mesét, meg akkor is mutogattam a könyvekbe, hogy ez ehhez meg van, meg megszámoltuk a labdákat, meg a kukacokat, meg nem is tudom milyen, tehát nyilván vannak a Bogyó és Babócával kezdtük a szakirodalmat, és nyilván ezekből a könyvekből nagyon-nagyon sokat felolvastam neki. Aztán amióta iskolás, ő most már szeret olvasni, és ő akar olvasni, és most már olyan igénye van, képzeld el, hogy most éppen egy ilyen könyvsorozatnál tart, az Alsógatyás kapitány kalandjainál, ez egy amerikai szerzőnek a sorozata, hát nagyon viccesen és nagyon, nem azt mondom, hogy bulvárosan, de nagyon, nagyon változatosan van megírva az egész, hogy tényleg élvezhető a kisfiam számára, de most pont az egyik kötet esetében azt kérte, hogy amit ő már elolvasott, azt én újraolvassam neki, és akkor most ez a kérése. De hát ez változik mindig, mert van, amikor visszatérünk a régi mesékhez, amiket már úgymond évekkel ezelőtt kipipáltunk, és akkor vegyük elő, és akkor úgy olvassam, ahogy régebb neki a babásam, vagy imádta azt egy időben, amikor székelyesen olvastam fel egy mesét. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy királylány. Tehát ezeket nagyon-nagyon szerette, és nagyon csípte. Tehát ez mindig változik nála, de igénye van rá, és ez nagyon-nagyon jó, mert azt látom, hogy 9 évesen rengeteg impulzus éri. A PlayStation-nel játszik, most már tudja az, hogy milyen szakszavak vannak. Én nem értem az ő nyelvezetét, és akkor ő szokott így irányba tenni, hogy anya, na jó, akkor elmagyarázom, figyelj, ez azt jelenti, hogy is. És ez így működik, és úgymond egymást tanítjuk. Tehát ő amióta megszületett, szerintem rengeteg mindenre megtanított. Például arra is, hogy nagyon-nagyon jó újra élni a gyerekkorunkat.
1: De hogyan éled újra a gyerekkorodat?
2: Tulajdonképpen amióta a kisfiam megszületett, én vele együtt mindent újra tanultam. Újra tanultam azt, hogy milyen jó játszani, milyen jó például társasozni, és vagy kártyázni, vagy akár kimenni a szabadba és nézni a kacsákat, vagy csak úgy bámészkodni, vagy sétálni. És szerintem egy szülő számára egy luxus, hogyha ezt meg tudja engedni magának, hogy a gyerekével sok időt együtt tölthessen, és együtt élvezik azokat a pillanatokat. És én ezeket a játszási pillanatokat, ezeket a tanulási pillanatokat én mindig nagyon-nagyon élveztem, sőt, még képzeldem, most is élvezem azt, hogy a harmadikos gyerekemnek a matek könyvéből, hogyha belenézek, hogy milyen példák vannak, és mindig azt mondom neki, hogy úristen, hogyha nekünk ilyen lett volna a matek könyv, meg az irodalom, hát te habzsoltam volna, és élvezetes a tanulás így ilyen módon, ahogy illusztrálva van, meg ahogy, vagy mondom, tálalva van a diákok számára, legalábbis még számomra is élvezhető és értelmezhető, aztán lehet eljön az időszak, amikor már nem tudok megoldani egy matek példát, sőt, biztos, nem sokára, de visszatérve a témához, hogy szerintem tényleg a gyerek az nagyon-nagyon sokat tud tanítani a szülőnek, és nem csak játék, vagy mese szinten, vagy fejlődés szinten, hanem bizony a felnőtteket nagyon-nagyon tudja alakítani a gyereknek a viselkedése, a rálátása, és igazi kis tanítómesterek. Én legalábbis ezt tapasztalom az én egyszem fiamnál. Azt szoktam mondani a fiamról, hogy ő a világ diplomatája és a világ legoptimistább emberkéje, aki most egy kicsit pocakos, meg egy kicsit túlzabálta magát, de nem azt mondja, hogy anya, dagi vagyok, és most mi lesz, hanem azt mondja, hogy imádom a hasamat, és ez a legszebb, ami rajta van. Tehát, hogy tényleg a világ legoptimistább emberkéje, aki tényleg azt arra tanít leginkább minket, hogy mindig a dolgok jó oldalát lássuk, és a legszebbet.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál ma reggel.
2: Köszönöm szépen én is a meghívást.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám. A kemény hétköznapok után.
1: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed pár.

0: de azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Ma még marad a nyáriasan meleg idő. Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: A jövő héten forgalomkorlátozásra, lassabb haladásra kell számítani Pécs és Orfű között, mert kivágják a közlekedésre veszélyes fákat. Holnaptól péntekig a Pécs és Remete rét közötti szakaszon dolgoznak. A munkálatok idejére a közúttal párhuzamos kerékpárutat teljesen lezárják. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák terület alapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb, 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Az Agrártárca korábban jelezte, kérik az Európai Bizottság mezőgazdasági tartalékának megnyitását, valamint tervezik a területalapú támogatások összegének megemelését is. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg Előpomerániában. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsen-Anhaltban két hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélsőjobboldali párt nyert meg, de nem szerzett abszolút többséget. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autó aljára erősített csomagra, amelyből két M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették. Ma is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült áram átalakítót. A BKV Szentendrei és Deáktéri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadság hídon nosztalgia járművek, játszóbusz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Napközben 25-30, késő este 20-23 fok lesz. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel. Északkeleten többfelé lehetnek majd záporok, zivatarok.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szeptember 20-a van vasárnap. Szép jó reggelt, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallott. Folytatódik a mozis hétvégénk, úgyhogy jövök majd mindjárt mozis játékkal. Figyeld az óra zenéjét. A takarítás világnapjáról is beszélgetünk, illetve a trafipaxok működéséről úgy szintén. Tarts velem, na kezdés az apró zsebzé.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

Csendet háborítottuk így vasárnap reggel, itt volt a Girl Hood és a csendháborítás a Petőfin, ahol minden magyar. Indul a vasárnap, szép jó reggelt mindenkinek, szeptember 20-a van, és nem tudom te hogy vagy veled, de nekem konkrétan úgy tűnik, mintha tegnap lett volna augusztus 20-a. Aztán már el is telt egy egész hónap, és rohanunk szélsebesen az év vége felé. De ha már vasárnap reggel, akkor tudtad, hogy ma van a takarítás világnapja? Az ENSZ kezdeményezése Ausztráliából indult még a 90-es évek elején, azzal a jelszóval, hogy gondolkodj globálisan, de cselekedj otthon, vagyis tegyük rendbe a szűkebb és tágabb környezetünket. Na most, ha erre a hétvégére a takarításnál azért lényegesen élvezetesebb programot terveznél magadnak, azt teljesen megértem. Játszani például nagyságrendekkel jobb, mint porszívózni, úgyhogy ma is érdemes lesz figyelni az óra zenét, mert premier előtt lecsaphatsz a páros jegyekre Brad Pitt legújabb túlélő akció thrillerére, a vadon szívére. Mensd el az SMS számunkat 06303030380. Most pedig emlékezzünk vissza a nyárra a kerekesbenddel, itt a Mr. Hungary, még 5 lövéssel kiegészülve. Yeah.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar sok autós reflexből a fékre lép, amikor meglátja a sebességmérésre figyelmeztető táblát, vagy éppen magát már a trafipaxot. Tehát sokan nem tudják, hogy egyáltalán honnan, mikortól mér be minket a kamera. Tévhit, hogy a fixen telepített kamerák már kilométerekről kiszúrnának. Ezek a dobozok valójában csak egészen közelről, nagyjából 3 és 20 méter közötti távolságból tudnak pontos adatot rögzíteni, mivel a kihelyezett figyelmeztető táblák 40-70 méterrel még a készülék előtt vannak, a fix mérőknél hát lenne időnk korrigálni a sebességünkön. A mobil lézeres egységekkel viszont már teljesen más a helyzet, azok valóban képesek akár több száz méterről is bemérni a tempót, és az sem ment meg minket, ha köd van vagy éjszaka vezetünk, a látási viszonyok szinte egyáltalán nem befolyásolják a működésüket. Ebből aztán könnyen ki lehet találni, hogy a legbiztosabb recept továbbra is a szabályos tempó. Mi viszont most nagyobb sebességbe kapcsolunk, és lehet, hogy az óra zenéje is megszólal.
1: Most küld elsőként a dal előadóját és címét.
2: 0630 30 30 380.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma is elindult a mozis nyeremény hétvégénk, ami azt jelenti, hogy újabb páros premier előtti jegyek találják meg a gazdájukat, ezúttal Brad Pitt túlélő akció thrillerére. Na nézzük, hogy ebben az órában ki volt a leggyorsabb. Halló, Megyesi Gábor, Petőfi Rádió, kivel beszélek?
1: Annával.
0: Anna, szia! Hát hogy vagy, mi újság? Játszottál, ahogy látom, ráadásul elég gyors is voltál. Náruljuk el a hallgatóknak, hogy mi volt ez a bizonyos dal.
1: A Rúzsa Magditól.
0: Rúzs a Rúzsa Magditól, így van. A Petőfi Rádió szlogenjét kérném.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: És így van, a nyereményed egy páros jegy, a Brad Pitt főszereplésével készült a Vadon szíve című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából. Gratulálok hozzá!
1: Köszönöm szépen, és ugyanis kerestek valakit, aki el is jön velem.
0: Pedig pont most akartam kérdezni, hogy ha már játszottál, akkor volt-e valaki a fejedben, hogy kivel mennél el, de ezek szerint akkor nincs még hozzá partner.
1: Hát mindenki dolgozik a környezetemben, de nem baj, akkor megnézem egyedül.
0: Jó, akkor itt várjuk egyébként a Petőfi Rádió SMS számán, hogy ki az, aki elmenne veled nagyon szívesen erre a mozira. Nagyon szépen köszönöm a játékot, kérlek maradj vonalban, mindjárt egyeztetjük a részleteket.
1: Köszi.
0: Na, egy jó kis mozizás Annával. Lesz még mozis játékunk, a következő órában is vadázd majd az óra zenét. Most pedig Hekedűs Józsit hozom neked Dan Pintóval, ez a Cowboy Summer a Petőfilm.

0: Ez itt a Petőfi Rádió, jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott, bár már mindjárt indítjuk a vasárnap délelőttöt, hivatalosan így 9 óra után, persze a vasárnap 9 óra szerintem még bőven reggelnek számít, úgyhogy éperedezzünk együtt, a legjobb hazai zenékkel, itt is lesz mindjárt Wolf Kati és a Szerelem miért múlsz, ja és mozis játékkal is jövök még. Szerelem miért?
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-éig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
4: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyeremény

0: de azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Ma még marad a nyáriasan meleg idő. Hamarosan utalják a dízel támogatás első részletét. Festményeket akasztottak látogatók a Mona Lisa mellé Párizsban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Hatósági tevékenység miatt csak egy sáv járható Tatabánya és Bicske között az M1-es Budapest felé vezető oldalán. A 61-es és a 35-ös kilométer között az átterelt sávot zárták le. A 48-as kilométertől pedig az eredeti oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Két személyautó ütközött a 4-es főút és a 384-es főút találkozásánál Kisvárda közelében. A 4-es főút 319-es kilométernél teljes útzár. Arra kell számítani. A forgalmat Szabolcs-Veres-Mart felé terelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű autót használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak, külön igénylésre nincs szükség. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Elkezdődhet a Lounge Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Az amerikai elnök aláírta azt a törvényt, amely széles körű szankciókkal helyezne nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia és hadiipart célozza. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóira, és az Oroszország elleni szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a Müncheni Oktoberfest. A következő két hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Az első hordót a hagyományoknak megfelelően a polgármester csapolta meg, aki az első korsó sörrel a tartományi miniszterelnököt kínálta meg. Idén átlagosan 15 euróba, átszámítva nagyjából 5400 forintba kerül egy liter sör. Festményeket akasztott a párizsi Louvre falára két német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztószalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A két férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Napközben 25-30, késő este 20-23 fok lesz. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel. Északkeleten többfelé lehetnek majd záporok, zivatarok.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 9 óra után járunk, indul a vasárnap délelőttünk, a takarítás világnapján beszélgetünk majd az őszi nagy takarításról, és közben tart még a mozis nyeremény hétvégénk, nyerj te is páros belépőt premier előtt Brad Pitt legújabb filmjére, vadászd az óra zenéjét. Most pedig jön Bob Kati.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar. Ez a legújabb magyar zene. Minden magyar.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.

0: vagyok.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A pörgős bulis lágerek után most egy meglepően mély, őszinte oldalt mutatnak meg kis Kevin és Marics Peti, mert hogy megérkezett a régóta várt közös zenéjük, az Elszáll az idő. Ez nem a mesébe illő szerelmekről szól, hanem inkább kendőzetlen őszinteséggel mesél a hiányról, a megbánásról, a rohanásról és arról a csapdáról, amikor a pénzt meg az álmokat kergetve majdnem elveszítjük azt, ami igazán számít. A dal egyik legütősebb, legszebb pillanata a nagypapától kapott útravaló, amit a rajongók is azonnal a szívükbe zártak. Nem véletlen, hogy a videoklip pillanatok alatt a felkapott videók élére ugrott. A srácok hangja egyébként elképesztően jól működik együtt, de erről most te is megbizonyosodhatsz, és még mindig nem szólalt fel az óra zenéje, úgyhogy légy résem. Na de itt vannak most kis Kevinék, ez az Elszáll az idő a Petőfi.

0: ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nagyon sokan észrevették helyesen, hogy megszólalt az óra zenéje, de hogy ki volt a leggyorsabb, most kiderül.
1: Hello!
0: Hello! Medgyessy Gábor, Petőfi Rádió. Szia! Kivel beszélek?
1: Szia,
0: szia!
1: Én Fanni vagyok.
0: Szia, Fanni! Szerintem sejtett, hogy miért hívtalak. Ha már egyszer játszottál, nagyon gyors voltál. Áruljuk el a hallgatóknak, hogy mi volt az óra zenéje.
1: Az óra zenéje... Vatrutik, nekem senki
0: nincs. Jó, eddig nagyon jók vagyunk. A Petőfi Rádió szlogenjét kérném már csak tőled.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Így van, gratulálok a nyereményed. Egy páros jegy a Brad Pitt főszereplésével készült a Vadon szíve című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából. Na, mit szólsz?
1: Nagyon örülök neki, köszönöm szépen.
0: Ismered a film sztoriát? Tehát így nagyjából képben vagy vele, és azért játszottál, vagy majd megnéztek egyszerűen csak egy filmet, aztán lesz, ami lesz?
1: Inkább Brad Pitt volt az oka.
0: Jaj, Brad Pitt volt az oka, igen. Hát, igen, nem csodálom. Jól van, Fanny, nektek akkor nagyon jó mozizást kívánok premier előtt, tehát akkor ott lehettek, és akkor megnézhetitek, mit domborít Brad Pitt, illetve a kutyája ebben a filmben. Jó szórakozás
1: köszönjük
0: nektek.
1: Köszi
0: a játékot, ne tedd le a telefont, egyeztetjük a részleteket adáson kívül. Köszi, hello, hello. Lesz még játék, tehát aki most nem került sorra, ne csüggedjen, vadásszuk tovább az óra zenéjét. Itt a Petőfin pedig hozok egy újabb jó zenét. Itt van a Pilvaker és a Tiszta Szívvel.

0: csapat szeretet csak szétszedne.
1: Csak a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
2: Petőfi Rádió. Minden magyar.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Ha már ma van a takarítás világnapja, ha az őszi nagy takarítás egészen más filozófiára kellene, hogy épüljön, mint a tavaszi. Még ugye tavasszal a telet szellőztetjük ki gyakorlatilag a lakásból, ilyenkor ősszel arra készülünk fel, hogy a hűvösebb hónapokban jóval több időt töltünk majd a négy fal között. Mielőtt elindul a fűtési szezon és előkerülnek a vastagabb takarók, van azért néhány dolog, amit érdemes rendbe tenni. Első lépésként porszívozzuk ki a radiátorok lamelláit, mert az összegyűlt port, a meleg levegő azonnal felkavarja az egész lakásban. Készítsük fel az előszobát a sáros cipők rohamára, és érdemes belevetni magunkat a szekrények mélyébe, mossuk át a nyár óta pihenő vastagabb textileket, szellőztessük át a matracokat, és portalanítsuk a magasabb polcok szekrények tetejét is, így aztán sokkal kellemesebb és frissebb levegő fogad majd minket a téli bekuckózás idején. Tegyük rendbe a környezetünket még a tél előtt. A takarítás vagy éppen az ebéd előkészületei mellé pedig itt szólnak a jó hazai zenék a Petőfin, a BSV és Nagy Bogi jönnek, ez az Always Be Mine.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szép délelőttöt, menetelünk tovább a vasárnapban, és közben folytatódik a nyeremény hétvégén kis, tudod, a tét, egy premier előtti páros jegy Brad Pitt legújabb filmjére, a Vadon szívére. Ez egy túlélő akció, thriller, igencsak izgalmasnak ígérkezik a sztori, ezért aztán, ha te is szeretnél ott lenni, figyeld az óra zenéjét, ami a következő körben bármikor felcsendülhet. És itt lesz mindjárt a Honey Beast is a Pánikkal a friss hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed

0: de azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Ma még marad a nyáriasan meleg idő. Újra drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Lovas hintó okozott balesetet a Kiskunfélegyházi szüreti felvonuláson.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Két személy autó ütközött a 4-es főút és a 384-es főút találkozásánál Kisvárda közelében. A 4-es főút 319-es kilométerénél forgalom korlátozásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát, a légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Nem sérült meg senki, de néhány repülőszerkezet elérte az olajfinomítót és egy lakóházat is találatért. Közben Oroszország is folytatta a légicsapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónok alkatrészei tároló raktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai hajót, a város közelében pedig egy cég logisztikai központ. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg Előpomerániában. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsen-Anhaltban két hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélsőjobboldali párt nyert meg, de nem szerzett abszolút többséget. Elkezdődhet a Lounge Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Kaptárbontás, sajt és gyertyakészítés, valamint kerékpártúra is várja az érdeklődőket a ma is folytatódó nyitott portanapokon. Ezúttal a Bazaltvidék, Kőszeghegyalja és térsége, a Vasihegyhát Rába mente, a Zalavölgyi, valamint a Sümegtől a Bakonyaljáig terjedő porták lesznek látogathatók. Gazdaságok, pincészetek, manufaktúrák és kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat. Hintóval elszabadult lovak sodortak el gyalogosokat Kiskunfélegyházán a tegnapi szüreti felvonuláson. Két gyalogos súlyosan, a fogaton utazó három ember pedig könnyebben megsérült. A baleset akkor történt, amikor az egyik fogat hajtója és segédje kötőféket akart cserélni a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak, a fogattal együtt elszabadultak, a járdára hajtottak, majd egy fának ütközve álltak meg.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Napközben 25-30, késő este 20-23 fok lesz. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel. Északkeleten többfelé lehetnek majd záporok, zivatarok.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Folytatódik a vasárnap délelőtt, és a mozis nyeremény hétvége is. Vadászd az óra zenéjét, ha te is szeretnél ott lenni Brad Pitt legújabb filmjén premier előtt. SMS számunk 0630303380. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A kezdés most a Honey Beast-éhez a pánik.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: ez van.
1: Pár perccel ezelőtt, igen, itt volt az óra zenéje. Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Azt is kiderítem, hogy ki volt a leggyorsabb. Na de, ha már ma van a takarítás világnapja, hozok egy igazán életmentő praktikát a hűvös őszi napokra. Ugye szerintem sokunknak ismerős a helyzet, már az elmúlt napokban is megtapasztalhattuk, hogy hát kerülgetjük a lakásban a kiteregetett ruhákat. A nyári kánikula elmúlt, a fűtést viszont még nem izzítottuk be, így a ruhák lassan száradnak és könnyen dohos szaguk lehet. Szerencsére van néhány pofon egyszerű trükk, amivel felpörgethetjük a folyamatot. Ha van, akkor kapcsoljuk be a páratlanítót, vagy állítsuk a ventilátort a szárító felé, mert a folyamatos légmozgás csodákat tesz. Amit csak lehet, tegyünk válfára, hogy a levegő jobban átjárja a textilt, ha pedig sürgősen kell egy pulóver, akkor tekerjük egy száraz törölközőbe és alaposan nyomkodjuk át, mert a törölköző azonnal felszívja a nedvesség nagy részét, aztán könnyebben szárad. Szóval tudunk kis időt spórolni a házi munkám. És közben élvezzük együtt a vasárnap délelőttet itt a Petőfin, már is a 30Y dalával, ez a révbeér. És ez az

0: Végre megszeretsz.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. A délelőtt utolsó játéka jön. Már is kiderítem, hogy ebben az órában ki volt a leggyorsabb.
2: Szép napot, Gábor.
1: Hát, szervusz, kedves. Kit köszönhetek a vonal túlsó felén?
2: Misi vagyok.
1: Misi! Hát nagyon számítottál rá, hogy hívlak, de nyilván azért is, mert te is tudtad, hogy nagyon gyors voltál, ugye?
2: Igen, én próbáltam.
1: Mi volt a trükk, mi volt a taktika? Előre beírtad a telefonszámunkat, és ahogy meghallottad a dalt...
2: Hát már régóta.
1: Aha, és egyből tudtad.
2: Hát csak a Petőfit hallgatjuk, persze.
1: Nagyon jó. Eddig, figyelj, már most odaadnám a jegyeket, de azért előtte lenne itt még pár feladatunk. Az egyik az, hogy áruljuk el hallgatóknak, mi volt az óra zenéje.
2: Az óra zenéje Denisztől volt a csoda.
1: Igen, és a Petőfi Rádió szlogenjét kérném.
2: Petőfi Rádió minden magyar.
1: Így van, Misi, gratulálok, a nyerményed egy városjegy a Brad Pitt főszereplésével készült a Vadon szíve című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából. Randi program lesz,
2: hát
1: haveros program lesz, családos program lesz.
2: Párommal megyek mindenképpen, hát Brad Pitt egy nagyon nagy kedvenc, úgyhogy nagyon várjuk ezt az új filmet is, hát és kiskutya van benne, nekünk is van kutyánk, úgyhogy örülünk.
1: Na, tessék, kutyás film, bár ugye ez nem az aranyosabb fajta kutyás film, ez inkább egy ilyen túlélő thriller, de biztos, hogy lesznek benne nagyon jó kis kedves pillanatok. Misi, akkor nektek nagyon jó mozizást kívánok, és kérlek, ne tedd le a telefont, mindjárt egyeztetjük a részleteket adáson kívül.
2: Nagyon köszönjük.
1: És ugyan a délelőttben ez volt az utolsó játék, de a mai napon még korán sem, Kenész Kolos kollégámnál folytatódik a mozis nyeremény hétvége. Mi pedig folytatjuk most a szombat délelőttünket Tarány Tamással. Ez a Szilánkok.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Vadonatúj zenével és videoklippel jelentkezett az Ég csapata. A mostanában Szebb az Ég egészen különleges helyet foglal el a srácok életében. A felvétel ugyanis egy teljesen szerkesztetlen, élő előadást örökít meg, ahol a hangszerek egyszerre szólaltak meg egy szentesi jurtában. A dal szövege a bizonytalanságból a remény felé vezető utat igyekszik körbejárni. A sötétebb képek és az ismerős belső szörnyek fokozatosan adják át a helyüket a megtalált nyugalomnak. Az eredmény egy mélyen személyes lírai szerzemény, amit a zenekar visszafogott, sallangmentes játéka tesz igazán átélhetővé. Jön az Ég legújabb dala, a mostanában Szebb az Ég, itt a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Köszönöm szépen, hogy együtt töltötted velem az elmúlt órákat a szombat reggelből, délelőttből. A folytatásban pedig már is jön a Befordultam a konyhára. Korcsok Laura még korábban Farkas Rihárddal beszélgetett a népi paraszti konyháról, illetve a dödölléről. Ha szeretnéd tudni, milyen az igazán jó dödölle, hogyan készül, akkor figyelj! A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, jó rádiózást, legyen szép a vasárnapod, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
5: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Balog Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Ma még marad a nyáriasan meleg idő. Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét. Idős embereket károsított meg egy családi bűnszervezet.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Baleset történt a 49-es főúton Máté-Szalka határában. A 15-ös kilométernél félpályán halad a forgalom. Korlátnak ütközött egy személyautó a 83-as főúton Takácsi térségében. A 41-es kilométernél a Győr felé vezető oldalon lezárták a külső sávot. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Fokozatosan helyreállítják az áramszolgáltatást Kubában az újabb országos áramkimaradás után. Az állami szolgáltató szerint a 15 tartományból 14-ben már rendben működik a hálózat. Sok helyen azonban továbbra sincs áram az alacsony termelési kapacitás miatt. Idén ez már a 7. országos áramkimaradás volt. Kuba súlyos energiaválsággal küzd, az erőművek elavultak, az amerikai olajembargó pedig nehezíti az üzemanyagellátást. Itthon több százmillió forinttal károsított meg idős embereket egy családi bűnszervezet. A 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtettek Új-Budán, ahová a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábítóhatású itallal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki. A gyanúsítottakat letartóztatták, a házkutatás során pedig mintegy 200 millió forint értékben aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le.
1: Petőfi Rádió. Sport.
7: Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják. A Vasas két gólos hátrányból fordítva 4-2-re győzött a Debrecen otthonában a labdarúgó NBA 8. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Az újonc angyalföldi együttes feljött a második helyre a tabellán, a másik tegnapi találkozón pedig a Paks 1-0-ra nyert a Kisvárda vendégeként. Gazdag Dániel csapata a New England Revolution győzött, Salói Dániel klubja a Toronto viszont kikapott magyar idő szerint ma hajnalban az Észak-Amerikai labdarúgó bajnokságban. A New England 4-2-re nyert a vendég Orlando ellen, Gazdag 89 percet töltött a pályán. Salói Dániel is kezdő volt, sőt végig is játszotta a St. Louis elleni idegenbeli találkozót, csapata a Toronto azonban 3-1-re kikapott. Az élovas Barcelona Rafinha mesterhármasával 3-1-re nyert a Sevilla ellen idegenben a spanyol labdarúgó bajnokságban. Olaszországban a Lazio 2-0-ra győzött a Venezia vendégeként, és ezzel pontszámban beérte a 13-13 ponttal élen álló Róma Inter párost, amely szintén tegnap 2-2-es döntetlent játszott egymással. Angliában viszont botlott a címvédő Arsenal, a londoni együttes a Brightontól kapott ki meglepően simán 3-0-ra. A Ferencváros 28-25-re nyert Norvégiában a Szola csapata ellen, a női kézilabda bajnokok ligájában, a csoportkör harmadik fordulójában, és őrzi hibátlan mérlegét. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon, északkeleten megélénkül a szél. Napközben 25-30, késő este 20-23 fok lesz. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel, északkeleten többfelé lehetnek majd záporok, zivatarok.
2: A hírek után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Itt egy újabb óra.

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. Tegnap a vendégem Keresztesi Zoltán séf szakoktató volt, és a mai napon is ül most velem szemben. Tegnap arról beszélgettünk, hogy hogyan főzhetünk okosan abból, ami a hűtőnkben van. Ma pedig még több gyakorlati ötletet gyűjtünk, szó lesz a maradékok kreatív felhasználásáról, a fagyasztásról, a hűtő rendszerezéséről, tárolásról, és hogy hogyan lehet egyszerre pénzt spórolni és finomakat enni. Köszönöm, hogy ma is itt vagy velem.
2: Én is köszönöm, hogy itt lettek.
1: Tegnap már beszélgettünk egy kicsit erről a témáról, most folytatjuk, és kezdjük szerintem az egyik alapvető témával, ami a tárolás a hűtőben. Tehát például, amit tegnap elkészítettünk, azt hogyan ajánlod? És itt egy tévhitet már az elején eloszlathatnánk, például, hogy melegen tehetjük-e egyből a hűtőbe az ételeket?
2: Nem. Tehát melegen. Forróna semmiféleképpen. Én inkább azt mondanám, hogy ha már a szobahőmérsékletről lehűl, akkor természetesen megfelelő tároló dobozba vagy csomagolásba. Itt nem is az a lényeg, hogy milyen hőfokba tesszük bele, vagy nem csak az a lényeg, hanem mondjuk szakmailag, hogy a forró, tehát hogy meleg ételről beszélünk, amit le akarunk hűteni, a forrásponttól, mivel mi azt nem esszük meg azonnal, onnantól a szobahőmérsékletig mennyi idő telik el. Na, ott szokott lenni a probléma. Az a probléma meleg ágya, inkább úgy mondanám. Mert az a időintervallum, amikor és most megint a szakoktató jön elő belőlem, bocsánat, amikor mikroorganizmusok el tudnak kezdeni szaporodni. Nekik az egy ideális közeg. Hőmérséklet van, tápanyag van, folyadék van, tóti buli, lehet szaporodni. Ezt kell, lehet, ha lehetőség van rá, kicsit meggyorsítani. Leveseknél egyszerű. Leveseknél, hogyha csinálunk egy hidegvizes fürdőt, és akkor beleállítjuk edényestől, a lényeg az, hogy minél gyorsabban kihűljön. A szárazabb ételeknél pedig ugye szintén valami olyan helyre tesszük, ahol nagyobb széljárás van a lakásban. Tehát itt az a lényeg, hogy ahogy langyos, már mehet be. De forrón semmiféleképpen.
1: Mert ezáltal nem a hűtőnek árthatunk, hanem az ételnek. Tehát ez volt a tévhit.
2: Hát igen, igen, igen. Tehát hogy mondom, itt az a lényeg, hogy minél rövidebb idő alatt hűljön le. És akkor tovább is eláll. Tehát minél lassabban hűl le, tehát ha lassan hűl ki a szobai vagy a konyhai légtérben, és utána hűtjük, akkor ugyanúgy tovább fog romlani az, mert már egy bizonyos mennyiségű mikroorganizmus ugye elszaporodott benne. És a hűtő az is csak lassítja, tehát az nem öli meg a mikroorganizmus, csak lassítja a szaporodásukat, de ha már eleve sok keletkezett, akkor így is gyorsabban fog sajnos megromlani, de meg kell enni.
1: Ha már a hűtésről beszélgettünk, akkor nem sokára a fagyasztással folytatjuk a beszélgetésünket. A vendégem Keresztesi Zoltán, séf, szakoktató, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió Minden Magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel, Keresztesi Zoltánnal, séffel, szakoktatóval. Tegnap arról beszélgettünk, hogy hogyan tudunk pazarlásmentesen élni, természetesen az ételeket illetően, hogy hogyan tudunk minden hűtőben rejlő alapanyagot felhasználni. Ma pedig folytattuk már azzal, hogy hogyan tároljuk az ételeket, illetve hogy hogyan hűtsük és ne egyből forrón, melegen a hűtőbe tegyük az ételeket. Most pedig folytatjuk a fagyasztással, ugyanis én több helyen találkoztam olyan példával, hogy sokan a pékárút, például a kenyereket is vagy a hűtőben, vagy egyből a fagyasztóban tárolják. Ez mire jó nekünk, és valóban helyesen teszik-e, és valóban tovább tud akár friss maradni?
2: Most kicsit külön kell választani, mert van az élelmiszeripari szempont, meg van az élvezeti érték. Uh-huh. Én mindig azt mondom, egy pékárú frissen az igazi. Mindig.
1: Ezzel nem frissen tuti.
2: Amikor már hűtjük és netán betesszük a fagyasztóba, akkor mi már előre gondolkozunk. Magyarán szólva, betározunk kenyérből, mert én nem akarok egy héten csak egyszer elmenni boltba, vagy pékhez. És
1: vagy nem fogy el.
2: Vagy nem fogy el. Na akkor természetesen ezeket még én is leszoktam fagyasztani. Csak utána mindenkinek inkább azt javaslom, hogy ugye kivesszük a hűtőből, és nagyon sokan egyből kiteszik a
1: tányérra,
2: a konyhapultra, hogy kiolvadjon. Vagy még netán, persze, hát a sürgősen kell, bedobják a mikróba, és elkezdik kiolvasztani. De minden egyes fagyasztott dolognál legideálisabb, hogyha magába a hűtőbe tesszük ki, és megvárjuk, hogy a hűtőben érje el azt a 1 és 5 fok közötti hőmérsékletet, ami még mi ugye ideális a tárolásra, és onnan kezdjük el ezt az egészet majd.
1: Tehát a fagyasztóból először inkább a hűtőbe.
2: Itt az több idő, tehát ott nem fog akkor gyorsan kiolvadni, kicsit előre kell gondolkodni.
1: De így van ez minden mással is, akár egy darált hússal.
2: Minden, igen, nagyon sok mindennel így van. Így talán még a állagromlás is egy kicsikét kevésbé jön elő, mert ugye azért az a tisztába kell lenni, hogy minden van alapanyag, aminek magasabb a víztartalma, és mi betesszük a otthoni fagyasztóba, ez kihangsúlyozott, hogy otthoni fagyasztó, ott nagy kristályok képződnek, roncsolódik a sejtszerkezet, amikor kivesszük, nagyon nagy folyadékveszteség lesz, és már egyáltalán nem olyan lesz a állagam, amilyen, ahogy betettük. Úgyhogy mi a vendéglátásban ezért használunk sokkoló hűtőket és sokkoló fagyasztókat, hogy rövid idő alatt mikrokristályok keletkezzenek, hogy rövid idő alatt tudjuk ezt leüteni, hogy az élvezeti értéke az nem is ugyanolyan maradjon, de kicsit jobb maradjon.
1: Akár a hűtőben, vagy akár a fagyasztóban ezeket a készételeket, meg a nyers alapanyagokat hogyan tároljuk? Mit javasolsz?
2: Szerencsére most már ugye azért a modern gasztronómiai eljárásokat otthon is nagyon szokták, jó páran szokták használni. Alapvetően ugye tárolódobozokat használunk, műanyagdobozokat. Azokból is persze most már nagy hype-ja van a mikroműanyagoknak, tehát olyasmiket használjunk, amiknek ugye nincsen olyan kioldódása, zárható fedélű, légmentesen zárható fedéllel betéve. Egy valamit nem szoktam, hogy valamit mondjuk csak alufóliába csomagolok be. Általában folpakot használok folpakba, és akkor utána alufóliába, mert már jártam például úgy, hogy valamilyen nedvesség hatására az alufóliából például rajta maradt egy sült húson egy kicsit ilyen alumínium réteg. Az nem igazán biztos, hogy jó megenni. Tehát én azt mondom, hogy ha alufóliába csomagolunk, akkor nem közvetlen abban, hanem először folpakba és utána alufóliába, ha valamiért mondjuk a fóliába szoktak enni. De amit a modern gasztronómiából akarok kiemelni, hogyha netán otthon valaki tényleg annyira imád főzőt készni, most már nem egy olyan drága dolog, a szuvidálás. Uh-huh. Ugye egy ilyen kis szuvidrúd, ami egy vízforgatóval állandó hőmérsékletet ad, amihez szükséges egy vákumozógép. És otthon már ilyen külső vákumozógépeket lehet, vagy szoktak használni.
1: Én mert is azok... most szereztem be.
2: Tessék! Mert ezek már megfizethetőek, persze a konyha technológia, a konyhaipar az a belső nagy kapacitású vákumozókat használja, de ha vákumzacsiba teszünk el bármit is, a legideálisabb.
1: Mert légmentes.
2: Pontosan, elveszük az oxigént a baciktól, nem tudnak szaporodni. És amíg a hűtővel tesszük, akkor meg tojén van.
1: Úgyhogy meg a fagyasztóban is.
2: Meg a fagyasztóban is bárhova. Tehát ha már nem is akarok szuvidálni, de veszek egy ilyen vákumozógépet, külső vákumozó zacskóval, és abba teszem el az élelmiszereket, és akár a felvágottak is. Még mondhatnám azt, hogy a szavatossági időn túl is jobban eltarthatóak.
1: De természetesen a kenyéren kívül még más alapanyagokat is leszoktunk fagyasztani, úgyhogy nem sokára ezzel folytatjuk a beszélgetést. A vendégem Keresztesi Zoltán, séf, szakoktató. Itt a Befordultam.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel Keresztesi Zoltánnal, séffel, szakoktatóval. Tegnap a hűtőben rejlő finomságokról beszélgettünk, aminél hajlamosak vagyunk túlvásárlásra, és ezáltal sok alapanyagunk meg készételünk a kukában landol. Na hát ma pedig egy kicsit a tárolásról, hűtésről, fagyasztásról beszéltünk, és ezt folytatjuk. Már megbeszéltük, hogy sokan a pékárukat, akár a kenyeret, akár a zsömlét, a kiflit lefagyasztják, vagy a hűtőben tárolják. De ezen kívül más alapanyagokat is tárolunk a fagyasztóban. Na, mik ezek, és itt mit javasolsz nekünk?
2: Igen, a egyik utcai legenda, imádom, amikor a tejfölös dobozba a töltött káposzta van, és akkor, vagy a fagyis dobozba is, mindenki az hiszi, hogy fagyban meg.
1: Vagy a vajas.
2: Igen, de most ezen kívül igen, hogyha kapcsolunk, és jobbik esetben nem, a szemétbe kerül az a élelmiszer, amiből túlvásárolunk magunkat, hanem még idébe kapcsolunk, és betesszük a fagyasztóba. Ilyen elő szokott fordulni a felvágottaknál, tejtermékeknél. Na már most... Le lehet fagyasztani ezeket a dolgokat, de amint említettem, azzal tisztában kell lenni, hogy nem olyan lesz, mint ahogy betettük. Vizes lesz, más lesz az állaga, és ahogy kiszedjük a fagyasztóból, és ugye ideális esetben a hűtőbe engedjük ki, mikroorganizmusok elkezdenek szaporodni, és hiába betettem egy becsomagolt sonkát, és utána, mert nem ettem meg, kiveszem, és még meg akarom menni, igaz, már lejárt a szavatosság ideje, természetesen vendéglátásban ilyen is bünti van, tehát még fagyasztva se lehetne ott a lejárt szavatosságú sonka, de mondjuk még szeretnék egy sonkás szendvicset csinálni belőle, nem ajánlom. Tehát bármi ilyesmit lefagyasztunk, és utána fel szeretném használni, azt hőkezelni kell. Akkor csináljak egy sonkás tésztát belőle, vagy bármi olyasmit, amivel legalább 100 fok fölé viszem a hőmérsékletét a terméknek. Tehát a túrót is lefagyasztom, még egy túrós csúszát se szívesen csináljuk fel, mert csúszát is, ahogy a főtésztával a túrót összekeverjük, és nem szoktuk annyira megmelegíteni, hanem csinálni egy túrógombócot belőle, vagy egy túrótortát belőle. De egy a lényeg, hogy amit kiveszünk a fagyasztóból, és nem oda termet, tehát nem igazán úgy kellett volna tárolni, de mi lefagyasztottuk, hogy még fel tudjuk használni, azt utána hőközölve használjuk fel mindenféleképpen.
1: Nyilván, hogyha fagyasztjuk, és lejár a szavatossága az adott ételnek, alapanyagnak, akkor nem látjuk a romlás jegyeit rajta, vagy jeleit. Abban az esetben, mikor mondjuk nem fagyasztjuk le, hanem esetleg látjuk, akkor nyilván vannak teljesen egyértelmű jelei, a penész, meg hasonlók.
2: Abszolút.
1: De van olyan, amikor nincs, és mégis megromlott az adott termék vagy étel. Ilyenkor hogyan tudjuk megállapítani, hogy az az étel fogyasztható-e még?
2: Hát minden étel a romlásnak azért először van egy színváltozása is. Tehát látszik rajta, hogy nem egészséges a színe. A túrónál is, ha már erről van szó, a felvágottaknál is erről van szó, még úgy, hogy meg se szagoltuk. Utána természetesen minden élelmiszer romlás valamilyen szagváltozással is történik, tehát az a, jön az a jó kis ilyen ammóniaszerű, nem egészséges illatözön, amikor felbontjuk, és ha már hozzáérünk, akkor érzük, hogy mondjuk a felvágott az kicsikét nyálkás, az a csirkemell is, ugye, és ugye pláne, ha olyan dolgokról beszélünk, aminek magas a nedvesség és magas a fehérje tartalma, és főleg nyár van, akkor ezekkel már nem szabad játszani. Tehát amikor már látjuk rajta, hogy egy kicsikét is már nem az igazi, akkor már le se fagyasszuk.
1: Meg ilyenkor már a hőkezelés sem segít.
2: Ilyenkor már nagyon a hőkezelés sem segít. Pontosan. Ha igazán jót akarunk magunknak.
1: És aztán igazán veszélyes tud lenni, hogyha mégis romlott ételt fogyasztunk, úgyhogy nem ajánljuk senkinek.
2: Nem. Épp ezért. Mielőtt még vagy megromlik, vagy netán ki kell dobni, esetleg lefagyasztani, használja mindenki a fantáziáját, és próbáljon belőle egy másik ételt készíteni.
1: Na hát neked is nem sokára lesz erre lehetőséged, ugyanis játszunk ma is egyet, mondok majd neked alapanyagokat, ami esetleg, sőt, szinte mindenkinek a hűtőjében talán ott lapulhat, és ebből kell majd neked készíteni finomságokat, akár többfélét, akár hideget, meleget. Ezzel folytatjuk nem sokára. A vendégem Keresztesi Zoltán, séf, szakoktató. Itt a Befordultam a konyhára című magazinban.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel Keresztesi Zoltánnal, séffel, szakoktatóval. A tegnapi és a mai napon is leginkább arról beszélgettünk, hogy ne pazaroljunk, hogy ne dobjuk ki az alapanyagokat, a készételeket a hűtőből, hogyan használjuk fel kreatívan, és alkossunk valami nagyon finomat. Na hát, most játszunk egy kicsit, ugyanis összeírtam pár olyan alapanyagot, amit, hogyha mondjuk én most elgondolkodtam, mi lehet az én hűtőmben, vagy akár Zoli a ti hűtőtökben otthon, na hát felsorolom, te pedig rögtönöz nekünk valami finomságot belőle. Az első a tejföl, a második a kukorica, harmadik cékla, negyedik darált hús, ötödik tejszín, hatodik sajt, hetedik tészta. Nem olyan nagyon nehéz, de azért egy kicsit el kell gondolkodni rajta.
2: Valahogy én leveses típus vagyok, mindig először levesekbe gondolkozok, és most is, hogy a cékla egy ilyen tradicionális orosz leves jutott eszembe, ez a borscs. Én például ciklából, tehát darált húsból csinálok egy kis húsgolyókat, céklából, tejfölből, természetesen még egy kis zöldségekből csinálnék egy ilyen tejfölös céklás levest, amivel belefőzném ezeket is fűszeres húsgolyókat.
1: Jól hangzik.
2: Tehát, nagyon szeretem. Ugye természetesen a cékla az, jó, hát az egy kicsit inkább ilyen őszies, télies étel, de sütve krémnek. Tehát ugye amikor megsütjük, akár egy alufóliába csomagolva, és utána csinálunk belőle egy krémet, vagy egy ilyen balzsamecetes, olívaolajos kis pátba beletesszük, ez egy nagyon finom étel. Nagyon klasszikus mostanában szeretik, ugye nagyon fel tudja dobni egy tányérnak a köret részét. Kontrasztos is, markáns ízvilággal régezi, színes is, igen, hogy a kontrasztot erőltettem. Sajt, tészta, ezek a tradicionálisak, ez a sajtos tészták, hidegen, melegen, kukoricával, tejföllel, darált hús, hát abból pedig akár kukoricás, darált húsos tésztaragút, de lehet még cékrával, darált hússal is csinálni egy ilyen ragút. Tehát játszani kell. Tehát kinek milyen az ízvilága? Nagyon sok mindentől függ ez természetesen. Hogyan nőtt fel, otthon milyen típusú ételeket evett, mostanában milyen típusú ételeket eszik, mert szerintem például a céklánál maradunk, az lehet, hogy sokan nem eszik mostanában a céklát. Ha valaki természetesen tudatos táplálkozás visz, vagy vega, vagy vegán, oda nagyon jó kiegészítő, mert nagyon magas ugye ásványanyag tartalommal rendelkezik, de ugye szerintem az alap háztartásokban nem nagyon szokott részt venni.
1: Hát vagy sokan csak savanyúságként fogyasztják.
2: Vagy savanyúságként, igen. Az se rossz. Természetesen az se rossz. Sajt ez kompatibilis dolog. Sajtból lehet sajtfogós csinálni. Attól függ, milyen sajt. Mert csak azt írtad fel, hogy sajt.
1: Nálatok otthon most milyen van?
2: Hát volt ejdelmi, abból lehet. Például leszeletelem, ráteszem egy tányérra, beteszem, mit tudom én, 15 másodperc a mikróba, és akkor megpirul, és olyan lesz benne, mint egy sajtropogós. Uh-huh. Ezt ilyen krémlevesekhez szoktuk betétként néha használni. Ementáli szokott lenni, sajtkrém szokott lenni, a sajtkrémet azért szeretem, mert kompatibilis. Sajtkrémből mindent lehet desszertet lehet csinálni, leves lehet belőle sűríteni, krémeket lehet belőle csinálni, és ez azért is jó, mert ugye lisztmentes, tehát bármiféle krémet, amit már az előző adásban is említettem, egy hideg krémet valami pirítósra, akár céklapürét is össze lehet sajttal krémesíteni, sajtkrémmel, és akkor egy ilyen sajtos céklás krémet kapunk.
1: Jó, hát most a listádon sajtkrém nincsen, csak
2: igen,
1: sajt.
2: Igen, csak sajt.
1: Sajnálom.
2: De meg tudom csinálni, bocsánat, sajtot tejszínnel például egy kicsikét felolvasztva felfőzök. Akkor ha úgy tudom ugye egydeműsíteni, emulgálni őket egy kicsit, utána visszahűtöm, egy sajtkrémet kapok.
1: Megoldottad.
2: Ez az, tehát erről beszélünk, hogyha van tejszínem meg sajtom, és mondjuk sajtkrémet szeretnék csinálni, akkor az egészet csak összefőzöm. Összepürésítem, vagy ha kell, ha elég olyan típusú sajt, mondjuk tényleg zsíros sajt, szépen feloldódik a tejszínbe, akkor csak elkeverem, hanem akkor egy robotgéppel egydeműsítem, visszahűtöm, és már kaptam egy sajtkrémet, amit ugye bármire még fel tudok használni.
1: A hétvégének több fontos tanulsága is van. Az egyik, hogy igazából csak a fantáziánk szabhat határt abban, hogy mit készítünk, ezt most Zolitól is megtudhattuk, illetve az a lényeg, hogy a főzést, a sütést egy játékként kezeljük, és tényleg alkossunk és merjünk kísérletezni. Ugye, Zoli? Jó, ezt tanultuk most tőled. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Keresztesi Zoltán, séf, szakoktató volt a vendégem. Hétvégén a Befordultam a konyhára című

0: Daddy. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A kemény hétköznapok után.
0: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
0: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyeremény

0: de azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
1: A reklám után. Frissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Ma még marad a nyáriasan meleg idő. Újra drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Festményeket akasztottak látogatók a Mona Lisa mellé Párizsban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Dolgoznak az M1-es Hegyeshalon felé vezető oldalán a Komárom-Nagyigmán csomópontnál. A 85-ös kilométernél a belső sávot lezárták, lassulásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Moszkvai beszámolók szerint ketten meghaltak és 20-an megsebesültek. Egy lezuhant drón tüzet okozott egy lakóház tetején, az épületből 400 embert kimenekítettek. Néhány repülő szerkezet eltalálta a moszkvai olajfinomítót. Közben Oroszország is folytatta a légi csapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónok alkatrészeit tároló raktárat találtak el. Odessa kikötőjében egy katonai rakománnyal érkezett hajót, a város közelében pedig egy szállítmányozási cég logisztikai központját. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg Előpomerániában. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsen-Anhaltban két hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélső jobboldali párt nyert meg, de nem szerzett abszolút többséget. Arany minősítést és két külön díjat is kapott Kecskemét az Európai Virágos Városok és Falvak idei nemzetközi versenyén. A délalföldi város a zöld felületekkel, a közösségi faültetésekkel, az esőkertekkel és a hidrogénbusz programmal érdemelte ki a zsűri elismerését. Magyarországot Kecskemét mellett Egyek képviselte, a község ezüst minősítést szerzett. A megmérettetésen 6 ország 9 települése vett részt. Festményeket akasztott a párizsi Louvre falára két német férfi, abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztószalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A két férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Napközben 25-30, késő este 20-23 fok lesz. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel. Északkeleten többfelé lehetnek majd záporok, zivatarok.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Már is indul egy olyan játszási lista, amely a Petőfi Rádió legtöbbet kért és legjátszottabb magyar dalait rangsorolja. Ez a hivatalos lágerlistánk. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdésben a Diaz Menta formáció új dala szól. Az így volt szép.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: A 28.

0: Ez a hivatalos magyar zenei lista. Petőfi 56. A stúdióban.
1: Szikora Tamás, hello. Én pedig játszom Tideni, és a Follow the Flow közös dalát itt a rendben lesz. Olvasgatom közben a YouTube-on a kommenteket a videó alatt. Valaki azt írja, nagyon cuki videóklip lett. Hiánypótló a téma ebben a felgyorsult világban. Sok influencer között sok fiatal tud azonosulni ezzel az érzéssel. Mert a dal az elveszett lehetőségekről, a szerelmi csalódásokról szól, mondhatni egy átlag hétköznapról, de azért a refrén optimista, és arra utal, hogy előbb-utóbb minden rendben lesz. Ez a zene következik a Petőfi Rádióban.

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Betonhofi következik a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistájáról. Ez a pont jó. A dal, amely szerintem elsősorban a pillanat megélésről szól. A szerelemről, a bulizásról, és amikor kisé féktelen életérzést élünk át, amikor az ember nem akarja túlgondolni a dolgokat, nem akar azon gondolkozni, mi lesz holnap, csak úgy ámblok, megéri a pillanatot. Betonhofi pont jó a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján.
1: A 20.
3: Persze, te sikke, aha, majd.

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Következik a Balkán VIP, akikről tényleg órákat lehetne beszélni. Ezt meg is tették, hiszen nemrég a vendégeink voltak itt a Petőfi Rádióban, és bemutatták a legújabb dalukat. Ez a Kaleidoszkóp, amely már itt van a slágerlistánkon. Tényleg a csapat robbanásszerűen rúgta ránk az ajtót az elmúlt években, és az újításra törekszenek. Egyszerre merítenek a folk, a rock és a populáris műfajokból. Ebben a dalban is Balkán VIP Kaleidoszkóp.
1: A

0: várlak.
1: Ide jó tartozni.
2: Petőfi 56.
1: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
3: Egy óra után következik a Blaha Louisiana, aki tegnap ott volt a tájai Kerekdom Fesztiválon a Blaha Louisiana koncerten, akkor ezt a dalt élőben is hallatta, viszont ha lemaradtál, akkor akár a Velcsési Káposzta Fesztiválon meghallgathatod élőben, hiszen 27-én ott lépnek fel jövő hét vasárnap. Blaha Louisiana sűrű végtelen, a Top 14-ben a Petőfi Rádióban mindjárt.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
4: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.

0: 0630 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: Magyarországon van egy műsor.
2: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
2: Egyedül, vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
2: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
2: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A kemény hétköznapok után
1: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy a Brad Pitt főszereplésével készült A vadon szíve című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
2: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
1: De azért legyél éber.
2: A magyar zene most szombaton és vasárnap
1: nyereményt ér.
2: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Ma még marad a nyáriasan meleg idő. Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét. Idős embereket károsított meg egy családi bűnszervezet.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Dolgoznak az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán a Komáromi csomópont és a Concó pihenőhely, azaz a 86-os és a 96-os kilométer között, ami miatt a belső sávot lezárták. A 88-as kilométernél korábban két személyautó koccant össze, de a külső sávon már megindult a forgalom, a kialakult torlódás így is jelentős. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök tegnap Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. 100 milliókkal károsított meg idős embereket egy családi bűnszervezet. A 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtettek Újbudán, ahová a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábítóhatású itallal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki. A gyanúsítottakat letartóztatták, a ház kutatás során pedig mintegy 200 millió forint értékben foglaltak le aranytárgyakat. Az amerikai elnök aláírta azt a törvényt, amely széleskörű szankciókkal helyezne nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia és hadipart célozza. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóira és az Oroszország elleni szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. Kaptárbontás, sajt és gyertyakészítés, valamint kerékpártúra is várja az érdeklődőket a ma is folytatódó nyitott portanapokon. Ezúttal a Bazaltvidék Kőszeghegyalja és térsége, a Vasihegy hátrába mente, a Zalavölgyi, valamint a Sümegtől a Bakonyaljáig terjedő porták lesznek látogathatók. Gazdaságok, pincészetek, manufaktúrák és kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Napközben 25-30, késő este 20-23 fok lesz. Holnap egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel, északkeleten többfelé lehetnek majd záporok, zivatarok.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Egy óra után is fókuszban a magyar zenék, folytatódik a hivatalos lágerlistánk a Petőfi 56, már a legjobb 14 dallal. Hello, ha lista vezető Szikora Tamás vagyok, spoilerezek, Lábas Viki, Lengyel Johanna és az Orevoár Tuti jönnek, a kezdés pedig a Blaha Louisiana-é.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenék.

0: Magyar Zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar. A 11.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: Hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
2: Következik Lábas Viki, aki egyébként nemrég a vendégünk volt, és például nálunk mutatta be ezt a dalát, 30-valahány. Biztos vagyok benne, hogy ezt a számot hallatjuk majd a Pécsi Estsén, ugyanis Lábas Viki a legszemélyesebb történeteit is megosztja egy különleges összművészeti előadás keretében, mindez október 14-én Pécsett a Kodály Központban. Nagyon várja már ezt az énekesnő, erről folyamatosan oszt meg infókat a hivatalos Facebook oldalán. Erről tehát itt te is olvashatsz, nálunk pedig a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. Következik a legjobbak között Lábas Viki és a 30-valahány.
1: A tizedik!
3: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

0: Petőfi 56.
1: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a hét legjobbjaival.
0: Petőfi Rádió.
2: Következik Szája Noé, vagyis Kőrös Mimi, aki nem csak énekesnő, hanem producer és dalszerző is, mert hogy a zenének jelentős részét saját maga írja és producereli, így nagyon erős egyedi hangzásvilágot épített fel magának. Ráadásul gyakran keveredik a zenéjében az elektronikus pop, valamint az indie hangzás, emiatt sokan nemzetközi előadókhoz hasonlítják a világát. Itt van most az aktuális újdonságunk, az új albumának a címadó dala, a Driftwood, a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján.

0: 96. A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a 7 legjobbjaival. Petőfi Rádió.
1: Mira Monoka következik nálunk a folytatásban, az énekesnő, akit a 2010-es évek első felében számtalan zenei projektben közreműködő énekesnőként ismerettünk meg. Aztán elkezdett egyre sikeresebb saját dalokat írni, majd 2019-ben adta ki az első EP-jét. Folyamatosan hallunk róla azóta. Itt van például most a legfrissebb kedvencünk, a Feel Alive, amely arról szól, hogy minél kevésbé próbálsz megfelelni, annál inkább önmagad lehetsz. Mira Monoka, Feel Alive a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.

0: Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
1: Úgy tűnik, Zsinórban már a második hetet is behúzta a Petőfi Rádió slágerlistáján. Betonhoffi új dala, a Hello Hello, amely egyébként nem csak nálunk hódít, hanem a YouTube-ban is ott van a legfelkapottabb zenék között. Betonhoffi, 100 Scenes, Hello Hello, a hét legmenőbb zenéje szól most a Petőfi Rádióban.
2: Az első.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Ez volt erre a hétre a hivatalos lágerlistánk, de egy hét múlva, hétvégén dél és kettő között friss listával jelentkezünk majd. Megéri a délutánt is velünk tölteni, Kenész Kolozsvár téged játékkal páros mozi belépőket nyerhetsz. A részletek kettő után itt a Petőfi Rádióban. Én léptem, Szikora Tamás vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-éig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
4: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hely Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
0: A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyeremény

0: ezért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Hidegfronthoz néhány fokos lehűlést, lezárták az M7-est a Balaton felé. Súlyos túrabaleset érte egy családot Szlovéniában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Munkavégzés miatt több kilométeres a torlódás az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a komáromi csomóponttól egészen az Ácsi szakaszig. Aki teheti, a 67-es kilométernél a Tata környék csomópontban hajtson le az autópályáról és az 1-es főúton kerüljön. Baleset történt az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán Kápolnásnyék közelében. A 44-es kilométernél az autópálya érintett oldalát lezárták, a torlódás 2 kilométeres, aki teheti a 42-es Kápolnásnyék Velence Verebb Pázmánd csomópontban hajtson le az autópályáról. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Az eddigi legnagyobb ukrán drón támadás érte az orosz fővárost, a légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Moszkvai beszámolók szerint 2 meghaltak és 20 megsebesültek. Egy lezuhant drón tüzet okozott egy lakóház tetején, az épületből 400 embert kimenekítettek. Néhány repülőszerkezet eltalálta a moszkvai olajfinomítót. Közben Oroszország is folytatta a légicsapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónok alkatrészeit tároló raktárt, Odessa kikötőjében pedig egy katonai rakománnyal érkezett hajót ért találat. Irán nem nyitja meg a Hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei. A perzs állam parlamenti elnöke hangsúlyozta, hogy hazája katonai erőt alkalmaz ellenségei visszaszorítására. Irán egyebek közt azt követeli az Egyesült Államoktól, hogy oldja fel Teherán befagyasztott vagyontárgyait, minden fronton állítsa le a háborút, oldja fel az iráni kikötők blokkádját, és ne avatkozzon Irán belügyeibe. Meghalt egy apa, 7 éves gyermeke pedig súlyosan megsérült egy hegyi balesetben Szlovéniában. A gyerek a Savica vízesésnél egy csaknem 60 méter mély szakadékba zuhant. Apja utána indult, de ő is lezuhant. A férfi a helyszínen életét vesztette, a gyermeket helikopterrel vitték kórházba. A rendőrség információi szerint a család külföldi. Elütött egy embert egy tehervonat Szabadkígyós és Békéscsaba között, ezért a Békéscsaba Lőkösháza vonalon kisebb késésekre kell számítani, közölte a MÁV. Az áldozat feltehetően szándékosan lépett a szerelvény elé. Szabadkígyós és Békéscsaba között csak egy vágányon közlekednek a vonatok.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Folytatódik a napos, száraz idő, de néhány fokkal hűvösebb lesz. Este sokfelé beborul az ég és megerősödik a szél, majd holnap ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, észak-keleti ország részben kell számítani. Ott helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kaptunk egy palackpostát, nézzük csak. Aha, az van rajta, hogy a Petőfi Rádióban 14 órától sincsen megállás, és ez így van. Ciao, Kenész Kolos megérkezett a fedélzetre, játszunk is, illetve toljuk a kedvenceidet. Kezdésben Rúzsa Magdival szerelmeskedhetsz.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizáró.

Balázs, Szabi Kéz, Juhász Zoli itt a Petőfi Rádióban. Hello, tesókáim! Úgy tűnik, hogy nem csak a bankokban, hanem akár a te szobádban is lehet nagy takarítás. Ma ugyanis ma van a takarítás világnapja Magyarországon, mindig szeptember 3. szombatja ez, és 1992 óta

Ugye Ausztráliából indult, ahol 89-től szervezik az országos nagy takarítás napját, és hát mi is kitakarítjuk a fiókunkat, mégpedig a jegyektől tisztítjuk meg, és ezeket te kaphatod meg. Figyeld az óra slágerét, én meg közben leverem itt a mikrofont, SMS számunk 06 30

0: hallottuk, az óra slágere szólt a Petőfin 14 óra 31 perckor. Ciao, üdv mindenkinek, örülök, hogy velünk vagy, és nagyon szép a délutánunk, gyönyörűen süt a nap, valahol 30-31 fok. Meglátjuk, hogy hallgatóknál milyen az idő, ugyanis már is csörgetjük a leggyorsabb SMS-ezőt itt a Petőfi Rádióban.
1: Hello, szia!
0: Szia, Kenész Kolos, Petőfi Rádió, téged hogyan szólíthatlak?
1: Szia, Bea vagyok.
0: Szia, Bea, hogy telik a napod?
1: Jó, köszönöm. Most keltünk fel a gyerekekkel, megyünk délután sétálni.
0: Há, és nagyon jó idő van ehhez, nem?
1: Igen, abszolút.
0: Honnan játszol velünk?
1: Kerepesről.
0: Akkor ott is gyönyörűen süt a nap, gondolom.
1: Igen, nagyon meleg van, jó idő van.
0: És merre lesz a séta? Van már valami konkrét terv?
1: Gödöllőn van az Arborétum, szuper helyi gyerekkel, állattal. Teljesen jó.
0: Látom már a lelki szemekben előtt, nagyon jó. Örülök neki, hogy a hétvégét egy kis kikapcsolódással tudjátok tölteni, és lehet, hogy kedd estére is van egy programunk. Mit szólsz?
1: Várom, nagyon, hogy sikerült-e.
0: Mikor jártatok moziban utoljára?
1: Hát azért szoktam járni, de ezt most nem tudnám megmondani, mikor voltam utoljára, úgyhogy ne ezt is. A filmet pedig nagyon várom.
0: Hát akkor figyelj csak, meglátjuk, hogy sikerül-e a Brad Pittet megnézni a mozivásznon. Mi volt az óra slágere?
1: Jude Law-tól a Vroom.
0: Azaz, és a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: És minden jó! Gratulálok! Megvan a páros jegy!
1: Jó, köszönjük szépen!
0: Ki lesz a szerencsés, akit elviszel?
1: Az egyik barátnőmmel fogunk elmenni.
0: Megvan már? Hogy kicsoda?
1: Nem, nincs. Hát, meg szerettem volna nyerni, úgyhogy majd utána lesz. Megkérdezem.
0: Akkor ez most a felhívás a keringőre.
1: Így van, igen. Köszönöm szépen.
0: Hát akkor nagyon kellemes időtöltést így a hétvégére, és adáson kívül meg egyeztetünk. Jó, köszi a játékot, Bea!
1: Köszi, szia!
0: Itt a Petőfi Rádióban pedig ne tessék csüggedni, ugyanis ott lehet akár a te kezedben is a Joker, mint most Morion eszében a következő órában is jön a játék.

Itt a Petőfi Rádió zseniális felvételek társaságában. Üdv neked a mikrofonnál, Kenész Kolos, és az utóbbi percekben pedig Biga szólt. Igen, sokan anno azt hitték róla, hogy mondjuk ez egy Bruno Mars dal, amikor ezzel a felvétellel megjelent. Aztán, amikor kiderült, hogy magyar,

Akár ilyen autóval is lehet indulni. Na, csak nem tudom megmutatni, amit szerettem volna. Tehát ilyen autóval is lehet indulni. Csak ezzel lehet, hogy nem érsz el a célig, ugyanis persze az is számít, hogy az autó csoda gyors legyen, meg az sem árt, hogyha nem borul fel, nem esik szét, hiszen ugye házi barkács megoldásokról van szó, sőt még performance-ot is kell mutatni a zsűrinek, és 2 évvel ezelőtt pedig 20 000 néző látogatott ki az eseményre, szerintem ez ma sem változik. Kreatív mérnökzsenik versenye egyébként röviden összefoglalva, amelyen saját meghajtású házi készítésű kocsik méretik meg magukat. A mai napon egyébként ránéztem a statisztikákra, 47 csapat állt rajt, 13 órától indultak el a versenyek, de még most sem késő elindulni. Hogyha neked is lenne programtippet, szívesen fogadjuk. 0630303380 a Petőfi Rádió SMS száma, illetve ide várunk majd például kérdéseket is ahhoz a vendéghez, aki a mai délutánban meglep minket egy vadi új felvétellel, hogy ki lesz ő, nem sokára elárul neked, addig viszont a fiúk csapatában

0: gratulálunk. Örülök, hogy minket választottál a vasárnapodban, szeptember 20-a van, és megtöltjük élettel a következő perceket. És Szekér Gergőt várjuk a stúdióba egy dalpremiérre. Akik voltunk, ez lesz az a dal, amit bemutattunk itt a Petőfin. Meg majd érkezik a Solveig is a legfontosabb infok után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Cseke Eszter és Estokács András most azért utazzák körbe a világot, hogy utána járjanak. Vajon milyen hatással van a technológiai boom egy eldugott törzsre az esőerdőben, a tibeti buddhista szerzetesekre a Himalájában, vagy a folyamatosan pörgő nyugati társadalmunkra. Most is két kamerával, stáb nélkül utaznak, hogy minél közelebb kerüljenek a szereplőikhez, a törzsfőnöktől a Dalai Lámáig. On the Spot, okos világ, 9. évad, kedden 23:05-től a Dunán.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Hidegfronthoz néhány fokos lehűlést, több milliárddal növelte az autópálya koncesszió a költségvetést, fogyatékossággal élő gyermekek versenyeztek Fóton.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Munkavégzés miatt lassú a haladás az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a komáromi csomóponttól egészen az Ácsi szakaszig. Baleset történt korábban az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán Kápolnásnyék közelében. A 44-es kilométernél mindkét sávon megindult a forgalom, de a torlódás még több kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti koncessziós szerződést csaknem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Hozzátette, a Rogán Antal aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedését miatti többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. Idős embereket több százmillió forinttal megkárosító családtagjait fogta el a rendőrség. A 3 gyanúsított egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtetett Újbudán, ahová a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábítóhatású itallal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki. A csalókat letartóztatták, a házkutatáson pedig mintegy 200 millió forint értékben aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vett részt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Lovasterápia Szövetség lovasterápiás és parasport versenyén Fóton. Látás és hallássérült, értelmileg akadályozott, valamint hiperaktív gyerekek is versenyeztek.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Bárány Donát is válogatott meghívót kapott. Köszöntöm a hallgatókat. A sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Bárány Donát került a csütörtökön megsérült Varga Barnabás helyére a magyar labdarúgó válogatott keretében. Erről a szövetség számolt be közösségi oldalán. A magyar válogatott pénteken Ukrajnát fogadja, majd jövő hétfőn Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. Az együttese október elején is 2 mérkőzés vár majd a Nemzetek Ligájában. Második mérkőzését is elveszítette a Honvéd férfi vízilabda csapata a Splitben rendezett 3 csapatos selejtező tornán, így nem jutott a Bajnokok Ligája főtáblájára. A magyar csapat a görög Panathinaikosztól elszenvedett tegnapi szoros vereség után ma a házigazda horvát Jadran Splittől kapott ki 12-6-ra. A Honvéd így az Eurókupa főtábláján folytatja majd szereplését. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a napos, száraz idő, de néhány fokkal hűvösebb lesz. Este sokfelé beborul az ég és megerősödik a szél, majd holnap ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Ott helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
3: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szemünk a pályán, folyamatosan pásztázzuk a legújabb trekkeket is. Éppen ezért jó a hétvége, mindig történik valami izgalmas. Egyrészt játszunk, szóval keresheted az óraslágerét, másrészt fülelheted Szekér Gergő legfrissebb trekkjét, meg magát Gergőt is. Őt várjuk a stúdióba, már is vele beszélgetünk.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: London felé vettük az irányt közösen itt a Petőfi Rádióban, ez volt a Bermuda dala. 15 óra 11 perc van. Örülök, hogy velünk vagy a mikrofonnál, Kenész Kolos, és ahogy ígértem, kiegészültünk itt a stúdióban, ugyanis a kettes mikrofonnál már velünk van Szekér Gergő. Csáó, szia!
1: Szia, sziasztok!
0: Nagy mosolyan, jó kedvelés, egy nagyon szuper folyamatos kamerázással érkeztél hozzá.
1: Igen, bejött velem a párom, mert képzeld, rám szóltak, hogy nem vagyok jelen eléggé social media, és egyébként sajnos igazuk van, és nem azért, mert ez egy nyűg dolog lenne, hanem azért, mert tényleg kell kontaktálni a közönséggel, a rajongókkal. Egyrészt más, és meg jó érzés, tudod, tehát hogy ez egy kicsit olyan, mint egy live, hogy mit most a live, hogy az ember beszél valaki, és ők így hallgatják, nézik, és van reakció oda-vissza, és ez egy tök jó dolog, úgyhogy muszáj belehúzni.
0: Főleg, amikor rögtön van reakció, mert néha érezheti úgy az ember, hogy úristen, a falnak beszélek, és senki nem reagál.
1: Van ilyen.
0: De mi most hál' Istennek nem a falnak beszélünk, sőt kérem is a hallgatókat, hogyha van kedvük, szálljanak be hozzánk, 06 30 30 30 380, ide lehet írni, és hogy miért is gyűltünk ma itt össze, egy új dallal jelentkeztél, akik voltunk címmel. Erről is mindjárt beszélgetünk, de előtte még nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy bár most az időn annyira nem látszik, de mégiscsak beköszöntött az ősz. Ez hogy álltok?
1: Az a helyzet, hogy most nem szeretnék kérkedni, de nemrég jöttünk meg Görögországból, és azért, ezt azért mondom, hogy nagyon ritkán járok kinyaralni, bárhova, ugyanis iszonyos sokat dolgozom, és de meglepő volt egyébként számomra ez a visszaesés, hogy atya ég, hát itt hideg van, de most egyébként pont a mai napján azt mondom, hogy ha ilyen lenne az ősz egy darabig, akkor én ezt nagyon
0: elfogadjuk. Néha essen egy kicsit az eső, de elfogadjuk.
1: Persze, nyilván kell a fűnek, kell a fának, de hogy így nagyjából azt szoktam mondani, hogy egy ilyen nagyon kellemes keddi délután essen az eső, és többi nap ne.
0: Hát erre nincsen sajnos ráhatásunk, viszont arra lehet, hogy hogyan állunk hozzá, és tök jó, hogy ilyen pozitívan állsz ehhez is, viszont azért komoly témákat is érint a dal, nem sokára erre is kitérünk itt a Petőfi Rádióban. Folytatjuk a beszélgetésünket pár perc múlva, addig pedig a Felelőtt Flow dalon, ez a Valahányszor.

0: valahányszor a Follow the Flow dalolt nekünk itt a Petőfi Rádióban, és nem sokára Szekér Gergő is dalol, aki továbbra is velünk van. Hello Gergő! Hopps, egy hangot is adok. És hát hangot adtunk most itt, szóba került a görög nyaralás, meg az, hogy mennyire tud az ember akár egy-két nap vagy hét alatt is mondhatni, oda kapcsolódni.
1: Így van. Hát figyelj, én alapvetően egy nagyon vidám embernek tartom magam, annak ellenére, hogy mennyi dolog kíséri végig az ember életét, de szerintem ez így szokott lenni inkább, hogy akik sokat kaptak, azok tudnak leginkább, vagy tudják talán leginkább megbecsülni a boldogságot. Azért hoztam fel a görögöket, mert egy kicsit én úgy gondolom, hogy amúgy mindig körbenézhetnék. Ez
0: lenne nagyon honnan szeretek tanulni.
1: Igen, hogy nagyon szeretek perspektívát gyűjteni mindig a világból, és azt érzem, hogy nagyon chill nép, nagyon nyugodtak, és egy picit azt érzem, hogy itthon nagyon fontoskodunk olyan dolgokon, ami nem biztos, hogy kell. Tudod, tehát, hogy van ez a mottóm egyébként, nem olyan rég beszélgettem erről, hogy úgyis meghalunk egyszer.
0: Hát, és ez nem biztos, egy ilyen
1: negatívunként mondom, hanem az, hogy csak éld az életed boldogan, ne bánts mást, és nagyjából ennyi a lényege szerintem ennek a pár évnek.
0: Reméljük, hogy akinek kellett, most betalált.
1: Így van, nagyon.
0: Ez a mondat, és nagyon kíváncsi vagyok arra most már a darra kanyarodva amúgy, hogy mennyi idő kellett neked ahhoz, hogy ezeket a gondolatokat így össze tudsz szedni, ami benne van.
1: Csiha, hát mondhatnám azt, hogy 31 év. Fáj ez valahol belül, főleg, hogy egy nálam tulajdonképpen 11 éve fiatalabb emberem ezzel, aki kifejezetten ügyes és nagyon szakmai, amúgy én figyellek ám, úgyhogy ha számít valamennyit az én gratulációm, akkor ezt megteszem most. Szóval mondhatnám, hogy 31 év, de szerintem ehhez talán 80 is kevés, mert az emberben mindig gyűlnek a dolgok, mindig átalakulnak a perspektívák miatt és a különböző látásmódok miatt, ahogy fejlődünk, mindig alakul valami, és mindig jobbak és jobbak leszünk, legalábbis én ebben reménykedek. És nekem ez már 10-11 éves koromban megvolt, ez a gondolata, amit én közvetítettem. El kellett jönni annak az időnek, hogy én ezt ki tudjam mondani, és meg tudjam fogalmazni.
0: De azt is olvastam amúgy, hogy maga a dal egyébként már megvolt korábban is.
1: Megvan, ez egy éve megvolt ez a dal, képzeld. Tehát, hogy ezt én már terveztem kiadni.
0: És mondjuk így, hogy már megjelent, van, amit másképp csinálnál benne? Vagy másképp mondanál ki?
1: Mindig van. Az a helyzet, hogy mindig szeretett, hogy ez egy kicsit olyan, mint én filmből jövök, és filmet forgatok igazából a gyerekkorom óta, és azt érzem, hogy nem lehet egy filmet, nem lehet egy videóklipet, nem lehet egy zenét befejezni. Meg lehet mutatni az aktuális állapotát, és aztán odahagyni a randomításnak, hogy hát akkor most itt tartok éppen, srácok, hallgassátok meg. De szerintem nem lehet befejezni. Kell egy deadline. Nekem főleg. Igen. Tehát én évekig el tudnék dolgozni egy dolgon, de ezt nem feltétlenül ajánlott.
0: És van mondjuk valaki, aki tartja úgymond a gyeplőt, hogy akkor most már be kéne fejezni? Vagy...
1: Hát most már van egyébként a Magneoton a kiadóm, akik így felkaroltak, és iszonyat hálás vagyok nekik egyébként, és a csajoknak, srácoknak bent, akik dolgoznak, mert én nagyon kis hitű vagyok. Fordítva gondolná ezt az embert, mert hogyha a Redditre felmegyek, akkor ott szerintem nincs olyan ember, akiről jót mondanának, de hogy ott így elkezdtem olvasgatni kommenteket.
0: Nem abból kell kiindulni.
1: Igen, tudom, de voltak, hogy hát az annyira beképzelt ez a Gergő, és lehet, hogy a magabiztosságom úgy tűnik kívülről, de ez igazából ez egy álca.
0: Meg is hallgatjuk akkor a dalt, és utána pedig folytatjuk még, mert szerintem indulnak majd a gondolatok, miután meghallgatjuk. Most hát dalpremiér itt a Petőfi Rádióban. Szekér Gergő, akik voltunk.
2: Ez a legújabb magyar zene.
3: Petőfi Rádió.

0: egy gyönyörű dal itt a Petőfi Rádióban, egyenesen Szekér Gergőtől. Milyen volt meghallgatni így a rádióban?
1: Nagyon, mindig furcsa. Tudod, tehát az, hogy pont erről beszélgetünk, hogy annyira érdekes dolog az, amikor az ember megalkot valamit, és utána azt visszahallja, de most egy olyan közegben, ahol tudod, hogy hát azért nem egy-két ember hallja éppen ebben a pillanatban akár, és ez mindig egy furcsa dolog, hogy éppen ott nem tudod kinek pontosan, nem tudod milyen fogadtatása lesz, de ez szép dolog.
0: Ami eszembe jutott, miközben hallgattuk a zenét egyébként, hogy mondtad, hogy ez valamilyen szinten egy ilyen összesítése az eddig történteknek az életedben. Mi hoztál azt a pontot, hogy azt érezd, hogy most akkor csinálok egy ilyen összefoglalást?
1: A 30. Tényleg a 30. Hát, hogy szokták ezt mondani, hogy a nagy számok előtt az ember végigizgulja az előtte lévő másfél-két évet, és ez így is történt, hogy ma 28-29 tönkre lettél azáltal, hogy azon izgultam, hogy 30 leszek mindjárt, aztán bekövetkezett a nap, és azt éreztem, hogy hát ugyanaz a nap van, egy keddi délután van, és esik az eső, és semmi más nem történt. Úgyhogy a 30 hoztál, hogy elkezdtem gondolkodni, és egy kicsit én nagyon szeretem az önreflexiót, hogy mindig vizsgálom magam, és megnézem, hogy hol tartok éppen, és milyen úton haladok, az jó vagy nem jó. Igazából ezt se lehet mondani, hogy mi az, ami jó, meg nem jó.
0: Voltak ijesztő pontok?
1: Rengeteg, persze. Tehát nyilván most a korosodás ez egy dolog, meg amúgy én örülök annak, hogy átelnek az évek, és hál' Istennek nem annyira gyorsan, tehát hogy érzem belőle, hogy mit tudok tanulni, de voltak ijesztő pillanatok, amikor azt éreztem, hogy most már nem tudok bebújni a 20 éves Gergő bája mögé, mert már egy idő után nem fog jól állni, és nem tudom ellébe szólni ezeket a dolgokat, bizony felelősséget kell vállalni. És szerintem ez nyilván egy velejárója az érésnek, valaki sokkal korábban megtapasztalja, de én ennek örülök, tehát hogy ez nekem abszolút nem negatív dolog.
0: Adáson kívül mondtad, hogy amúgy annyira sokat nem szoktad nézegetni a kommenteket, de most tettél egy kis kivételt, mondjuk érzed azt, hogy ez a dal akár tud másoknak is erőt adni?
1: Én ezt elkezdtem úgy hívni, és pont a kommentek miatt, hogy ez a Madár Epű 2, vagy kis tesója, mert az ment akkor még nagyon nagyot, és az nem is a nagy... Rosszul fogalmazok megint a social media, hogy hány lájkot kapott, nem ez az érdekes egyébként abban, hanem az, hogy hány ember ez jutott el, és azoknak mennyire került bele a szívébe. És én úgy érzem most a kommentek alapján, hogy ez is egy ilyen... tehát meg tudtam fogni azt az érzést, vagy nem tudom, ami bele tudja csempészni magát az emberek szívébe. Úgyhogy szerintem ez most nagyon jó a fogadtatás.
0: És megfogtál amúgy egy érdekes eszközt is, ugyanis több nyelven készült a dal. Ez hogy jött így? Nem tudom, hallgattad a mostani előadókat, hogy
1: valami angol, és akkor figyelj, tudod, mi a durva? Nem, én nagyon sokszor írok, kezdek el angolul valamit, mert angolul, nekem van angol rokonságom, és tehát anyanyelvi szinte beszélek angolul, meg szlovákul, meg csehül, és emiatt így több nyelvűen gondolkodom, meg álmodok, és angolul sokkal könnyebb szöveget írni, és meg szoktak kérdezni, hogy ez milyen, hogy ez mennyire érdekes dolog volt, hogy angolul és magyarul énekelted, és akkor erre azt szoktam mondani, hogy persze, hát ennek egy nagyon nagy művészi háttere van, de az semmi. Nem, én angolul lehaladjáztam valamit, és ebben a részben tulajdonképpen ez benne maradt. Tehát, de nyilván ennek is volt értelme, tehát, hogy, amit megfogalmazok angolul, tehát ott már elindult a dal, hogy mit szerettem volna kifejezni, de ezért egyébként benne maradt simán, és nagyon megtetszett, hogy utána rá tudtam én is húzni azt, hogy a több nyelvűség miatt, de ez később jött.
0: Mindjárt beszélgetünk még a további tervekről, azonban szeretnélek megkérdezni, hogy van-e kedved egy kicsit játszani velünk?
1: Na, ugye még mennyire?
0: Hát figyelj csak, van nekünk egy olyan challenge-ünk, hogy timing challenge. Mennyiszer hallottad mondjuk így nagyságrendileg a dalt, mióta megjelent, vagy miközben készítetted, azért gondolom sokszor vissza lett hallgatva, ilyen-olyan eszközökön.
1: Tehát, hogy már a könyökömön jön ki.
0: Na, akkor erre nagy szükség lesz, ugyanis az a játékunk lényeg, hogy én elindítok egy részletet ebből a dalból. És neked követned kell a szöveget, mert egy idő után el fogom venni alólod a zenét.
1: A saját dalomban?
0: Igen.
1: Júj!
0: És mondjuk egy 10-12-14 másodperc múlva visszaadom, és megnézzük, hogy mennyire találkozol a dalban jól magaddal.
1: Rendben.
0: Mehetünk?
1: Mehet.
0: Na figyelj, csak ezt a részletet választottam.
2: De mégsem feledek, újra előttem lecsukott szemedet. De miért van az, hogy elviszi a szél az összes emléked.
1: Azt hiszem így van.

0: Ott csúszott el a dolog, de se baj.
1: Atyaik.
0: Amúgy ezt tudod, miért nehéz? Mert hogy nekem van koncerten, amikor elgondolkozom, van ez a blackout feeling, igen, hogy fogalmam, nyilván aztán az alap meg a zene az hozza magával az, hogy eszedbe jut a szöveg, de vannak ilyen 5-10 másodperces halálok, amikor azt hiszem, hogy szerintem most nem fogom tudni, hogy mit énekelek.
2: De aztán valahogy mégis csak előjön.
0: Legjobb persze, mert hát annyiszor hallja az ember, hogy igen, benne van, de tehát hogy 5 másodpercig én meghalok, és azon gondolkozom, hogy nem fogom tudni folytatni, és elnézem, hogy éppen azon gondolkozom, hogyan kérek elnézést azért, hogy a saját dalomat nem tudom elénekelni.
2: Akkor kell tudod, mit csinálnak a profik? Oda tartják a mikrofont a közönségre.
0: Igen, és akkor most egyszerre csináltam már ilyet egyébként, és megmentettek pont a madárrepűnek a refrénjénél, érted? Tehát, hogy a refrénjénél, abszolút nem volt, ez még a dal után volt 2019-ben, és fogalmam nem volt, hogy mi van. Nagyon friss volt, szóljon ez védelmemre, akkor még a dal.
2: És hát lehet, hogy a közönség is lassan már, vagy a közönség ellen is lassan védelmet kell felépíteni, hiszen hogyha várják a dalokat, akkor nagyon tudják várni. Mik most a tervek a következő időszakra?
0: Hát, most beindultam, mint a motor, tehát most tényleg vágom a fejszét reggeltől, és pontosan a fejszét, a fát a fejszével. Nagyon sok mindent csinálok, az egy dolog, hogy most benne vagyok filmes projektekben, és elkezdtem másoknak videóklipet gyártani, ami egyébként szerintem egy tök jó dolog, mert mindig benne volt ez az alkotási vágy, meg én csináltam reklámokat. Szóval ez az egyik oldal, a zeneileg pedig szeretnénk megmaradni ugyanúgy az őszinteség oldalán. Annak ellenére, hogy bár mindenki azt tanácsolja, hogy egy dolognál maradjon meg az ember, mert az felismerhető, és az social media is mindenhol jó megy, én inkább a művészeti vagy művészi szabadságot tartom szem előtt, és azt érzem, hogy ki szeretnék próbálni még nagyon-nagyon sok mindent. És aztán kiderül, hogy mi az, ami jól áll ezekből, és majd azokat folytatom.
2: Reméljük, hogy sok ilyen lesz, és lesz lehetőség szabadon próbálkozni. Nagyon örülök, Gergő, hogy itt voltál, és további sok sikert neked.
0: Köszönöm szépen nagyon.
2: És köszi, hogy elhoztad az új dalt is.
0: Én köszönöm, hogy bemutathattam nektek, köszönöm.
2: Ha pedig Rága Petőfi megírnátok, hogy mit gondoltok 06 30 30 33 8, ami pedig folytatjuk Lengyel Johannával, már is érkezik az Egyenes az út.

Stack szólt a Petőfi Rádióban, ez volt az Iron Mafia dala. Örülök neki, hogy minket választottál, Kerész Kolos itt van a mikrofonnál, és már is rátérünk a nyeremény hétvégére, ugyanis továbbra is van egy nagyon szuper Brad Pitt filmre szóló páros mozijegyünk, amit nagyon szeretnénk neked odaadni, de előtte egy SMS szeretnék felolvasni, ugyanis a 0630303380-as számra kaptunk egy nagyon szívhez szóló üzenetet. Sziasztok, jó fej a srác, jók a zenék, most, hogy mondtam, milyen nyugodtak a görögök, teljesen egyetértek, szeretek idejárni, nem is csinálok csak görög kanyarokat, innen hallgatlak titeket, mindjárt Aténba érek, jó a műsor, Karesz! De jó fej vagy, köszönjük szépen, hogy becsatlakoztál hozzánk, és reméljük, hogy jó fej lesz a játékos is, akit hívunk. Ő a leggyorsabb SMS-ezőnk ma.

0: Ajaj. Hát mi lesz most? Még várunk egy kicsit. A fene vigyel. Hát akkor jön a B-terv, drága hallgatók.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Telefonszámunk 061-759-6060.
0: Aki leggyorsabban hívja ezt a számot, bekerül a játékba, és ezzel együtt ide élő adásba. Figyeljük folyamatosan a vonalakat. 061-759-6060. Viheted másod magad a Bad Brit féle legújabb filmre, hogyha ide becsörögsz hozzánk most.

0: Halló, szia, te voltál a leggyorsabb, hogyan szólíthatlak? Halló? Na, micsoda bátorság! Ja Istenem, itt maradok élőadásba, hölgyeim és uraim. 061-79-60-60, ki szeretne moziba menni? Hallgathatjuk addig ezt a jó kis zenét is. Ott egy újabb próbálkozó. Halló, téged hogy hívnak? Halló, adásban vagy, szia!
1: László?
0: Jól hallottam? László vagy, jól hallottam?
1: László, igen.
0: Szia, László. Na, örülök neki, hogy itt vagy, hát kimentettél a csávából egész rendesen. Honnan csörögtél?
1: Autóból útközben Kecskemét és Isták között.
0: Á, minden itt neki. Minden rendben az utakon?
1: Igen.
0: Nem volt meggyőző. Sokan vagyunk.
1: És sok távolságot megyünk, de igen.
0: Jól van. Nincs. És jönnél moziba, ugye?
1: Mindenképp.
0: Ha így alakul, akkor igen. Na figyelj csak, Vadon szíve, ez a címe ennek a filmnek, hallottál már róla?
1: Halló?
0: Itt vagyok, te itt vagy? Nehezen megy ez ma.
1: Én itt vagyok.
0: Jó, hallottál már Brad Pitt filmjéről? Erről a Vadon szívéről?
1: Igen.
0: Na figyelj csak, ha elmondod nekem a Petőfi Rádió szlogenjét, tiéd a páros jegy.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: László, gratulálok! Hát nem egyszerűen, de összehoztuk.
1: Igen.
0: Kit viszel majd el magaddal?
1: Hát, ez egy jó kérdés, attól függ, hogy melyik moziba kell menni.
0: Jól van, adáson kívül mindjárt megbeszéljük a részleteket akkor, jó?
1: Köszönöm.
0: Itt a Petőfi Rádióban látod, ezért jó az élő műsor, bármikor bármi megtörténhet. Hát szeretnék egy kicsit nyugodtabb délután tennél, a következő órában is lehet majd játszani. Van nálunk még egy páros jegy, addig pedig játszunk egy nagyon szuper Honey Beast felvételt. Hullik a cseresznyef a világa, ez lesz az újdonság, ami most szól itt a Petőfi Rádióban. 15 óra 48 perckor folytatjuk a hazai slágerekkel.

0: Elszáll az idő, szólt kis Kevintől, és bizony elszállt ez az óra is, ezért rákanyarodunk a legfontosabb információkra. Ebben ma társunk Bánáti Bence, aztán pedig Majkával a táncparketteket hódítjuk meg. A 90-es években
1: mindenki táncolt, és micsoda tánc volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Hidegfronthoz néhány fokos lehűlést, több ezer milliárddal növelte az autópálya koncesszió módosítással költségvetést. Súlyos túrabaleset ért egy családot Szlovéniában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Kigyulladt egy kis busz az M85-ös autóút Sopron felé vezető oldalán Kóny közelében. A 15-es kilométernél a külső sávot lezárták. Elütöttek egy motorost a 24-es úton Mátra-Füred határában. A 8-as kilométernél változó irányban engedik a forgalmat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncesziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti koncesziós szerződést csak nem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Hozzátette, a Rogán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. A heti áremelés után 700 forint fölé drágult a gázolaj átlagára Magyarországon. Bújdos Eszter, a holtankoljak.hu vezetője a Krónikának elmondta, a 709 forintos literenkénti ár a nemzetközi kőolajárak emelkedése és a környező országok tarifái mellett még viszonylag alacsonynak számít a térségben. A szakértő szerint a nemrég bejelentett 5000 forintos célzott támogatás segíthet megfékezni a határokon átnyúló üzemanyagturizmust és megelőzni az ellátási zavarokat. Meghalt egy apa, 7 éves gyermeke pedig súlyosan megsérült egy hegyi balesetben Szlovéniában. A gyerek a Szevica vízesésnél egy csaknem 60 méter mély szakadékba zuhant. Apja utána indult, de ő is lezuhant. A férfi a helyszínen életét vesztette, a gyermeket helikopterrel vitték kórházba. A rendőrség információi szerint a család külföldi. Elkészült a Mária út Csíksomjó és Mária Pócs közötti szakasza. A két Mária kegyhegyet összekötő 500 kilométeres zarándokutat teljesen kiépítették, a jelzéseket is felújították és kiegészítették. A szervezők szerint a projekt az útvonalmenti térségek vallási és kulturális értékeinek népszerűsítését is szolgálja.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Megint 10-zel nyert a Győr a női kézilabda bajnokok ligájában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Bárány Donát került a csütörtökön megsérült Varga Barnabás helyére a magyar labdarúgó válogatott keretében. Erről a szövetség számolt be közösségi oldalán. A nyáron Debrecenből Hollandiába szerződő támadó éppen szombaton szerezte meg első gólját új csapatában. A magyar válogatott a Nemzetek Ligájában pénteken Ukrajnát fogadja, majd jövő hétfőn Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. Simán nyert a harmadik fordulóban is a Győr a női kézilabda bajnokok ligájában. Az Eto 30-20-ra győzött a Storhamar vendégeként Norvégiában. Második mérkőzését is elveszítette a Honvéd férfi vízilabda csapata a Splitben rendezett 3 csapatos selejtező tornán, így nem jutott a bajnokok ligája főtáblájára. A magyar együttes miután tegnap kikapott a görög Panathinaikosztól, ma a házigazda horvát Jadran Split ellen kapott ki 12-6-ra. A Honvéd a csoport harmadik helyezettjeként az Eurókupa főtábláján folytatja majd szereplését. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Este sokfelé beborul az ég és megerősödik a szél, majd holnap ismét kisüt a nap, de néhány fokkal hűvösebb lesz. Elsőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Ott helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatjuk a délutánt itt a Petőfi Rádióban. Örülök neki, hogy most is itt vagy velünk, és persze annak még jobban örülnék, hogyha együtt tennénk szépé ezt a délutánt. 06 30 30 33 80, ez az SMS szám, ahol például a játék is zajlik. Mindjárt a Nió dalát hallgatod, de most Majka és a Mindenki táncol.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.

Paulina és a Ragadait a Petőfi Rádióban, és hát mi is ragadunk a jó kedvtől. Nagyon köszi, hogyha te is beszállsz hozzánk, és dumálunk 06 30 30 33 80. Ide várjuk a pötyögéseket ebben a gyönyörű uszódi 31 fokban. Ott van most a legmelegebb az országban, de mindenhol máshol is 26 és 28 fok közötti értékek, tehát panaszra nem lehet okunk, főleg, hogyha idő eltöltésről van szó, ugyanis az ország nagyon sok területén, például most tartanak borfesztiválokat, lehet kóstolni a finomabbnál finomabb nedűket. Meg a háttérben szólhat az Imágomundi, már is hallgatjuk az Estelente című zseniális felvételüket a srácoknak. Lett vagy-

0: Petőfi Rádió.
1: Petőfi Rádió.
0: Most küld elsőként a dal előadóját és címét.
1: Nyeremény hétvége
0: a Petőfi Rádióban.

0: vagy szép nekem.
1: Jaj, olyan szépek az SMS-ek is, meg a dalok is, persze. Nem kell aggódni, már is érkezik a játék, és kiderül, hogy ki volt a leggyorsabb nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. A legújabb Bad Pit filmre osztogatjuk a páros jegyeket. Halló?
2: Halló?
1: Szia, hogy hívnak?
2: Andi vagyok, Debrecenből.
1: Szia, Andi, Debrecenből, én pedig a Kenész Kolos meg a Petőfi Rádió vagyok.
2: Hello! Annyira tudtam!
1: Ráéreztél?
2: Rá, teljesen.
1: Csak nehogy aztán megszokd az ízét.
2: Hát, jó lenne.
1: Jó lenne bizony. Hogy telik a hétvége?
2: Kellemesen. Most éppen egy kis kései vacsora, vagyis hát evéd már volt, de kis lájtos, és akkor most egy kicsit izmosabb vacsora.
1: Hát ez a uzsonna. Na. Nem?
2: Estebéd, így szokták hívni. Viselénk Debrecenben.
1: Júj, de jó, annyira szeretem az ilyen szavakat, ami így országszerte változik, pedig nem vagyunk egy nagy ország, de látod, nyelvészkedünk sokat.
2: Így van, igen.
1: És játszunk is rengeteget itt a Petőfi Rádióban. Mikor jártál utoljára moziban?
2: Hát régen, én régen.
1: Itt lenne az ideje akkor premier előtt egy filmet megnézni.
2: Inkább színház, de már vágyom egy jó mozira. Igen, igen. Szerencsére itt Debrecenben is sok darab elérhető.
1: Egyébként most a színházról jutott eszembe, hogy szerintem, nem tudom, te hogy érzed, a Covid az, nem tudom, most kezdünk megérkezni a Covid utáni lezárások után, hogy szerintem így felpörgött. Tavaly elkezdődött, és most arra beérett erre a 2026-os esztendőre, nem így a színház meg a mozi világa.
2: Igen.
1: Főleg ugye, mivel érzem, volt csomó sok jó magyar filmünk is, most viszont egy külföldi példát lehet megnézni, és rátérünk a lényegesebbnél lényegesebb kérdésekre. Mit küldtél el, mi volt az óra slágere?
2: Hát egy Debrecen illetőségű fiatalember, Dánielfi, miért vagy szép nekem.
1: Nincsenek véletlenek.
2: Igen.
1: És véletlenül a Petőfi Rádió szlogennyét is tudod, ugye?
2: Hát remélem, jól tudom, Petőfi Rádió minden magyar.
1: Azaz, Andi, nem kell itt bizonytalankodni, gratulálok!
2: Köszönöm, szuper, nagyon köszönöm.
1: Ki lesz majd a kiválasztott, akivel elmész erre a filmre?
2: Valamelyik barátnőm szerintem. Van egy kulturális barátnőm, akivel moziba, színházba szoktunk járni, vagy koncertre szerintem.
1: A tisztázásképpen, tehát a kulturális barátnő, szóval a többieket nem akarod megsérteni.
2: Hát az igazság, hogy ovistáztak voltak a gyerekeink, és akkor valahogy Edinával mindig ilyen kulturális eseményekre mindig ráírunk egymásra, hogy na, szerinted menjünk, ne menjünk, és akkor megyünk.
1: De ez tök jó, hogy van ilyen, szerintem erre szükség van amúgy.
2: Igen, amúgy nem járunk össze, meg nem csacsogunk naponta, de tartjuk azért a kapcsolatot, és akkor vele is szoktam menni, meg ő is nyilván mással is. De így vele szoktam.
1: Pont most olvastam egy bejegyzést amúgy, hogy az erős baráti viszonyok nem is feltétlenül azt jelentik, hogy naponta keresitek egymást, hanem hogy fél év után is mondjuk ugyanonnan lehet felvenni a fonalat.
2: Na, velünk ez pontosan így van, évek óta.
1: Mi pedig adáson kívül. Jaj, de jó. Na, akkor figyelj, csak adáson kívül mi is felveszünk a fonalat. Jó, gratulálok még egyszer, és köszi, hogy játszottál.
2: Köszönöm. Én is csodálkozom.
1: Itt a Petőfi Rádióban pedig természetesen mi is csodás napot kívánunk a drága hallgatóknak. A jegyek elfogytak most, azonban nem szabad csüggedni, a Petőfi mindig vannak izgalmak, tessék csak figyelni folyamatosan az adásokat. Meg Nora Tilda lát, itt a következő.

Attila mellém, és rádiózunk közösen. Vasárnap is itt a Petőfi Rádióban. Mi nyílt kártyákkal játszunk, ha ultiról, ha magyar kártyáról van szó, bármi is történjen. Arc kiállítás, ez nyitott meg egyébként most a hétvégén. Viszont fontos közérdekű közlemény, hogy még ha ma este mondjuk tervezted megnézni, nem sikerült bekötni a világítás, szóval sötét van, max a saját kis zseplámpáddal tudsz menni. Holnaptól viszont intézik a fiúk, lányok, és meg lesz. Szóval utána már éjjel-nappal látogatható, és ami fontos, hogyha megnéznéd ezt a 23 díjazott kiállított művet, akkor most már nem a Bikás Park felé kell venned az irányt, hanem a Petőfi Budai hídfőjénél a BME előtti kis területen lett kialakítva ez a hely, és ott lehet ezeket a műveket megnézni. Hogyha van kedved hozzá, akkor irány tehát a Petőfi Budai hídfője. Jó időtöltés neked, hogyha arra felé haladnál most a szeptember 20-ában. Mi pedig haladunk tovább a konyhával, százszor visszajátszott pillanatokat keresünk mindjárt, de most a Follow the Flow érkezik Tídenivel közösen. Ez az új Rendben lesz című, már is a Petőfin.

0: Minden magyar.
1: Petőfi Rádió.
2: Vállad a pár nem sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon kibontom, ha eljön az ideje.

0: te. Az évszakok csak jönnek, mennek, de a zene stabilan itt van, ugyanúgy más dimenziókba visz, mint hatodikban. Benne tükröződöm tisztán, vele nem eshetek el, tőle lettem az, aki vagyok, vele temessetek el.
1: Egy nagyon szép dal, Méringer Marcitól és Molnár Tamástól, vele temessetek el. Mi még nem

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a közmédia csatornáin.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Hidegfronthoz néhány fokos lehűlést, jelentős ukrán drón támadás érte Moszkvát. Holnap lesz a Magyar Dráma Napja.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Torlódik a forgalom az M1-es autópályán a Hegyeshalmi határátkelőnél Ausztria felé magyar oldalon. A kilépő oldalon másfél kilométeres a sor. Balesetet szenvedett egy motoros az M4-es autóút Törökszent Miklós felé vezető oldalán a Pilis-Monori erdő káva csomópontnál. A lehajtóágon útszűkületen kell áthajtani. Vezessenek óvatosan, és ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost, a moszkvai reptereken több száz járatot töröltek. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. A támadásoknak két halálos áldozata és 20 sebesültje van. Egy lakóházból 400 embert kellett kimenekíteni, mert a tetejére zuhant egy drón. Néhány repülőszerkezet a moszkvai olajfinomítóba csapódott. Közben Oroszország is folytatta a légi csapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónalkatrész tároló raktárat, Odessa kikötőjében pedig egy katonai rakománnyal teli hajót is találat ért. Agyonlőtt egy autóban ülő izraelit egy palesztin fegyveres Cisjordánia középső részén. A merénylőt megsebesítették, majd elfogták. Közben egy másik palesztin férfi katonákat akart elgázolni a megszállt terület északi részén. Az izraeli biztonsági erők azonban még a merénylet előtt lelőtték. A reklámrendelet felülvizsgálatát kéri a Magyar Reklámszövetség. A tervezet szerintük több száz magyar kis- és középvállalkozást lehetetlenítene el, több mint 1000 munkahelyet szüntetne meg, és milliárdos adóbevétel kiesést okozna. A Reklámszövetség arra kéri a kormányt, hogy folytasson érdemi egyeztetést az ágazat szereplőivel. Holnap lesz a Magyar Dráma Napja, a Magyar Írószövetség kezdeményezésére. 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A Magyar Dráma Napjára országszerte és a határon túl is változatos színházi programokkal készülnek.
0: Petőfi Rádió. Sport.
4: Az MTK otthonában nyert a Győr a labdarúgó NB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórántól hallják. A címvédő Eto FC 2-1-re győzött az MTK Budapest vendégeként a labdarúgó NB1 8. fordulójában. 17 órától az Újpest a Zalaegerszeget fogadja, a mérkőzést a Nemzeti Sportrádióban élőben lehet követni. Bárány Donát került a csütörtökön megsérült Varga Barnabás helyére a magyar labdarúgó válogatott keretében. Erről a szövetség számolt be közösségi oldalán. A magyar válogatott a Nemzetek Ligájában pénteken Ukrajnát fogadja, majd jövő hétfőn Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. Simán nyert a harmadik fordulóban is a Győr a női kézilabda bajnokok ligájában. Az Eto 30-20-ra győzött a Storhamar vendégeként Norvégiában. Az Ember előnyeivel remekül gazdálkodó Újpest 11-4-re legyőzte a vendég Csíkszeredát a Jégkorong Erzterliga a 2026-2027-es idényének második játéknapján. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Erős széllel hideg front érkezik és visszaesik a hőmérséklet. Este sokfelé beborul az ég, majd holnap ismét kisüt a nap. Elsőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Petőfisták, itt van Kenész Kolos, meg már a 17 óra utáni időszak is megérkezett. Nyugi, még van a vasárnapból, szóval nem kell kétségbe esni. Lehet együtt tölteni az időt akár a családdal, szeretteiddel, vagy épp a barátaiddal, miközben partizunk Nagybogira és Desre. Jól leszek újra!
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: kezdi motto, illetve hát, hogy mondjam így, foglalkoztatni az embert, olyan üzenetek vannak benne, és Szekér Gergővel is erről dumáltunk, akik voltunk, ő ezt a dalt hozta el nekünk, és dalpremiérben hallgathatunk meg itt a Petőfi Rádióban. Ott van már a posztunk a Petőfi Rádió Facebook oldalán, vagy engem is megkereshetsz Instán Kenész Kolos néven. És addig, amíg ezt teszed, a háttérben elcsicsergem neked, hogy most tartják az autómentes hétvégét a fővárosban is, illetve a mobilitási hét is tart még egészen pontosan 22-éig. De hogyha neked ez a program nem lenne szimpatikus, segítünk, nem sokára Egerbe is elviszünk, ahol civil hetet tartanak tematikus napokkal, hogy mik ezek a napok, ezt is eláruljuk, illetve Szeged és Pécs is desztinációnk lesz, de csak is az égdala után.
1: Ez a legújabb magyar zene.

És ez a hajó most kikötött, mégpedig Egerben. Ott folytatjuk most a kirándulásunkat a Petőfi Rádióban 5:30 után, ugyanis civil hetet tartanak a következő héten, szeptember 22-e és 27-e között. Különböző civil szervezeteknek adnak lehetőséget arra, hogy bemutassák sokszínű és értékteremtő tevékenységüket, ezzel is erősítve a közösségek összetartozását. Például 22-én zöld nap, aztán egészségnap, sport és esemény nap, ifjúsági nap, kulturális nap, valamint zárásként barokk futó parádéra is sor kerül, mindezt tehát Egerben, hogyha arra látogatnál el, kellemes időtöltést kívánunk neked. De pécsi napokat is tartanak, hát nyilván nem Szekszárdon, hanem Pécset, hogy milyen programokat

0: Na, reméljük te sem félsz a sötétben. Ez a Petőfi Rádió. Örülök neki, hogy velünk vagy, 17 óra 46 perc van. És folytatjuk már is Pécssel, ugyanis szeptember 22 és 27 között pécsi napok. Ez a város legrégebbi, szinte egyik legrégebbi fesztiválja, ami a Székesegyház közelében a Sétatér gesztenyefái alatt lesz most az idei esztendőben. Lesznek magyar zenekarok és külföldiek, utcazenészek, vagy épp néptáncosok, de borászatok is, és hogy utóbbi miért kifejezetten fontos? A fesztivált a hagyományos bor és dal ünnepek koronázza meg, amelyen a Swing Ladies Trio hozza el a 20-as, 40-es évek eleganciáját modern, slágeres, sikkes, élő zenekaros swing feldolgozásaival zárva az 5 napos forgatagot. De hát már a zárással kezdtem, azért mert visszafele most a legjobb haladni, mert így a legizgalmasabb, már az első napok is kifejezetten szuperek lesznek, hiszen például az egyetemi táncos csapat is majd bemutatja a Tánccal a világ körül című előadását, de lesz kék nyúl koncert, ezen felül fellép többek között majd a Band of Streets is. Szóval van miből válogatni Pécset is. Meg itt a Petőfi Rádióban is sláger, sláger után Filó is slágergyáros lett. Azt a kutya mindenit, ez volt a legújabb dala, ami után folytatja az album bemutatását, szépen beenged minket a háttérbe Szalmaszál című felvételével, amely előfutára annak az albumnak, amelynek élő bemutatója majd november végén lesz. Addig viszont készülünk rá, és tanulgatjuk a következő track szövegét is.
1: Ciao, sziasztok, Filó vagyok, és ez a legújabb dalom a Petőfi.

0: a Petőfi Rádió telefonszámunk 0-1-759-60-60. Legyen tánc, ahogy az Ivan and the Parazol is mondta. Téged hogy hívnak? Szia!
1: Szervusz, Jakub Norbert vagyok Kardoskútról. Szeretnék kérni egy számot.
0: Na, kinek küldjük?
1: Kardoskútra, a legjobb barátoknak, Kardoskút pusztaközpontra, a legfaszább csávóknak, akik jöttek segíteni összepakolni a bulira.
0: Na, milyen buli volt? Meséljetek!
1: Fehér tó napja volt, de még most is tart.
0: És hogy sikerült, akkor értékeld egy kicsit.
1: Hallod, nagyon jó volt.
2: Csillag,
1: mindenki boldog volt, hála jó Istennek, nem történt semmi probléma, nagyobb buli.
0: Jó ezt hallani, és mi volt mondjuk a kedvenc programpontod?
2: A marha pörkö.
1: A hülyéke.
0: És ki csinálta azt a marha pörköltet? És ki csinálta azt a marha pörköltet?
2: Gyere, azt megtudod.
1: Gyere, még van egy kicsit.
0: Bár csak olyan könnyen tudnék mozogni, de nagyon jó fejek vagytok, hát ezért cserébe nagyon király dalt keresek nektek a következő órában.
2: Mi tudjuk, de ahogy te őrült nagy forma, inkább azt mondd, hogy te őrült nagy forma vagy.
0: Ti vagytok jó? A nagy formák, hogy még itt vagytok velünk.
2: De mi tudjuk, csak az a baj, hogy próbáljuk benned is erősíteni, és te is az vagy.
0: Hát akkor egyezünk meg abban, hogy nektek is, meg nekem is szól a dal, hiszen én is meghallgatom. Carson Coman, na mindegy, ezzel folytatjuk a hírek után.
2: Köszönjük szépen!
3: Na mindegy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Társadalmi célú reklám.
5: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
4: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám. Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
4: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Bánáti Bence.
3: Ez a Petőfi Rádió.
7: Hidegfronthoz néhány fokos lehűlést, több ezer milliárddal növelte az autópálya koncesszió módosítása a költségvetést. A terrorháza átmeneti bezárása ellen tüntettek a fővárosban.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Csőtörés miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 11-es úton Tahitótfalu belterületén. A 30-as kilométernél váltakozó irányban csak egy sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
7: Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncesziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatt módosítása, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti koncesziós szerződést csak nem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Hozzátette, a Rogán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. Demonstrációt tartottak délután az Andrássy úton a Terrorház a múzeum előtt. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. A tüntetés előzménye, hogy Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a napokban bejelentette, megszűnt Schmidt Mária, a Terrorház a múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása, az intézmény pedig átmenetileg bezárt. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek is hozzájussanak a könyvekhez, erről írt az oktatási miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával, Berg Judittal egyeztetett. Megbeszélésük témája volt, hogy miként juthat el a könyvek világa és a minőségi kortárs irodalom minél több gyerekhez, fiatalhoz és felnőtthöz, függetlenül attól, hogy Budapesten, kisebb településen vagy hátrányos helyzetű közösségben élnek. A tárcavezető szerint meg kell teremteni az iskolákban a szabad olvasás lehetőségét.
3: Petőfi Rádió Sport.
8: Az MTK otthonában nyert a Győr a labdarúgó NB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórántól hallják. A címvédő Eto FC 2-1-re győzött az MTK Budapest vendégeként a labdarúgó NB1 8. fordulójában. 17 órától az Újpest a Zalaegerszeget fogadja, a mérkőzést a Nemzeti Sportrádióban élőben lehet követni. Bárány Donát került a csütörtökön megsérült Varga Barnabás helyére a magyar labdarúgó válogatott keretében. Erről a szövetség számolt be közösségi oldalán. A magyar válogatott a Nemzetek Ligájában pénteken Ukrajnát fogadja, majd jövő hétfőn Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. Simán nyert a harmadik fordulóban is a Győr a női kézilabda bajnokok ligájában. Az Eto 30-20-ra győzött a Storhamar vendégeként Norvégiában. Az ember előnyeivel remekül gazdálkodó Újpest 11-4-re legyőzte a vendég Csíkszeredát a Jégkorong Esztelig a 2026-2027-es idényének második játéknapján. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Este sokfelé beborul az ég, majd holnap ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
3: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Drága barátaink, folyt kövv a Petőfi Rádióban továbbra is a mosoly, a fókusz és az ér hozzám Rúzsa Magditól, ugyanis ez szól nem sokára, de ahogy ígértük, a Carson Coma felvétele és a na mindegy, ami segít kicsit belelazulni a vasárnapba, te is próbálj meg egy kicsit lazábban hozzáállni.
3: Itt egy újabb óra, kizárólag magyar zene.

Budapesti határ mellől. Sopronból indult Vanna, a semmi és a telefonhívás a Petőfi. És minket nem csak hívni lehet, hanem akár írhatsz is nekünk, mégpedig a 0630303380-as SMS számon, de persze ingyenes Viber üzeket is szívesen fogadunk. Szia Bazsinak és Csacsinak küldenék egy számot. Köszönöm a mai csodás napot Szarvason. Szeretem, hogy ilyen erős összetartó családunk van. Anya-banya az aláírás. Hát remélem, hogy továbbra is meg lesz az összetartás, a dalok is segítenek közösségeket alkotni. Pixa, Stereopalma, valamint a Well Hello és a balatoni nyár feldolgozása már is a Petőfin. Csak nektek!

következő fél órában elbúcsúzunk a napsütéstől, de a dalok hozhatják nekünk a pozitív hangulatot. Halott pénz, Olá Helena, Szétszeretlek itt a Petőfi Rádióban, és mi is nagyon szeretünk veled időt tölteni, éppen ezért köszönjük szépen, hogy itt vagy és a Petőfi Rádiót választottad. Hűl a levegő is azzal együtt, hogy a nap is eltűnik, már nagyjából 23-24 fok mérhető az ország nyugati részé legalábbis biztosan, még egyébként keleten tartja magát a 26-27 fok, tehát még akár este egy séta simán beleférhet, egészségügyi séta jól esik mindenkinek. És közben pedig a dalok is jól esnek, nem sokára megoldják.

Sosem elég, ez a dal volt a társad a Petőfi. A Kvap csapata után pedig irány Szeged, ahol Szent Gellért Nemzetközi Zenei Fesztivál lesz szeptember 22-e és 30-a között. Egy izgalmas svájci zeneszerző karmester által alapított fesztiválról beszélgetünk. Robert Bachmann volt az, aki megalkotta ezt az egészet. Kiemelt eseményei közé tartozik a programnak az Anima Musica Kamara zenekar két zenekari koncertje, amelyek műsorán Mozart, Beethoven vagy éppen Vivaldi legismertebb művei szerepelnek neves hazai és nemzetközi szólisták közreműködésével. Szóval, hogyha komolyabb programot keresel, ott a helyed. De ahogy megbeszéltük Egerben és Pécset, például könnyű zenei események is várnak rád. De hogyha neked is lenne olyan tipped, amit még nem hallottál itt a rádióban, tessék megírni a 0630303380-as számra, de persze fogadjuk az üzeneteket a Petőfi Rádió Messengerén keresztül is. Addig pedig fogadjuk például a Vadfutik csapatát is itt a stúdióban. Tartalak címmel szól a dal, de előtte még Betonofi és Hundred Sins közöse Óriási Megőrülés, mégpedig egy olyan újdonsággal, amelynek a videoklipje most jelent meg az utóbbi napokban, és filmszerűen sikerült. Ez nem más, mint a Hello Hello!

0: Petőfizni jó vasárnap is, ez bizonyította Vas Noel is. I Dream of the Better Life, ez szólt a Petőfi Rádióban. És hát jobb mindig lehet, ezen dolgozunk mi is. Éppen ezért nyitjuk ki a vonalat, hogy hát ha hallunk valami szuper dolgot a másik oldalon. Halló, hogy hívnak?
1: Halló, Kolos, Gábor vagyok.
0: Szerbusz, Gábor, figyelek.
1: No, szereted a viccet?
0: Hát attól függ, hogy jó-e vagy rossz, de gondolom jó lesz.
1: Egy rövid. Ugye velem korabeli, 70 éves vagyok.
0: Isten éltesse.
1: A két öreg beszélget. Mindent megtárgyaltak. Majd érted, aztán az egyik rákérdezte. Tudom még bagoly nyelven? Dehogy sose tudtam, dehogy is nem. Mikor bújtál össze a láva? Hú-hú! Na, ugye, hogy tudom.
0: Jó, ezt megadom. Egy pont.
1: Most én kérnék szépen egy olyan számot, ami gyereknek is jó, de felnőttnek is. Van egy közel 6 hónapos ismerősöm, annak kérnék számot és szüleinek, üdvözlöm őket, jó kitartás a gyermekneveléshez, meg a nagypapáknak, nagymamáknak.
0: De jó fej vagy, elárulod a nevét a kicsinek?
1: Barta Árminka.
0: Jól van, Barta Árminkának küldjük akkor a következő dalt itt a Petőfin.
1: És nagyapáknak, nagymamáknak, mind a szép részét.
0: Mindenkire ráfér egy kis energizálás. Szerbusz Gábor, örülök, hogy beszéltünk, és várjuk Fredit ide a stúdióba, énekel már is. A Mary Joe című felvételét adja elő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Szabcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-ig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-ig péntek esténként Szabcsi Jazz péntek Salföldről.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Hidegfront érkezik erős széllel, több ezer milliárddal növelte az autópálya koncesszió módosítása a költségvetést. A terrorháza átmeneti bezárása ellen tüntettek a fővárosban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Csőtörés miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 11-es úton Tahitót falu belterületén. A 30-as kilométernél váltakozó irányban csak egy sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Legkevesebb 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés 2023. decemberében történt módosítása, amiben a háborús veszélyhelyzetre hivatkozott az előző kormány, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti megállapodást csaknem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá, később a konfliktusra hivatkozva módosították úgy, hogy az állam átvállalta a többletterhek jelentős részét. A Tisza kormány kezdeményezte a szerződés megszüntetését. A Kozan Osztrához hasonlította a Fideszt a miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Magyar Péter szerint mindkét szervezet kicsiben kezdte a bűnözést, és a végén már az autópályákat, a reptereket és az uniós forrásokat is el akarta lopni. A kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott, ahogy az olaszoknak sikerült, úgy a magyaroknak is sikerülni fog legyőzniük a politikai és gazdasági maffiát. Demonstrációt tartottak délután az Andrássy úton a Terrorháza múzeum előtt. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. A tüntetés előzménye, hogy Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a napokban bejelentette, megszűnt Schmidt Mária, a Terrorháza múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása, az intézmény pedig átmenetileg bezár. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum.
2: Petőfi Rádió. Sport.
6: Hosszabbításban szerzett góllal nyert az Újpest a labdarúgó NB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat. A sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 2-1-re nyert az Újpest hazai pályán a Zalaegerszeg ellen a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A címvédő Eto FC szintén 2-1-re győzött az MTK Budapest vendégeként. 19 óra 30 perccel a Nyíregyháza Ferencvárost fogadja. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádióban élőben lehet követni. Simán nyert a 3. fordulóban is a Győr a női kézilabda bajnokok ligájában. Az Eto 30-20-ra győzött a Storhamar vendégeként Norvégiában. Az ember előnyeivel remekül gazdálkodó Újpest 11-4-re legyőzte a vendég Csíkszeredát a Jégkorong Este Ligában. A legjobb négy közé jutott Szira Zsófia a szófiai ökölvívó Európa bajnokság plusz 80 kg-os súlycsoportjában, miután a negyed döntőben egyhangú pontozással legyőzte Örmény ellenfelét. A férfiak 50 kg-os súlycsoportjában Szaka István pedig negyed döntős, mivel 4-1-es pontozással nyert moldovai riválisa ellen. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd holnap ismét kisüt a nap. Elsőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Köszi Bence a híreket, további jó munkát neked, és ezt kívánom azoknak is, akik véletlenül vasárnap este dolgoznának, kitartást, ha pedig már készülsz a holnapra, adjuk az erőt és az energiát, meg persze azokat az infokat, amik segítenek. Örülök, hogy itt vagy, mindjárt az Eric Sumo Band, de most Freddy Dalol, ez a Mary Jo.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizáró

És még azt mondjuk, hogy a szomszéd köhécselése a legzavaróbb. Hát, hallottunk itt néhány példát, hogy mivel lehet még idegesíteni egymást. A Gérvágó szólt a Belgától a Petőfi Rádióban. Szép estét neked, örülök, hogy velünk vagy, Kenész Kolos a fedélzeten. És szeptember 20-án a Friderikákat köszöntetett fel, igen, különleges a név, de még már a Fülöpök és a Zsuzsannák is be vannak írva, szóval, hogyha van ilyen nevű ismerős, még nem vagy elkésve néhány órán keresztül. Mi pedig nem késtünk el az Info Derbivel, amivel még számítunk a figyelmedre, ugyanis nem sokára megfejtjük, hogy mi jön holnap, mire készülhetsz, hogyan érdemes felöltözni. A hajnali órákban biztos, hogy elkér egy vastagabb pulóver, hiszen akkor jó hűvös van. A dalok is tudják hűteni, vagy fűteni hangulatot, attól függ, mi a téma. A szerelem visszatérő. A szerelmet

Pablo Honey játszott nekünk, ez volt a Millió Kislány itt a Petőfi Rádióban. Örülök, hogy most is velünk vagy, SMS számunk 06 30 30 33 80, nekem meg már így a műsor végére elfogy a hangom is egy kicsikét, viszont arra még van erőnk, hogy elmondjuk, hogy hétfőre viradóra egy hideg front elszórtan esőt, záport, néhoz zivatart is hoz, szóval nem elég, ami az előbb mondott pulóver az oké, legyen ott, viszont lehet, hogy egy esernyőt is tartani kell majd a nap első pillanataiban. Aztán, ahogy haladunk előre, szakadozik majd a felhőzet, legfőképpen maximum futózáporokra lehet számítani, de ez nem lesz annyira jelentős. Hajnalban 10 és 18, míg napközben 18 és 24 fok között várható majd a csúcs, szóval valóban a hőmérsékletben is érezhető lesz egy kis változás, és ez lesz a következő napokban is. Kicsit szelesebb marad majd az időjárás, és záporok kedden és szerdán is előfordulatnak, nagyjából 17 és 20 fok közötti maximumok lesznek majd jellemzőek kis hazánkra, és a legjobb dalok is jellemzők a Petőfi Rádióra. Mindjárt Méringert hallott Presser Gáborral közösen, egy hidegrázós dal, a Szabadságdal, de előtte még a Carbon Fools és a Sun.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: Egy kis eső a Margaret Island-től.
1: Hello Petőfi, szép estét kívánunk. Reméljük, hogy minden oké a másik oldalon. Főleg, hogyha továbbra is rádiózol, hiszen rádiózni királyság, és van mit mutatnunk, ugyanis 21 órától jelentkezik a Kultúr Fitness, előtte pedig a holnap utánban a környezettudatosságról hallhatsz majd többet. 23 órától pedig zenészek a térben, Agócs Márton és Kővári Dániel mesélnek az Artur Rambo, valamint a Kacaj kombinált kobucis koncertjéről. Hogyha ott leszel, akkor ezt az interjút semmiképp ne hagyd ki. Olyan dolgokat hallasz, ami lehet, hogy meglepetés. Ami pedig a holnapot illeti, jelentkezik majd holnap reggel 6-kor Habóczki Máté, aztán Mákatánál élő stúdiókoncert, Fannisza érkezik majd hozzánk, és egy órától betölti a tér a hangját, és az

0: feladatot továbbadom, a kulcsot legalábbis biztosan. További kellemes rádiózást kívánok a kollégákkal. Kenész Kolost hallottad, jövő héten ugyanígy ezen körülmények között folytatjuk. Csáó, szép hetet!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Hidegfront érkezik erős széllel, 2%-os gazdasági növekedést vár idén a kormány. A Kossuth téren tartják az 56-os forradalom központi megemlékezését.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Elütöttek egy motorost a hetes úton Balatonszemesen, a Bajcsi-Zsilinszky utcában, a főutcánál. A szakaszon félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést. Ez duplája az előző 4 év összes növekedésének, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András Orbán Viktor Köccsei beszédére reagált, amelyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat. A szélső jobboldali AfD kaphatta a legtöbb szavazatot a németországi Mecklenburg-Előpomeránia tartományban tartott választáson. A felmérések szerint a párt a voksok 38%-át szerezhette meg, ez több mint a duplája az 5 évvel ezelőtti eredménynek. A szociáldemokraták mintegy 36%-ra szammítatnak, a radikális baloldal 7%-ot kaphatott, a kormányzó CDU pedig csak 5%-ot érhetett el. Friedrich Merz kancellár katasztrofális minősítette az eredményt, ugyanakkor közölte, hogy nem mond le, és folytatja a bejelentett reformokat. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. A Fidesz az október 23-ai megemlékezését a Terrorháza múzeum előtt tartja majd.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Hosszabbításban szerzett góllal nyert az Újpest a labdarúgó NB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat! A sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 2-1-re nyert az Újpest hazai pályán a Zalaegerszeg ellen a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A címvédő Eto FC szintén 2-1-re győzött az MTK Budapest vendégeként. 19 óra 30 perccel a Nyíregyháza Ferencvárost fogadja. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádióban élőben lehet követni. Simán nyert a 3. fordulóban is a Győr a női kézilabda bajnokok ligájában. Az Eto 30-20-ra győzött a Storhamar vendégeként Norvégiában. Az ember előnyeivel remekül gazdálkodó Újpest 11-4-re legyőzte a vendég Csíkszeredát a Jégkorong Este ligában. A legjobb négy közé jutott Szira Zsófia a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság plusz 80 kg-os súlycsoportjában, miután a negyeddöntőben egyhangú pontozással legyőzte Örmény ellenfelét. A férfiak 50 kg-os súlycsoportjában Szaka István pedig negyeddöntős, mivel 4-1-es pontozással nyert moldovai riválisa ellen. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd holnap ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható. A jövő héten marad a napos, felhős őszi idő, 20 fok körüli hőmérséklettel.
1: A hírek után
2: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Holnap után magazinműsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok! Üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit. Ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Molnár Zsolt etnoökológus, az MTA doktora, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont hagyományos ökológiai tudás kutatócsoport vezetője. Helyesen mondtam?
3: Igen. Ez jó hosszú. És ugye benne van az, hogy etnoökológus, ami nem biztos, hogy mindenki által érthető. Én eredetileg botanikus vagyok, ökológus, Szegeden végeztem, és azzal foglalkoztam, hogy hogyan változnak a tájak. Elsősorban az Alföld a 18. századtól, hogyan alakult ki az a mai világ, amit ma látunk. És aztán később csöppentem ebbe az etnoökológiába, ami azért áll két szóból, mert valójában két megközelítésnek a keresztjébe van. Ugye az ökológus, aki azt nézi, hogy hogyan működik a körülöttünk élő természet, az etno meg az a néprajzhoz kapcsolódik, ami meg a társadalomnak a kutatását jelenti. Az etnoökológus az pedig egy olyan ökológus vagy néprajzos, aki azt a tudást, azt az ökológiát kutatja, amit nem könyvből tanulnak az emberek, hanem vagy a természettől, vagy a rokonaiktól, szüleiktől, nagyszüleiktől, vagy a szakmatársaiktól. Úgyhogy ez egy egyszerre társadalomtudomány és egyszerre természettudomány, amit mi csinálunk.
2: És ha már így átvetted a szót, azért üdvözöllek itt a stúdióban, ezt kifelejtettem.
3: Én is üdvözlöm a hallgatókat.
2: És hát ugye a mai beszélgetésünk apropóját az adta, hogy 2026-ot az ENSZ a legelők és pásztorok nemzetközi évének nyilvánította, és ugye ennek kapcsán beszélgetünk majd a pásztorokról. Ugye a pásztorkodás egy mindenki által ismert, de talán ma már mélységeiben mondhatja, hogy kevésbé ismert hivatás, és az ehhez kapcsolódó kérdésekről fogunk beszélgetni, és természetesen arról, hogy akár egyébként a legeltetéses állattartás miként lehet része egy fenntartható jövőnek. Erről majd inkább az adás második felében fogunk beszélgetni. Viszont ugye a bevezetőben említettem, hogy a hagyományos ökológiai tudás kutatócsoportot vezeted. Akkor miben foghatnánk meg ennek a kutatócsoportnak a lényegét? Mivel foglalkoztok?
3: Hát ugye etnoökológiával. De mégsem mi nevezzük a kutatócsoportot, mert amikor 2013-ban megalakult a kutatócsoport, ugye mi már kutattuk ezt a témakört, de nem volt még Magyarországon vagy magyar nyelven neve annak, hogy Traditional Ecological Knowledge. És ezt sokféleképpen lehetne fordítani, de mi úgy döntöttünk, hogy akkor úgy fordítjuk, hogy hagyományos ökológiai tudás, ami azért érdekes, mert hogy mára most már mindenki tudja, hogy ez mit jelent a szakmán belül, de hogy ez nem hagyományos, nem ökológiai és nem tudás. Mert ugye hagyományra azt gondoljuk, hogy az valami, ami a múltban volt, és akkor a múzeumokban, meg skanzenekben megőrizzük. Nem. Ez a tudás, ami a pásztoroknak, gazda embereknek, erdőkben, mocsarakban dolgozó embereknek a tudása, ez ugyanúgy alakul, mint a világ minden tudása. Változó világban változik ez a tudás, tehát nem csak hagyományos, zömmel hagyományos módon megszerzett tudás, tehát nem könyvekből, nem iskolából szerzett tudás. Aztán nem csak ökológiai ez a tudás, mert hogy aki természettel együttműködve gazdálkodik, annak ugyanúgy kell talajtani tudás, éghajlati tudás, és mindenféle egyéb, nem szűken vett ökológiai tudás. És aztán nem csak tudásról van itt szó, hanem tapasztalatról, értékrendről, világnézetről, hitvilágról. Tehát a hagyományos ökológiai tudás az több, mint hagyományos, több, mint ökológiai, és több, mint tudás, és mi ezzel foglalkozunk.
2: És hát, ha jól gondolom, akkor ez egyfajta dinamikusan változó dolog, ahogy talán utaltál is rá, hiszen ugye a környezethez alkalmazkodunk, a környezet változásaihoz alkalmazkodnak ezek az emberek, akik tulajdonképpen benne élnek abban a tájban, amit nagyon sokan sajnos már csak az autó ablakán vagy a vonat ablakán néznek végig, és ők testközelből érzik akár azokat a változásokat, amik zajlanak.
3: Hát a mobiltelefon az egyrészt ugye az elitbe terjedt először, meg a pásztorok között. Mert a pásztoroknál valóban nagyon komoly funkciója volt annak, hogy a legelő közepéről tudott az a telefonálni, vagy állatorvosnak telefonálni, vagy a szomszédjával beszélni a pásztor. Tehát hamarabb megjelent a pásztoroknál a mobiltelefon, mint ugye az átlag lakosság körében. És most nemrég olvastam, hogy még tovább ment a dolog, mert hogy ugye azáltal, hogy van mobiltelefonon, onnantól kezdve van GPS, mongol pásztorok, akik ugye szabadon tartják a lovaikat, az anyakancára, vezérkancára tesznek egy GPS-t, és naponta háromszor megkapják a telefonjukra, hogy hol vannak a lovaik, és ha kell, akkor nem néznek, nem mennek el hetente megnéznék, hát, hogy merre vannak, mert tudják, hogy hol vannak, legfélebb fölhívják a szomszéd jurtát, hogy akkor nézzetek rá a lovainkra. De amit is hallottam, Afrikában pedig azt csinálják, hogy akinek több pásztora van, WhatsAppon, sőt, fotókat küldözgetnek egymásnak, és úgy hoznak meg közösen döntést a pásztor és a gazda, hogy elküldi a pásztor a fotóját, hogy most ez a helyzet, ezzel a jószággal, vagy ezzel a legelővel, ezzel a víz nyerőhelyjel. Tehát, hogy a modern technika az, ha nem lerombolja a pásztorság lényegét, hanem segíti, akkor az beépül.
2: Hát akkor ez szinte egy high-tech hivatássá vált. Viszont ugye hagyományos ökológiai tudásról beszélünk, ami részben ugye mondtad, hogy nem is feltétlenül hagyományos, meg nem is feltétlenül tudás, de hogy kicsit arról szeretnélek kérdezni, hogy ugye a pásztorokkal kezdtetek el foglalkozni, illetve te most már lassan, ha jól tudom, 2 évtizede a pásztorokkal foglalkozol.
3: Igen.
2: Miért pont velük kapcsolatban kezdtétek el ezeket a tudásokat keresni?
3: Hát eredetileg nem velük kezdtük, hanem eredetileg én egy parlafű allergiával kezdtem az ismerkedést, ami egy alföldet járó botanikusnak nem éppen praktikus betegség. Ez azt jelentette, hogy augusztus közepétől szeptember végéig nincs terep munka az alföldön, vagy csak nagyon sok gyógyszerrel, vagy nagyon kellemetlen körülmények között. És akkor volt a családunkban 2 gyerkőcünk, a feleségemmel, és kitaláltuk, hogy hát azért elmegyünk, akkor úgy tesszük a nyaralást, hogy akkor augusztus végére tesszük a nyaralást, hogy akár még a szeptember elejébe is belecsúszson, és hát menjünk olyan tájban, ahol nincs parlagfű. Na hát ez Erdély, és Erdélyben ezt úgynevezett falusi turizmust csináltuk már akkoriban, ott a 90-es évek második felébe, ami azt jelentette, hogy betelepültünk egy faluba, kibéreltünk ott egy házat, és ott voltunk. És tulajdonképpen miközben ott mentünk emberekkel fát vágni, kaszálni, legeltetni, gyümölcsöt szedni, közben, jó, akkor én még nem voltam etnoökológus, hanem csak simán ilyen botanikus, és elkezdtem rádöbbenni, hogy Jézusom, mennyi mindent tudnak ők a természetről, amit én nem hallottam, hogy ők tudnak. Jé, de másképp nevezik a dolgokat, jé, másra figyelnek, mást vesznek észre, sokkal inkább azt nézik, hogy miből mit lehet készíteni, mit lehet piacra vinni, mit szeret a jószág, tehát sokkal inkább a közvetlen felhasználását ismerik a növényeknek, mint az egyéb tulajdonságot, amit a botanikusok figyelnek. És akkor évek alatt kialakult bennünk az a kíváncsiság, hogy hát tanuljunk ezektől az emberektől. Hát szerencsére akkoriban nekem nem is ez volt még a fő kutatási témám, tehát nem volt se projekt, se határidő, ugye ez nagyon fontos, hogy ilyen úgynevezett lassú kutatásoknál, hanem hagytuk, hogy megérjen bennünk ez a kutatás. Úgyhogy a parlagfű allergiából lettem aztán etnoökológus. És aztán 2005-2008 körül kezdtük el intenzívebben kutatni, viszont nem Magyarországon, hanem Gyimesbe, és ott nem a pásztorokkal, hanem az ottani gazda emberekkel, az ő elsősorban kaszáló, meg erdőhasználatok.
2: És ugye azt mondod, hogy 7000 éves tudásról beszélünk, és hát talán nem túlzó azt állítani, hogy 7000 év múlva nem tudjuk, hogy egyetem lesz-e, de hogy pásztorok lesznek, ha ember lesz a földön, az majdnem biztos. Mondhatjuk ezt így?
3: Szokták azt kérdezni, hogy van-e a pásztorságnak jövője. Hogy amikor azt kérdezzük egy pásztortól, hogy van-e a te életmódodnak jövője, egyik pásztor visszakérdezett, hogy miért is a tieteknek van jövője? Hát, hogy miért gondoljuk azt, hogy ennek a tudottan fenntarthatatlan világnak van jövője, míg az ő tudottan, bizonyítottan fenntartható világuknak nincs jövője.
2: Hát akkor innen fogjuk folytatni a szünet után a beszélgetést a pásztorokról, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.
4: Ciao, sziasztok, Filó vagyok, és ez a legújabb dalom a Petőfi.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Molnár Zsolt, etnoökológus, a Hunneren Ökológiai Kutatóközpont hagyományos ökológiai tudás kutatócsoportjának vezetője, és a pásztorkodásról beszéltünk a szünet előtt, és abban maradtunk, hogy folytatjuk is tovább. Ugye most már nagyon sok mindent tudunk a pásztorokról, viszont konkrétan, hogy mi az ő tudása, mert talán azt említettem is a bevezetőben, hogy azért az, hogy ki az a pásztor, azt nagyjából mindenki tudja. De az, hogy konkrétan mit csinál és mi a feladata, azzal már nem biztos, hogy ennyire tisztában vagyunk.
3: Ugye a legjobb az lenne, hogyha ezt egy pásztor tudná elmondani, hogy mit gondol arról, hogy ki a pásztor, mi a pásztor. Amit én tanultam tőlük kutatásaim során, az, hogy a pásztornak az a feladata, hogy jól tartsa a jószágot. Tehát egyrészt úgy legeltesse, hogy sokat tegyen és jót tegyen, másrészt pedig megelőzze a betegségeket, illetve gyógyítsa a betegségeket. Tehát amikor mi látunk egy pásztort, hogy áll a legelőn, támaszkodik a botjára, akkor fölmerül bennünk, hogy hát azért ez egy jó kis szakma, ezt én is csinálnám. Na most egyrészt ez a mondat, ez két tudáshiány feltételez. Az egyik az, hogy a pásztornak nem csak ez a dolga, lehet, hogy ezt reggel 9-kor látta valaki az autóból kinézve, de az a pásztor már aznap 4:30-kor fölkelt, és majd este 10-11-ig fog még legeltetni, ez egy nyári nap. Tehát ennyit kell azért a jószág mellett lenni, állni, vagy más csinálni. Másrészt pedig, amikor ő támaszkodik a botjára, akkor én úgy szoktam ezt mondani, hogy ő akkor monitoroz. Tehát ahhoz, hogy jól tartsa a jószágot, ahhoz neked látnod kell, hogy ők hogy viselkednek. Na most ő mit lát? Ő minden egyes jószágát ugye ismeri, tudja, hogy hogy viselkedett tegnap, múlt héten, múlt hónapban. Tehát amikor azt mondja, hogy mostan engedem őket tovább a legelőn, vagy eléjük állok, és nem engedem, ti most itt legeljetek, azt egy olyan tudás alapján dönti el, abban benne van 50-100-150 jószág egyednek az aznapi megfigyelése.
2: Bocsánat, hogy közbevághatok, az egyik videódban úgy fogalmaztad ezt meg, vagy nekem azt gondolom, hogy ezt fogalmaztad meg így, hogy figyelemintenzív munkamódszer.
3: Igen, hogyha ezt a szót ezt nemrég találtam ki, mert olyan el kellett magyarázni, hogy mi a lényeg, és ugye tájtörténettel foglalkoztam, tehát átlátok úgy néhány száz évet így visszamenőlegesen, hogy hogyan változott a tájnak a használata, és azt vettem észre, hogy sokáig figyelemintenzív volt a tájnak a használata. Tehát egy parasztember, egy pásztorember, egy erdőhasználó, akár egy halász tudta, hogy melyik négyzetméternek mi a helye az ő világába, és hogy azon a négyzetméteren ő akarja-e alakítani a természetet, vagy nem. Tehát tulajdonképpen nagyon figyelt a tájban levő részletekre. És amikor az emberiség megkapta az esélyt, hogy itt kényelmesebben tudjunk élni, traktorra ültünk, vegyszert szórunk, nagy kombájnnal aratunk, nagy ekékkel szántunk, akkor ennek a figyelem intenzitásnak volt egy esélye a kilazulásra. És tulajdonképpen ekkor történt meg az, hogy a kisebb mocsárszemeket nem kerülgette már a traktor, hanem keresztül szántott. Igaz, hogy abban vizesében, meg szárazében se nagyon termett semmi, de hát így egyszerű volt. És akkor volt néhány évtized az emberiségnek, érte most még van, még mindig tart ez a korszak, amikor nem kell annyira figyelnünk. Na most ebből mi következett? Ebből az következett, hogy eléggé tönketettük a tájat. Ahogy mi gazdálkodunk, az a talajt tönketeszi, a talaj életet tönketeszi, a tájban élő biológiai sokféleséget, a biodiverzitást tönketeszi, és ugye ez majd csattan majd szépen az emberi jólléten is, már most már csattan, klímaváltozással, de még jobban fog csattanni. Na most emiatt, hogy erre rájöttünk, hogy ez a figyelem, ez a hanyag figyelem, ez nem jó se a természetnek, se nekünk, ezért elkezdtek különböző emberek különböző módon megint odafigyelni. Ugye a pásztor eddig is figyelemintenzív volt, ő csak csinálja tovább, mint eddig, de például a regeneratív gazdák, permakultúrások, ökológiai gazdálkodók, a fenntartható erdőgazdálkodásban gondolkodók, a fenntartható vízgazdálkodásban gondolkodók, mind abba különböznek a 10-20 évvel ezelőtti elődeikhez képest, hogy figyelem intenzívebbé váltak. Na most már megint ott tartunk, hogy akkor a pásztor olyan embereknek is tud segítséget adni világnézetben, értékrendben, akik nem jószágot figyelnek intenzíven, hanem a tájnak, az élővilágnak más részeire kell, hogy figyeljenek.
2: Kicsit kanyarodjunk vissza a pásztorokra, ugye, ha jól gondolom, de javíts ki, ez lehet, hogy egy gyűjtő fogalom az, hogy pásztor, hiszen ebbe beleértjük a juhászt, a kanászt, a gulyást, a csikóst, ők mind pásztorok? Illetve tovább víve a kérdést, ez még mindegyik létező is? Mert hogy juhászokat még igen, elvétve látunk, de mondjuk, nem tudom, kanásszal én még nem találkoztam.
3: Ezek mind különféle pásztorok, sőt, ugye van a libapásztorság, alapvetően lányok csinálták, sőt a fiam Kirgizisztánban fotózott pulyka pásztort összférháton ülve. Tehát pásztor az, aki a jószág mellett tartózkodva, a jószágra és a legelőre figyelve tereli, vagy állítja a jószágát azon a gyepterleten, erdőben, vagy mocsárban, vagy tarlón, vagy útszélen. Az, hogy milyen jószága van, na attól függően kap a magyar nyelvben különböző kifejezéseket. Vegyük például mondjuk a csordás és a gulyás párosát. A csordás az, aki olyan teheneket hajt a legelőre a faluból, amik aznap visszaérnek még a faluba, és ugye reggel este meg vannak fejve. Na ez a szakma, ez nagyjából úgy az eltűnés határán van már a Kárpát-medencében, attól keletre még nem annyira, vagy délkeletre. A gulyás az meg az, aki tavasszal kihajtja a távolabbi legelőre a nem fejős marha állományt, legyenek azok tinók, vagy üszők, vagy bikák, és ott kint tartja őket. Ugyanígy a kanász, kondás, csürhés, különböző típusú disznólegeltetést jelez. Nyáj, nyájuhász, csikós. Jó sok kifejezésünk volt erre. A csikósok tulajdonképpen akkor tűntek el ott a 60-as évek legelején, amikor a lóval vontatott szekeret fölváltotta az autó, illetve a traktor. A disznótartók, ők a 70-es évekbe kezdtek úgy erőteljesen megfogyatkozni, amikor áttértünk arra típusú disznótartásra, ahol nem csak, hogy ólba van a disznó, hanem csak ólba van a disznó, tehát nem jár ki legelőre. Ennek ellenére mi mondjuk Szerbiában még találtunk disznótartókat, és velük dolgoztunk 10 éven keresztül. Ők erdőben és mocsárban tartanak disznót, és hát ez az egyik kedvenc kutatásom volt. Erről külön tudnék hosszan beszélni, mert hogy Szerbiában egy olyan tudást találtunk meg, ami egész Európára jellemző volt. Középkori forrásokat meséltük el szerb szvinyároknak, és tudták értelmezni, hogy a sárospataki grófnak a kanásza miért azt mondta a makról, amit mondott a 7. században. Tehát egy olyan tudás volt ott még a Száva árterén, ami előtte több száz évig működött, azóta pedig nagyjából eltűnt. Juhászból még sok van, több százan is lehetnek még Magyarországon. Ugye ők a juhokat tartják, és aztán hát libapásztor már nincsen. Az utolsó libapásztorral Erdélybe sikerült nem találkoznunk, mert amikor sikerült leszervezni a közös libapásztorkodást, addig a kórházba került, és onnan már nem jött ki. Úgyhogy az a kutatások ott elmaradt.
2: Annak a kontextusában, amit elmondtál annak kapcsán, hogy a pásztor az sokkal inkább figyeli a tájat, sokkal inkább építi, gazdagítja talán annak élő világát. Ebben az értelemben a pásztor egyébként természetvédelem szempontjából egy szövetséges, vagy valaki olyan, aki a védett növényekre ráhajtja az állatokat, akik aztán azt letapossák, vagy megeszik?
3: De inkább az egyik kutatási témánk pontosan ezek az együttműködési lehetőségek, meg konfliktusok, és azt érezzük, hogy ha mindkettő odafigyel a másikra, akkor egészen jó kompromisszumokat lehet hozni. Az egyik pásztor azt mondta az egyik filmben, hogy ha megáll a természetvédő, és beszélünk, 90%-ban egyetértünk. A 10%-ban marad az érdek ellentét, de ott pedig azt gondolom, hogy az emberi tolerancia, meg a kölcsönös megértés, meg a kompromisszum az át tudja billenteni a helyzetet, de valóban vannak olyan növények, meg állatfajok, amiket a legeltetés, főleg a túllegeltetés károsít, ilyenkor a természetvédőnek oda kell tennie magát. Máskor viszont a pásztor tudja jól, hogy hogyan kéne ezt a szeletet hasznosítani, hogyan lehet egyáltalán hasznosítani, és ott meg a természetvédőnek érdemes figyelnie. Például, ha nyugodtan van legeltetve a jószág, akkor nem taposd bele a madarak fészkébe, de közben létrehoz egy madár élőhelyet. Cikkes tavaknál merült fel az, hogy most legeltessük őket, vagy ne legeltessük őket. Ott is a természetvédő pásztor együttműködése csak kitalálta azt a megoldást, hogy a pásztornak is jó legyen, meg a madárkának is jó legyen.
2: Na hát jó, hogy említetted ezt a filmet, mert hogy a filmekkel fogunk tovább menni, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után folytatjuk ezt az izgalmas beszélgetést.
0: Ez a Greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban. Holnap után.

0: a műsort nem most hallod először, megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Molnár Zsolt, etnoökológus, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont hagyományos ökológiai tudás kutatócsoportjának vezetője, és a pásztorkodásról beszélünk, ugye annak kapcsán, hogy az idei évet az ENSZ a legelők és pásztorok nemzetközi évének nyilvánította. Többször említettem már az adásban, hogy beszélünk itt videókról. Van egy úgynevezett hagyományos ökológiai tudás és etnoökológia YouTube csatorna, ahol számos videót találni a pásztorokról. Ezt Zsolt és csapata készíti ezt a csatornát, és hát itt van néhány hosszabb film, amelyek a pásztorok mindennapi munkáját, a mindennapjaikat hivatottak bemutatni. Egyébként a legnézettebb ezek közül a Sáfián László juhásszal készült film, amit most már közel 800 ezeren láttak. Mit kell tudni ezekről a, mondhatom, hogy igen különleges filmekről?
3: Hát az, hogy nagyon izgalmasak. Az a története egy filmnek, ugye három órások ezek a filmek, hogy nagyjából, hogy a gyepen legel a birka, vagy a marha. És akkor ez megy három órán keresztül. Réteg filmnek terveztük. Az volt a cél, hogy valamit megmutassunk a pásztoroknak a tudásából. Úgy alakult ki ennek a filmnek a stílusa, mi ezt lassú filmnek hívjuk. Úgy alakult ki a stílusa, hogy a pásztorokkal arról beszélgettünk, hogy amit ők tudnak, az iszonyú nehéz másnak megmutatni, anélkül, hogy ott lenne. De még hogyha ott is van vele a legelőn, akkor sem látja, hogy mi történik. Az egyik ilyen nagyon korai legeltetés élményem az annyi, hogy a Papimre bácsi kinyitja a hodályajtót, a birka elindul legelni, másfél óra múlva azt mondja az Imre bácsi a lucerna tábla széléhez elérve: hova mész? Erre megáll a birka, egy perc múlva azt mondta, hogy hova mész? Erre megfordult a birka, és elindult a hodály felé, és másfél óra múlva belegelt a hodályig. És akkor azt mondja az ember, hogy nem csak erről csinálj filmet, mert hogy ez a tudás. Mert hogy az, hogy mi történt ebben a kétszer másfél órában, ez órákig lehet mesélni. Mert az, hogy ez így meg tud történni, az a pásztor tudás. Gondolkoztunk pásztorokon, hogy oké, akkor hogy lehet ezt valamennyire megmutatni az embereknek, és akkor kitaláltunk, hogy csinálunk egy olyan filmet, ami egyetlen egy délutánról szól. Tulajdonképpen vágatlan a film, tehát tényleg csak a kamera rezgések, kamera átállások vannak kivágva belőle, ezért három órás. És utána leültünk a pásztorral, és ő elmagyarázza, hogy ő mit néz, mit lát. Mert ugye a pásztor kétféle dolgot tud csinálni, a legelőn áll, vagy megy. A birka is kétféle dolgot tud csinálni a legelőn, eszik, vagy nem eszik. Most ebből a kombinációból áll a pásztornak a gyerekkortól élete végéig az élete, meg ebből áll minden nap. Na most ezt három óráig tudtam magyarázni, úgy, hogy egy csomó kérdést nem tudtunk érinteni. Tehát ezek a három órás filmek, ezek még mindig csak egy kicsit részét tudják megmutatni az aznap délután használt tudásnak. Viszont átmegy ez a gondolat. Onnan tudom, hogy van a film alatt ugye 300 komment, és a 300 kommentnek egy jelentős része arról szól, hogy hát ezt én nem gondoltam volna. Azt hittem, hogy ott csak áll. Azt hittem, hogy a pásztorok buta emberek. Azt hittem, hogy a pásztorok nem tudnak beszélni. Tehát, hogy a ledöbbenni, tehát az, aki rászánta a három órát, az ezután jött rá, hogy valójában egy hihetetlen tudással áll ő szembe.
2: Adódik is talán a kérdés, hogy hogyan lesz ma valaki pásztor. Én laikusként azt gondolnám, hogy ez egy öröklődő, családon belül apáról fiúra szálló mesterség.
3: Alapvetően igen, úgymond 7000 éve, de vannak kibelépők ebben a társaságban, aki abba hagyja a pásztorkodást, vagy éppen belép. Paraszt emberből lettek pásztorok, aztán azóta már 7. generációs vagy 18. generációs pásztorok is lehetnek közöttük. Alapvetően ugye iskolában nem lehet megtanulni, teljesen egyértelmű. Gyakorlatban lehet megtanulni, úgymond maguktól tanulják, a jószágtól tanulják, bizonyos dolgokat az öregektől, szülőktől tanulnak. Béres Sándor, ő egy néprajzos, és ő mondta azt, hogy az nagyon fontos lehet, hogy már nagyon kicsi gyerekkorukban, 2-3 éves korukban kapnak egy bárányt, amiért ők felelnek. És ezért ez a bizonyos imprinting, ez a bevésődés, ez kisgyerekkorban megtörténik. És azok az emberek, akik ezt megkapták, ezt a bevésődést, lehet, hogy akkor ők még nem pásztorok voltak, de tartottak annyi jószágot, hogy a bevésődés megtörténhessen. Neki könnyebb utána pásztorrá válni, mert az egész pszichológiájuk, az egész úgymond hormonháztartásuk, az össze van valahogyan szőve a jószágéval. Azt mondják a pásztorok, hogy én vagyok éhes, amikor a jószág éhes, én vagyok szomjas, amikor a jószág szomjas, és én nekem fáj, amikor a jószágnak fáj. És amikor megkérdezzük pásztorokat, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jó pásztor legyen, akkor nem azt mondták, hogy milyen iskolába kell beiratkozni hozzá, hanem azt mondták, hogy szeresse a jószágot. Ez a szeretet az, ami a jóltartást eredményezi. Ugyanakkor meg már kisgyerekkorban tanulja meg, hogy a jószágot azért tartjuk, hogy aztán majd megegyük. És ugye ez egy fontos kérdés, mert a mai világban így az állatvédelem kapcsán azért ez egy, meg a vegetariánizmus kapcsán ez így fölmerül kérdésként, hogy akkor egyáltalán van fenntarthatóság szempontjából a jövőben helye a pásztoroknak. És akkor én csak annyit szoktam mondani erre, hogy a földfelszínnek közül körülbelül a fele olyan növényzetet tartalmaz, ahol nem lehet gabonát vagy gyümölcsöt, zöldséget termelni, és az ott levő füveket, fásokat és egyebeket csak jószágon keresztül lehet emberi élelmiszerré alakítani. Tehát a pásztorságnak a földfelszín felén helye van, ott nem tudunk másképp élelmiszert létrehozni. Az más kérdés, ezt szoktam mondani, hogy mai világban túl sok húst teszünk, és ez nem fenntartható. Tehát a húsfogyasztásunkat drasztikusan csökkenteni kell, ugyanakkor nem azt jelenti, hogy nem tenyésztünk állatokat, akkor az egy fenntarthatóbb világ lenne. Tehát a legfenntarthatóbb tájban arányosnak kell lennie a növénytermesztésnek és az állattenyésztésnek. Tehát ezért mondom azt, hogy a pásztorságnak abszolút a helye van a legfenntarthatóbb világban.
2: Nagyon sok mindent említettünk most már a pásztorokkal kapcsolatban. Hogyan lesz valaki pásztor? Egy pásztor hogyan figyel a tájra, hogyan figyel a nyájra, hogyan őrzi meg a környezetét? Viszont az egy nagyon érdekes kérdés számomra, hogy azért a mai rohanó világunkban, ugye ezt is említettük már, mobiltelefon, internet, stb. Mi lehet vonzó a pásztor életben? Milyen életmóddal kecsegtet ez mondjuk egy mai fiatal számára, hogy pásztorrá váljon ma Magyarországon?
3: A pásztorok azt mondják, hogy amikor reggel fölkelnek, akkor tudják azt, hogy 300 személyiség várja őket a hodályba. A pásztorok azt mondják, hogy a jószág tőlem vár. Tehát olyan szoros kapcsolat tud kialakulni más élőlényekkel, ami nagyon kevés szakmára jellemző. Aki szeret a természetben lenni, és nem csak kirándulni, madarászni vagy botanászni, hanem együttműködni a természettel, aki tanulni szeretne a természettől, azoknak mindenképpen javasolható. Gazdaságilag többé-kevésbé működőképes, érdemes segítséget kérni az elején valódi pásztoroktól, már gyakorlott pásztoroktól, elsősorban a jószág elhullás megakadályozása céljából. Érdemes összekapcsolni a régi tudást az új tudással. Széchenyi ezt úgy mondta, hogy a jó régit a jó újjal a jelen időben készfogásra bírni törekednék. Na ezt tudom én is javasolni, hogy ne dobjuk ki azt a múltból, ami hasznos. Ugyanakkor figyeljünk például pont a regeneratív, öko és permakultúrás gazdálkodókra, és tanuljunk a modern tudománynak a felismeréseiből. Ez egy kimondottan komoly szellemi kihívás. Már nem akkora fizikai terhelés pásztornak lenni, mert a technika segít, úgyhogy azt mondanám, hogy nagyon sok olyan ember van, akinek olyan hobbija van, ami erőt, kitartást, odafigyelést igényel, de valójában nem termel semmit a világnak, nem hoz létre fajgazdag gyepeket, nem tart féken inváziós tájidegen özönnövényeket, hanem csak hobbi. Na most az ilyen típusú ember azt szerintem a pásztorságban is megtalálná a kihívást, a kitartásra, az erőbedobásra való igényt, az odafigyelésre, a hosszantartó figyelésre való lehetőséget. Úgyhogy ez egy izgalmas dolog, hogy azok az emberek, akik jó pásztorok lennének, és szívesen lennének pásztorok, azok eljutnak-e addig a gondolatig, hogy nekik ez egy jövőbeni út lehet.
2: Hát azt hiszem, hogy érdemes megnézni a YouTube csatornán, ugye a hagyományos ökológiai tudás és etnoökológia csatornán található videókat, és akkor egy kicsit mélyebb képet kaphatnak arról az érdeklődők, hogy mit is jelent ez a világ, és akkor akár el is így lehet van, indulni ezen az úton. Hát akkor innen fogjuk folytatni a szünet után, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Molnár Zsolt, etnoökológus, a HunRen Ökológiai Kutatóközpont hagyományos ökológiai tudás kutatócsoportjának vezetője. És ugye ma már többször elmondtam, hogy a mai beszélgetésünk apropóját az adta, hogy az ENSZ 2026-ot a legelők és pásztorok nemzetközi évének nyilvánította. Mit érdemes tudni erről? Miért tartotta fontosnak a világszervezet, hogy ezt az évet a pásztoroknak és a legelőknek szentelje?
3: Azért, mert globális a világ. Én soha nem értettem, miként az, hogy globalizáció. Addig, amíg egyszer el nem mentünk New Yorkba egy konferenciára, ahol szintén hagyományos pásztorokkal, gazdemberekkel foglalkozó emberek vettek részt a konferencián, és meséltek a kutatási lehetőségekről, nehézségekről, illetve az ott a kutatott embereknek mik a nehézségei, és kiderült, hogy bárhonnan jön valaki a világból, ugyanaz a gondja. Mert hogy ez a globalizált piacgazdaság központú világ, ez ugyanazt a nyomást helyezi a világban mindenhol azokra az emberekre, akik még nem ezt az iparizált világnézetet, illetve életmódot folytatják. Na most a pásztorokra sajnos még jobban igaz, ők hiába 2000 éve tartják fönn a kultúrájukat és a működési módjukat, olyan gyorsan változik most a világ, hogy mindenféle kihívásra szembesülnek, viszont ezek a kihívások globálisak, nagyon hasonlóak. Ezért volt értelme egy külön évet szentelni, egy külön ENSZ évet szentelni pásztoroknak. Mongólia kormánya javasolta, a FAO kezelte ezt a folyamatot éveken keresztül, és aztán 2024-ben az ENSZ közgyűlésén megszületett a döntés, hogy 2026-ot a legelők és pásztorok nemzetközi évre nyilvánították. Hát vannak vagy 300 millióan pásztor a Földön.
2: 300 millió pásztor van a Földön.
3: 300 millió van összesen. Körülbelül a földfelszín, a szárazföldnek a felén ők hozzák létre az élelmünket, és hát mindenféle gondjaik vannak. Elsősorban a fő gondjuk az, hogy nem tudnak feltétlenül ott legeltetni, ahol kellene nekik legeltetni, mert a jobb minőségű földeket feltörték, intenzívebb szántónak, a városok kiterjednek, az úthálózat kiterjed, szélerőmű parkok jönnek létre, különböző módon szorongatják a pásztorokat, miközben a pásztorságnak mozogni kell a tájba. És akkor ez az évet tulajdonképpen arról szól, hogy a világ vegye már észre, hogy van itt egy jó pár ezer éves történet, aminek jövője is van, ami fenntartható, ami fontos nekünk, ami kultúrát őriz meg, ami élelmiszert hoz létre, és most 150 országban lesznek olyan rendezvények, amik részben általános, részben szakmai, célirányos, szakigazgatási célokat szem előtt tartva próbálnak a pásztoroknak segíteni.

0: Ugye említetted, hogy globalizálódott a világunk, és egyébként nagyon sok nyomás, ami a pásztorokat éri, az hasonló a világ különböző részein. De a pásztorok, ők mennyiben hasonlóak a világ különböző részein? Mondjuk egy magyar pásztorhoz képest egy gánai pásztorhoz képest egy mongol pásztor. Mi a különbség, vagy mi a hasonlóság köztük?
1: Vegyünk mondjuk 20 véletlenszerű pásztor népet, pásztorkultúrát, otózzuk le őket a hagyományos viseletükben, a legelőjükön és a jószágukkal. Kérdezzük meg valakit, hogy ez a 20 pásztor, ez mennyire különbözik? Azt fogja mondani, hogy ég és föld, semmi közük nincs egymáshoz. Csináljunk olyat, hogy mind a 20 pásztorközösséggel készítsünk interjút, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jó pásztor legyen. Pásztor dönti el, vagy a jószág dönti el, hogy hol legeljen a jószág. Mi a pásztornak a fő célja, hogyan olvassa a növényeket, mit tud a növényekről. Azt leírjuk a 20 pásztorközösség esetében, akkor szinte nem látunk különbséget. Tehát miközben kinézetre ég és föld, ugyanakkor a jószághoz való viszonya, az élethez való viszonya meg hihetetlenül hasonló, annyira, hogy a mondatok egyeznek. Például amit én Magyarországon gyűjtöttem, hogy mi a jószág száján átlátjuk a legelőt, vagy a növényeket, ezt gyűjtöttem Mongóliában is, és olvastam kenyai pásztor szájából. Az a mondat, hogy éjjel azon gondolkodom, hogy reggel hol kezdjük a legeltetést, ezt tudod itthon is gyűjteni, Mongóliában, meg Iránban is. Valójában a pásztorok nem különböznek egymástól, csak kinézetre.
0: És ugye azt említetted, hogy 300 millió pásztor van világszerte, ami egészen elképesztő információ volt számomra. Ehhez képest Magyarországon lehet tudni arról, hogy körülbelül hányan vannak?
1: Hát nézzük meg a statisztikát, jó? Bemegyünk a statisztikai hivatalba, pásztor szakma, rákattintunk, ki fogja adni, hogy hány? Hát nulla, mert hogy nincsen olyan szakma Magyarországon hivatalosan, hogy pásztor. Ezt úgy elfelejtették a közé a 3000 valahány száz szakma közé felsorolni. Ugye ez döbbenetes, ugye?
0: Elképesztő.
1: Tehát magyarul nulla pásztor van Magyarországon. Persze ez nem igaz. Azt becsüljük, hogy körülbelül olyan 500 és 1000 között lehet azon emberek száma, akik naponta elindulnak a jószággal a legelőre és legeltetnek.
0: És ugye ezt már említettük korábban is, de hogyan jutottunk el odáig, hogy ma Magyarországon csak körülbelül 500 ezer pásztorról beszélhetünk?
1: Mármint 500 kötőjel
0: 1000.
1: Így van. Azt gondoljuk, hogy ők már nem fontosak. Vagy valakik azt gondolják. Mert gondoljuk el, hogy ha nem kapnának fizetést és támogatást a múzeumok, akkor bezárnám. Ha nem kapna az operaház támogatást, odafigyelést, akkor bezárna. Valamiért tudat alatt úgy döntöttünk, hogy akkor a pásztoroknak nem adunk meg olyan támogatást, és akkor majd ők is bezárnak, eltűnnek. A kutatócsoportban mi egy olyan szenárió, jövő szenárió szerint működünk, hogy az a világ, ami most van, ugye exponenciálisan nő egy csomó minden évben nő a GDP és a betonfelhasználás és az energiafelhasználás és a szén-dioxid kibocsátás és minden. Ez a világ nem fog tudni sokáig ebbe az irányba menni, mert a grafikon nem engedi, a föld nem engedi. Tehát lesz valami zökkenés. Látjuk az előjeleit ennek a zökkenésnek egyre gyakrabban. Tehát magyarul lesz egy zökkenés a civilizációnak. Én nem vagyok világvége hívő, meg semmi ilyesmi, de lesz egy nagy zökkenés. Méghozzá nem is túl soká, 10-20 éven belül, mert a grafikonok nem férnek el a lapon. Ez egy tény. Na most, ha lesz egy zökkenés, annak az egyik eredménye az lesz, hogy a messziről hozott anyagok, messziről hozott élelmiszerből lesz kevés, vagy nulla. Ebből az következik, hogy a helyben lévő anyagoknak és élelmiszernek az értéke meg fog nőni. Ki tud fűből húst csinálni? Ki tud útszéleken legeltetni, erdőkbe legeltetni, mocsárba legeltetni? A pásztor.
0: A pásztor.
1: Magyarul én nem tudom, hogy mi lesz 20-30 év múlva, de abban szinte teljesen biztos vagyok, hogy a helyben megtermett biomassa élelem mi alakítását meg kell tudnunk valósítani. Ehhez olyan tudás kell, amit ma a pásztorok és néhány más ember őriz még nekünk. Nem biztos, hogy olyan pásztorok lesznek 20 év múlva, amilyenek a maiak, de ugyanúgy figyelme intenzív, tájban mozogni képes, mobilis pásztorokra lesz szükség, emberekre lesz szükség. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a feladat az az, a társadalomnak, a kutatóknak, a hatóságnak a feladat, hogy ez a tudás ne halljon ki még azelőtt, hogy megint kell nekünk. Hát, hogy most nem a legmodernebb foglalkozás a pásztor, de nagyon nagy szükségünk lesz rá. Nem túl sokan.
0: És hát ugye az általuk őrzött hagyományos tudást is, amiről, ahogy már említettük, a Hagyományos Ökológiai Tudás és Etnoökológia YouTube csatornán számos videót és filmet tudtok megtekinteni. Nagyon szépen köszönöm dr. Molnár Zsoltnak, hogy a vendégem volt. Nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt már a Holnap után a greendex.hu fenntartatósági műsora. A jövő héten újra érkezünk. Addig is sziasztok.
2: Ez a greendex.hu fenntarthatósági

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Hidegfront érkezik erős széllel. Évi 500 milliárd forintot kellene a magyar közúthálózatra fordítani a közlekedési miniszter szerint. A terrorháza átmeneti bezárása ellen tüntettek a fővárosban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Elütöttek egy motorost a hetes úton, Balatonszemesen a Bajcsi-Zsilinszky utcában a főutcánál, a szakaszon félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Nagyjából évi 500 milliárd forintot kellene a magyar közúthálózatra fordítani, hogy megfelelő színvonalon lehessen tartani. Erre azonban nincs keret. Minden pénzt elvisz a Mészáros szívféle autópálya koncessziós szerződés, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Kontrollnak adott interjújában úgy vélte, hogy az államnak ki kellene szállnia a koncesszióból, így felszabadulhatna a mintegy 23 ezer milliárdos szerződésnek az a része, ami túlárazott. Demonstrációt tartottak délután az Andrássy úton a Terrorháza Múzeum előtt. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. A tüntetés előzménye, hogy Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a napokban bejelentette, megszűnt Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása, az intézmény pedig átmenetileg bezár. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum. Katasztrofálisnak minősítette a kormányzó CDU pártszövetség Mecklenburg Előpomerániában és Berlinben rendezett tartományi választáson elért eredményét a német kancellár. Friedrich Merz ugyanakkor közölte, hogy a kudarc ellenére továbbra is hivatalban akar maradni. Az exit poll felmérések szerint az észak-kelet-németországi tartományban a szélső jobboldali AfD nyert a voksok 38%-ával. A szociáldemokraták mintegy 36, a radikális baloldal 7, a kormányzó CDU pedig csak 5%-ot érhetett el. Berlinben ugyanakkor a radikális baloldal vezet a voksok csak nem 25%-ával, a CDU 20, az AfD 16, a szociáldemokraták 12%-ra számíthatnak.
0: Petőfi Rádió. Sport.
4: Hátrányból fordítva nyert az Újpest a labdarúgó NB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 2-1-re nyert az Újpest hazai pályán az Alaegerszeg ellen a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A címvédő Eto FC szintén 2-1-re győzött az MTK Budapest vendégeként. Simán nyert a harmadik fordulóban is a Győr a női kézilabda bajnokok ligájában. Az Eto 30-20-ra győzött a Storhamar vendégeként Norvégiában. 10 gólos szegedi győzelem a férfi kézilabda NB1-ben. A kékek 38-28-ra verték a Balatonfüredet hazai pályán. A Dabas 33-28-ra nyert Egerben. A női kézilabda NB1-ben a Debrecen Vácon győzött 37-33-ra. Megnyerte a szkopjei Cselgáncs Európa Kupa női 52 kg-os súlycsoportját Pupréka. A kétszeres olimpiai ötödik helyezett a döntőben hosszabbítás után Jukova győzött a szerb Mina Gacsics ellen. Majer Gréta a gerendán ötödik, talajon nyolcadik, míg Nagymárk Dávid korláton hatodik lett a szombathelyi torna Challenge világkupa döntőinek második napján. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd holnap ismét kisüt a nap, esőre csak az északi, észak-keleti ország részben kell számítani. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható. A jövő héten marad a napos, felhős őszi idő 20 fok körüli hőmérséklettel.
1: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a kenyerek világában, a péksütemények világában, illetve a kovász világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Budapest egyik leghíresebb, vagy hírhettebb péke, pékmestere, Fekete Gergő. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél el.
2: Bevezetőt.
1: Melyik nem tetszett, a híres vagy a hírhett?
2: Tetszett csak. Vicces.
1: Pár évvel ezelőtt, amikor megcsináltátok azt a bizonyos pékműhelyet, hogyha fogalmazhatok így, azért terjedt eléggé a híretek, hogy akkor itt van egy ilyen új hullámos pékség. És akkor utána mindenki azt mondta, hogy én szeretnék onnan valamit, csak éppen kóstoljuk meg. Aztán hiába mentek az emberek, már délután 3-kor nem volt semmi.
2: Hát, igen, volt ilyen. Az elején még volt olyan, hogy 11 után nem volt semmi, mert hirtelen nagyon felkapottak lettünk, és hát 3 főről egészen hirtelen 10 főre kellett bővítenem a csapatot, és azért ez egyik pillanatról a másikra nem ment.
1: Ebben a bizonyos időszakban, amikor ti létrehoztátok ezt, és elkezdtetek kovásszal foglalkozni, az még egyébként ennek a bizonyos, hát nem tudom, nevezhetem-e így, pékforradalomnak az időszaka volt. Akkor kezdett el mindenki a kovásszal kicsit behatóban foglalkozni, akik egyébként így 2026-ra, tehát 10-15 évvel később a pék szakma ilyen meghatározó alakjai lettek.
2: Úgy gondolom, igen. Az első, hát pékforradalom, az első generációs pékségeknek körülbelül ilyen 5-6 pékséget mondhatnánk. Ők még a mai napig ugye működnek, mai napig működünk. Ha jól tudom, most több mint 100 kézműves pékség van országszerte. És hát mi voltunk az első generáció, és azóta is jóba vagyunk, tartjuk a kapcsolatot, és hát fejlődgetünk mindenki a maga szintjén.
1: Gombamód kezdtek el szaporodni egyébként az elmúlt években az ilyen kis kézműves pékségek. Van, aki megmaradt kicsiben, és akkor nem tudom, csak 15 kenyeret süt, meg 30 péksüteményt, meg van, aki egy kicsit azt mondja, hogy akkor na, kezdjük el ezt nagyobbá tenni.
2: Hát azt még nem látjuk, hogy az újak mennyire maradnak meg kicsinek. Én úgy tudom, hogy a mi első generációsok közül azért elég sokan nőttünk. Mi nem kifejezetten azért nőttünk, hogy most feltétlenül csak legyen még egy üzlet, vagy legyen még egy műhely, hanem mindig a minőség megtartása és a fejlődés vezetett minket. Ugye az első üzletünk, ami most 11 éves már, a Hold utcában volt, műhelynek még alig nevezhető, mert összvisz az egész üzlet 130 négyzetméteres, és a maga a konyha ebből töredéke, és hát éjjel-nappal sütöttünk már ott a végén, úgyhogy elkezdett egy kicsit a minőség rovására menni, meg a kollégáknak azért így egyszerűbb volt, hogy kialakítsunk egy pékműhelyt. Azóta már a 3. pékműhelyünk van, ami most jelenleg több mint 300 négyzetméter.
1: Ez egy elég szép és tudatos építkezésnek tűnik egyébként.
2: Igen, tényleg, ahogy mondom, hogy feltétlenül arról volt szó, hogy megőrizzük a minőségét a kenyérnek, a kenyerünknek, a termékeinknek, és nem, hogy megőriztük, hanem még javult is a minőség. Most már tényleg sikerült egy olyan műhelyt összeraknunk, amit annó megálmodtam, hogy hűtött legyen a leveles péksütemény résznek a tere, hogy ne olvadjon a kánikulában a vaj. Most a hőkupola tetején nagyon büszke vagyok rá, hogy 26 fokos átlaghőmérséklettel mentünk a műhelybe, ami szerintem én soha nem dolgoztam még olyan pékműhelybe, ami ezt a hőmérsékletet tudta így télen-nyáron garantálni. Úgyhogy,
1: kint 42 fok bent nálatok, igen, a kemencék mellett 26 fok.
2: Mellett 26 fok, így van. És ha a péksüteményes pályára bementünk, ami egy külön helység, ott általában pulóverbe dolgoznak a srácok télen-nyáron.
1: Ez egy későbbi kérdés lett volna, amit az imént a mondataid egyikében felhoztál, úgyhogy ha már említetted, akkor legyen helye és ideje itt és most. Hogyha az ember kicsiben csinál valamit, nem tudom, csak 12 darabot csinál valamiből, akkor pontosan tudja, hogy akkor ezek minőségi kézműves termékek lesznek. Hogyha 12-ből hirtelen 1222 lesz, igen, akkor fennállhat a lehetősége annak, hogy akkor kis minőségromlás következik be. Vagyis valakinek, effektíve annak az embernek, aki az egészet létrehozta, árgus szemekkel kell figyelnie minden egyes munkafolyamatot, hogy akkor pont annyi kerül bele, pont annyit kelt, pont úgy veszik ki a kemencéből.
2: Ez nagyon összetett kérdés lesz. Igen.
1: Ugye?
2: Igen. Hol kezdjem? Hol kezdjem megvászolni? Mindössze egy héten 3 órát volt kikapcsolva a kemencem akkor, amikor tisztítottuk. Épp ezért volt fontos az, hogy egy új műhelybe költözzünk, hogy ne menjem a kenyér minőségének a rovására, hogy megnőtt a műhely, illetve hát, hogy említetted azt, hogy mondjuk 15 kenyérből mondjuk 1500-ra nincsenek ekkora számaink, de hogy azért jóval többet készítettünk, hát el lehet dönteni ott az üzletben, hogy akkor napi szinten mondjuk 30 kenyeret fogunk sütni, vagy 300-at. Nyilván az se volt megoldás, hogy 11 után vagy délután már nem volt kenyér, mert akkor elégedetlen vásárlók tömkelege jött délutánonként, aki egyszer megkóstolta a kenyerünket, azért rendszerint visszajön, vagy visszajött. És bármennyire tiltakoztam az ellen, hogy nőjünk, vagy legyen még egy üzletünk, vagy műhelyünk, ezért volt arra szükség, hogy azért bővüljünk.
1: Az van ezzel a szakmával, amit te csinálsz, hogy ilyen urbánus legendák vannak, és hogyha az ember jobban belegondol, akkor ez tényleg így működik. Aki péknek áll, és akkor itt a lényege. Az készüljön fel arra, hogy tök fordítva fog élni, mint az emberek nagy része, vagy az összes ember. Tehát, hogy amíg én délután intézem a kis dolgaimat, vagy nem tudom, edzőterembe megyek, addig te alszol, mert igazából neked hajnal 2-kor kezdődik a nap.
2: Háromkor lesz, nem feltétlenül, tehát próbálom úgy beosztani a műszakokat, hogy élhető életük legyen a pékeknek is. Hát kezdődik ott a sztori, hogy én kiskorom óta vendéglátásban dolgozom, és az álmom mindig egy étterem volt, vagy legalábbis egy vendéglátóhely. Sokáig éjfélig dolgoztam, egyre értem haza, 2-ig értem haza, és akkor beláttam, hogy hosszú távon nekem ez így nem fog működni, ehelyett ugye hajnali 4-kor kezdtem el dolgozni, ami ugye sokkal egyszerűbb, de amúgy én szeretek korán kelni, és úgy gondolom, hogy pékek, hogyha megnézem a kollégáimat, vagy a konkurens baráti üzleteket, vagy azoknak a vezetőit, általában pékek szerintem szeretnek dolgozni, és szeretik oda tenni magukat, és nem zavarja őket, hogy esetlegesen korán kell kelni. Nálunk nincs éjszakai műszak, hajnalban kezdünk, ez igaz, de viszont elég korán is végeznek a srácok, délben már azért legtöbbször vége van a műszaknak.
1: Mi az, ami egyébként téged ilyen kiegyensúlyozottá és nyugodtá tud tenni a munka szempontjából? Az, hogyha látod, hogy elkészült a nem tudom 1500 darab kiflé, sós kiflé, és akkor azok ott kint vannak, és akkor befejeztük a munka folyamatot, vagy az? És hogy ezért éri meg csinálni a szakmát, szerintem vendéglátásban dolgoztál, amióta az eszedet tudott különböző pályákon. Amikor egy ilyen sóskiflit, vagy bármit, ami ott van a pultban, megfog a kedves vásárló, vagy a gyerkőc, mert oda adja neki anya, beleharap, és akkor látod azt, nem tudom, mosolyt meg kijelöljük is a szemében, hogy akkor végre finomat
2: ezek. Hát ez a csúcspont, ugye ezt ezért csináljuk, és ezért vannak nálunk nyitott konyhák, meg nyitott műhelyek, hogy maga a pék is lássa azt, hogy lássa a vásárlót, meg lássa az örömet az arcokon. Nyilván ezért csináljuk, meg azért az örömért, amikor megfogod a éppen kisült kenyeret és kiveszed a kemencéből, azért ez elég menő pillanat, amikor ott meleg, forró, illatos tésztákat veszel ki a kemencéből.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Fekete Gergő. Pék, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kulturfitness, és még mindig Fekete Gergő Pék üldögél velem szemben a stúdióban, akinek egyébként a közelmúltban látott napvilágot az első könyve, a címe az, hogy Artizán Pék vagyok. Köszöntelek még egyszer, de jó, hogy jött.
2: Én is köszöntöm.
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, arról viszont még nem, hogyha rád nézek, akkor nem látom benned Mel Gibson hősiességét abból a bizonyos filmből, a Rettenthetetlenből, pedig hát te is elég sok ideig éltél Skóciában.
2: Ja, nem tudtam ezt hova fog kivenni. Hát igen, a skócok nyámat is otthon hagytam, pedig van egy.
1: Tényleg van?
2: Tényleg van.
1: Mennyi ideig éltél ki?
2: 12
1: év. 12 évig.
2: Hát nem skót, de azért brit állampolgár is vagyok most már, ami... Amire azért büszke vagyok erre a 12 évre, megmondom őszintén.
1: Hogy jött ez a skóciai kiküldetés? Alapvetően te egy magyar srác vagy, aki eldöntött, hogy a vendéglátásban szeretne dolgozni. Hogyha valaki vendéglátós, vagy szakács, vagy pék, vagy akármi szeretne lenni, akkor menjen Franciaországba, Németországba, bárhova. Skócia pont nem jutna eszembe, amikor a haggis, vagy nem tudom mi az, a töltött hurkát megeszik, tehát hogy az nem feltétlenül az európai gasztronómia csúcsa. Nagyon finom, de...
2: Hát azért Nagy-Britanniát nézve eléggé ott van a térképen a gasztronómiát tekintve, de amikor én kimentem, nem ebből a szempontból kerestem azt, hogy melyik országba menjek, hanem hogy egyszerűen kalandvágy volt. Egy hónapos utat terveztem, egy pici angol, hogy az angolomat fejleszem, hát itt is jó választás volt Skócia, mert azért eléggé durva az akcentus, a skóc akcentus.
1: Megérthetetlen.
2: Hát nagyon vicces volt, amikor Glasgow-ba érkeztem meg, igazság szerint én Edinburgh-ba laktam, de Glasgow-ba érkeztem meg először, és hát semmit nem értettem a glasgow-i akcentusból, és akkor fogtam a fejem, hogy te jó ég, itt fogok megtanulni angolul, aztán ugye Edinburgh egy picit multikultibb, és sokkal érthetőbb a nyelv. Hát akcentussal sikerült megtanulnom az angolt, és hát egy hónap helyett 12 év lett belőle.
1: Ráadásul ott egyetemre is jártál.
2: Igen, az Edinburgh-i Napier Egyetemet sikerült elvégeznem vendéglátó szakon. Hát ez is büszke vagyok, és nagyon, nagyon jó kis időszak volt.
1: Ott is vendéglátásban dolgoztál, különböző éttermekben?
2: Így van, az első naptól. Hát nem első naptól, mert ez elég hosszú idő telt el, legalább egy hónapig kereskéltünk, amíg munkát találtunk, aztán egy grill étteremben sikerült elhelyezkednem, mint krumplisütő. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt, nagyon-nagyon imádtam, de másfél év után vezettem egy 10-12 fős csapatot, és hát ez is vitatatlanul hatalmas élvény volt, és akkor döbbentem rá, hogy nekem a konyhám van a helyem.
1: És ezen kívül azért számtalan helyen megfordultál, állítólag egy dán kiküldetés, ha minden jól megy, meg egy francia kiküldetés, nyitották fel a szemedet, hogy nem kell nekem egy tojásrántottát, meg nem tudom, töltött káposztát csinálni, maradjunk a kovásznál.
2: Igazság szerint fine dining, elég jó éttermekben dolgoztam kint, és ott magunknak készítettük a kenyeret. Akkor volt így az első, hogy mondjam, rákattanásom a kenyérkészítésre, és akkor még csak élesztős kenyeret készítettem ott a konyhán, illetve aztán magamnak, otthon a barátoknak. Aztán egyszer az egyik barátomtól kaptam egy könyvet a kovászos kenyérkészítésről, és ami teljesen kovászlázba hozott, és kovászos kenyérlázba, és onnantól fogva tudatosan próbáltam képezni magam, és egy-egy ilyen kiküldetés, ahogy te mondod, az igazság szerint egy-egy nyaralás volt, tehát a nyaralásaimat felcseréltem egy sztázsolásra, tehát ingyen dolgoztam be külföldi pékségekbe.
1: Legalább nem kódorogtál céltalanul a városban.
2: De akkor így ezt nagyon élveztem, úgyhogy így is meg tudtam ismerni a várost, az adott város, például Koppenhágával. Nagyon kedvesek voltak a pékek, műszak után mindig elvittek sörözni egyet, meg együtt ebédeltünk, úgyhogy nagyon kellemes élmények ezek.
1: Ott azért más jellegű a pék kultúra, hogyha a skandinávokat veszük, tehát hogy amilyen kenyerek, vagy nem tudom, panidik, stb. Vannak Franciaországban, Olaszországban, Dél-Európában, az északi kenyér kultúra az nagyon más. Nagyon finom, nagyon de más, nagyon különleges.
2: És még mindig azt mondom, hogy Európában a toppok, a skandináv országok, Dánia, Svédország hihetetlen magas szinten űzik ezt a szakmát. Nem hiába van itthon is, nem egy skandináv pékség, többen jöttek már ugye onnan vissza, is nyitottak pékséget itt Budapesten. Én is elég sokat tanultam kint Dániában, Kopenhágában, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg szinte minden sarkon nagyon jó minőségű pékséget lehet találni. Más jellegű kenyerek vannak, sötét ebros rózs az, ami náluk a hagyományos kenyér, de péksütemény kultúrájuk is hatalmas, nagyon jó minőségben űzik ezt a szakmát.
1: Mi az, hogy hívják? Smörrebrod vagy smörbrod?
2: Smörbrod.
1: Smörbrod.
2: Igen, igen. Meg rúg, hát nem a smörbrod, az már a kis szendvics, amit készítenek belőle, kis szendvicskék, a rúgbrod maga a sötét roskenyér. És vannak ugye a bullok, amit én úgy gondolom, hogy mi először kezdtünk itthon készíteni ezeket a kardamom fűszerrel ízesített kis masnikat, süteményeket. Azóta most már számos helyen lehet kapni a városban.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Fekete Gergő. Pék, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
3: Belülről jön el az igaz világ.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Fekete Gergő, Pék ül velem szemben a stúdióban. A közelmúltban látott napvilágot az első könyve. Artizán Pék vagyok, ez a címe. Köszöntelek még egyszer, de jól jöttél. Szia, Gergő.
2: Köszönöm.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk, smörbrod, valami ilyesmi volt a legutóbbi, hát dán tökéletes kiejtésű szó, amit használtunk, ha bár már a skót töltött hurka is megvolt. Olyat ettél egyébként?
2: Természetesen.
1: Finom? Én még sosem ettem.
2: Hát, figyelj, minden nép kultúrájában megvan, vagy a gasztronómiájában megvan a töltött véres hurkától elkezdve a májas hurka, ez is szinte ugyanaz, mint nálunk.
1: Térjünk rá arra, hogy alapvetően, amit te csinálsz, az ugye ilyen kézműves kovászos kenyér, illetve péksütemények, hogyha körbenézünk, és mondjuk csak itt a Kárpát-medencében, hogy hát megyünk, nem tudom, Erdélybe például, Teknőben dagasztják a nagymamák, a nénik azt a bizonyos tésztát, aztán utána be a kemencébe is elkészül.
2: Volt szerencsém ott is sütni.
1: Igen. Ez lett volna a kérdés, hogy az a kenyér, ami Erdélyben készül, és az asszonyok készítik, a nagymamák készítik, azért az minőségnek számítám.
2: Persze, természetesen. Hát itt semmi újat nem találtunk föl egyébként. Azt a technológiát meg hagyományt hoztuk vissza, amit ugye annó elfelejtettünk, hát ugye a második világháború ig bezárólag, vagy azt követően szinte minden háznál sütöttek kenyeret, aztán ahogy az asszonyoknak el kellett menni a dolgozni, és már nem volt erre idő, így ez a kenyérsütés tudománya is sajnos elhalt, vagy abban maradt, főleg a kovászos kenyér maradt el, mert ugye bejött a sütőélesztős ipari kenyér, és hát nem volt szüksége arra, hogy minden háznál süssenek kenyeret. És hát az a csodálatos ebben, hogy ezt a tudományt, vagy kenyérsütést most a kovásszal próbáljuk népszerűsíteni és visszahozni, és hogy egyre többen érzik fontosnak azt, hogy süssenek otthon kenyeret. Hát nem tudunk elég workshopot tartani, hogy ne teljen meg egy workshopot, van Szabi, a Pék, rengeteg workshopot tart, mi is tartunk workshopot, és azért gondoltam, hogy ennek a kenyér, vagy a könyvnek is itt van az ideje és helye, mert szükség van egy olyan könyvre, ami lépésről lépésre leírja azt, hogy hogyan lehet otthon jó minőségű kenyeret készíteni. Nyilván vannak külföldi könyvek, amiket meg lehet vásárolni, de én úgy gondolom, hogy ez hiánypótló volt itthon.
1: Majd beszélünk az előkészítő folyamatokról, a kovászról, az élesztőről, a díszítésről, a zsiletpengéről, stb. Stb. Viszont a befejező fázis. Van egy nagy különbség szerintem a kézműves pékségek és a, nem tudom, például Erdélyben készült kenyerek között. Amikor ott kiveszik a kemencéből, és szerintem ilyen nálatok, vagy a legtöbb pékségben nincsen, akkor elkezdik ütögetni, hát vagy a késnek a nyelével, vagy bármi, nem tudom, fakanállal.
2: Nem is szoktuk azért kopogtatni alulról, hogy
1: nem is kopogtatni, hanem hogy...
2: hogy leverik arról.
1: Igen,
2: hogyha szénégetjük a kenyeret, akkor nem, amúgy nem szoktuk eladni, ha szénégetjük a kenyeret, azt elviszem haza. De hát igen, ez egy ottani hagyomány.
1: Vagy, egy fatüzelésű kemencében azért tök másképp készül a kenyér, mint egy ilyen ipari kemencében.
2: Igen, és nem. Tehát ezek az új, modern gőzös kemencék azért tudják azt imitálni, amit egy fatüzelésű kemence. Másrészt meg azért ott a hódutcában eléggé haragudnának ránk, ha begyújtanánk ott a Nemzeti Bank mellett a fatüzelésű kemencét, gondolom én. Meg nem tudom, hogy meddig tarthatnánk kinyitva, de hogy nem feltétlenül, nyilván valamennyit ad hozzá a fatüzelésű kemence, de ha szerintem ide lerakok eléd most egy fatüzelésű kemencés kenyeret, vagy a miénk, nem biztos, hogy meg fogod tudni mondani, hogy mi a különbség.
1: Alapvetően a te szakmád, hogyha nagyon lecsupaszítjuk, akkor az abból áll, hogy liszt, só, kovász.
2: Hát víz. Víz azért elég fontos.
1: Igen, és akkor csinálsz belőle egy kis tésztát, aztán utána azt hagyod, mit tudom én, egy-két órán keresztül, aztán kicsit még átforgatod, aztán előveszed a zsiletpengét. Zsiletpengét? Jól mondom?
2: Hát vannak különböző kis recéskésengés, de vannak is zsiletpengét szeret használni, igen.
1: Az első kovász, az megvan még? Azt kaptad valakitől, te készítetted?
2: Én
1: vagy
2: otthon én készítettem magamnak, igen, viszont amivel itt dolgozunk a pékségben, azt Skóciából hoztam el, azt az akkori pékmesteremtől kapta, aki elvileg San Franciscóból kapta, szóval ez már egy elég idős kovász, teljesen mindegy, hogy hány éves ez a kovász. Ahogy átkerült ide a mi műhelyünkbe, így ezt a műhelynek a karakterét vette át. Úgyhogy megvan még az a kovász, de az már teljesen más, mint amit annól hazahoztam Skóciából.
1: Mit kell elképzelni egy ilyen kovászra? Mert hogyha valaki otthon csinál magának, akkor az nem tudom, egy ilyen egy literes befőttes üvegben megvan, és akkor szépen nevelgeti nálatok. Egy ilyen pék műhelyben azért gondolom, hogy 10-5 literes befőttes üveg, és akkor abban készül.
2: Hát inkább ezek ilyen műanyagládák, vödrök. Ha. Hát ugye a kovászra azt kell tudni, hogy ez egy lisztből és vízből készített természetesen erjedő kultúra, amelyben a vadélesztők és a teljesen baktériumok élnek, és ezáltal ugye fermentálódik a tészta ennek segítségével, ez egy természetes élesztő. Mit kell róla tudni? Azt kell róla tudni, hogy...
1: Néha hozzá kell önteni egy kis vizet, meg egy kis lisztet kell adni.
2: Etetni kell, mint egy ilyen kis tamagocsit minden nap, nagyjából, nyáron akár többször is, kétszer-háromszor is, és ahogy így dagad és fermentálódik a tészta, ezt az a kovásznak az energiáját használjuk arra, hogy ugye megkeljen a kenyér. Ettől nem marad lapos a kenyér, hanem ettől lesz szép gömbölyű és lukacsos a tészta.
1: 2026-ot érünk, nyilván most már nem dagasztasz kézzel.
2: Nem attól kézműves pékség egy kézműves pékség, hogy kézzel dagasztunk. Nyilván több száz kenyeret nem fogunk kézzel dagasztani. Otthon kézzel dagasztok. Viszont itt már 11 éveset dagasztottunk kézzel. Egy kézműves pékség, attól kézműves pékség, hogy jó minőségi magyar lisztet használunk, nem használunk semmilyen adalékanyagot, amit mondjuk egy ipari kenyérnél szemrebbenést nélkül beletesznek egy-egy kenyérbe, és ezzel etetik a kedves vásárlókat, illetve hát ugye, amiről beszéltünk, hogy ebbe a kenyérbe kizárólag liszt, víz és só van, semmi más, illetve meghagyjuk azt az időt a kenyérnek, amire szüksége van. Nálunk egy kenyér 48 óra alatt kell meg, és készül el. Egy ipari kenyérnél előfordul, hogy 3 óra alatt kerül a polcra, sütéstől, vagy bedagasztástól elkezdve, ami ugye adalékanyagok nélkül nem kivitelezhető. És hát nem hiába van ennyi sok hát kenyérre vagy gluténre allergiás, meg mindenféle allergiás vásárló és ember, mert ugye gondolj bele, hogyha telerakjuk azt a kenyeret élesztővel, meg mindenféle adalékanyagokkal, akkor mi fog történni a tetejében?

0: hogy otthon kézzel dagasztasz, hogy szerintem, amikor az ember végigcsinálja ezeket a folyamatokat a saját kezével, és esetleg még nem tudom, egy izzadság csepp is benne van, mert azért az nem egy egyszerű folyamat, hogy az úgy, hogy megnyugtatja az embert, az olyan, mintha egy ilyen terápia lenne.
1: Itt tényleg csak a legszükségesebb munkafolyamatokat, tehát például a dagasztás az, ami géppel készül, utána természetesen mindenki
0: a formázás az már,
1: formázás,
0: igen, kézzel
1: sütés, mind-mind kézzel készül a műhelyben is. Tehát több száz kiló tésztát bedagasztani azért kihívás, de a formázása, meg az osztása a tésztáknak, ezek mind kézi folyamatok, és a pék kollégák szívesen dolgoznak ezekkel a tésztákkal.
0: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Fekete Gergő, pék, kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Fekete Gergő pékül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: A közelmúltban látott napvilágot, a legújabb, illetve az első könyved, mind a kettő helyes, a címe az, hogy Artizán Pék vagyok. Receptekkel, történetekkel, mindennel megfűszerezve, hogy készítsen az ember otthon magának hiper-szuper, nagyon finom kovászos kenyeret. Honnan az ötlet, hogy akkor én ezt leírom, Gergő?
2: Igazság szerint egy felkérésre készítettem ezt a könyvet, hogy írtam meg, gyűjtögettem a recepteket, hát öt évnyi munka van menni.

0: lehetne. Igazság szerint igazán csak az elmúlt másfél évben foglalkoztam vele egy komolyan, amikor már összegyűjtöttük a recepteket. Bár nem is kellett annyira összegyűjteni, mert ezek a receptek, azok a receptek, amivel mi dolgozunk. Ezzel is azt szeretnénk megmutatni, hogy nem árulunk zsákba macskát, nyitott könyv vagyunk, és ahogy be lehet látni a műhelyeinkbe, meg a konyháinkba, ugyanazokat a recepteket átadtuk a kedves vásárlóknak és olvasóknak. Ugyan szerintem az a legfontosabb, hogy minél több jó minőség kenyér kerüljön a magyar asztalokra, hogy kedvet kapjanak a kedves háziasszonyok, vagy nem háziasszonyok, férjek, apukák arra, hogy két hetente egyszer elkészítsék a saját kenyerüket, hogy lássák azt, hogy mennyi munka egy ilyen kovászos kenyér, és hogy mennyivel másabb egy ilyen kenyeret elfogyasztani, mint egy silányabb minőségűt. Utána úgyse fog készíteni mindenki magának szerintem minden nap kenyeret otthon. El fognak menni az első kézműves kenyér vagy pékségbe, és megveszik majd maguknak, hogyha látják, hogy mi a különbség.
1: Hajtogatott élesztős tészta nyilván van benne, croissant tészta nyilván van benne, a szakmának a csúcsa, amivel nagyon sokat kell pepecselni.
0: Az is van benne. Nagyon sok féle 90 recept, azért az nem kevés. Ennek túlnyomó többsége azért péksütemény és kenyér, de ahogy említettem, kenyeret felhasználó, akár ebédreceptek, levesreceptek, sütemény receptek, nagyon sok. Pirított
1: kenyérkockák, ami esetleg belefér a valahová bármilyen.
0: Kenyeret kidobni nem szeretünk, ezért próbálunk olyan recepteket is összegyűjteni, ahol újra lehet, vagy fel lehet használni a már száradóban lévő kenyérkéket.
1: Alapvetően te egy ilyen gyakorlati pasasnak tűnsz, aki fogja magát, és akkor előveszi a mérleget, kiméri a lisztet, a stb. Uh-huh. És akkor csinálja a kis dolgait. Úgyhogy ott van rajta a kötény, de nem olyannak, aki fogja magát és leül a számítógép elé, és akkor elkezd sok-sok órán keresztül mindenféle ilyen történeteket, meg recepteket írni, de mégis meg kellett tenned.
0: Hát recepteket írni már azért fiatal korom óta szeretek. Nyilván nem, akkor még nem a laptopba írogattam, hanem csak itt tollal a kis recept füzetembe. Aztán, ahogy fejlődött a technika, elővettem a laptopot is. Írni meg úgy gondolom, hogy mit szeretek, és amikor a Sef Erzsébet, a szerkesztő biztatott arra, hogy úgy gondolja, hogy jól tudok írni, akkor még írtam pár történetet ide a könyvbe. Rólunk, a pékségről, kollégákról, picit magamról.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Nagyon sokáig voltál Skóciában, stázsoltál ugye Skandináviában, Franciaországban, számtalan helyen a világon, és nagyon sok helyen megfordultál a világban. Életed legrosszabb kenyerét hol etted?
0: Az a jó, tehát most ha korrekt akarok lenni, akkor csak saját sütésről beszélnék, de az a csodálatos a kenyérsütésben, hogy nem tudsz olyan rosszat készíteni, hogy én legalábbis még nem tudtam olyan rosszat készíteni, hogy ne lehessen elfogyasztani, mert hát ahogy beszéltük a beszélgetésen, ha megég, akkor leveled róla a szened. Ha sótlan, akkor toszkán kenyérnek fogom fel. Ha egy kicsit lapos, attól még el lehet fogyasztani, szóval...
1: Életed legjobb kenyere, amit valahol ettél, nem tudom, kukoricalisztből valahol Mexikóban, vagy Marokkóban, ami nem tudom, kenyérnek számít, de mégis egy lepény, vagy az északiak különleges kenyerei.
0: A magunkén kívül, most hoztam egyébként bagettet, imádom a bagettünket, meg a fehér kenyerünket is, hoztam kóstolót. Azon kívül, várja, hol voltam, Németországban, Bruder nevű péksrác, de most meg nem mondom, hogy hol van ő, melyik városba, de az ő kenyere, amilyen nagyon jól megsült, amikor beleharapsz és ragad a fogadba, az a pici karamellizált héj, nagyon-nagyon lukacsos és könnyed. Hát hasonló a miénkhez, csak a miénket nem megyük annyira megsütni, mert ez itthon kiveri a biztosítéket, de amikor ilyen jól megvan pidítva a kenyér, én azt szeretem.
1: Egy-két kérdés még a péksüteményekhez. Azokat nyilván ki kell kísérletezni, hogy akkor az a krém vagy máz, amit ráteszel vagy beletezel, az jó sikerüljön. Minden elsőre meg volt, vagy voltak olyan, nem tudom, töltelékek, amik utána kukában végezték be, hogy hát ez túl citromos lett, ezzel nem tudom mit csinálni.
0: Persze volt, de azért nem biztos, hogy a kukában elfogyott, de volt olyan, hogy kicsit finomítanunk kellett az ötleteken. Tény, hogy nagyon sokat ötletelünk, és szezonálisan azért elég sok új pékáru, péktermék kerül a boltokba, ezeket mind ki kell kísérletezni. Ez egy szép folyamat, és ezt szeretjük. Szeretünk kóstolgatni és tesztelgetni. Ez a szakmának az egyik legszebb része.
1: Utolsó utáni kérdés a végére. Ez pedig az, hogy alapvetően ahhoz, hogy az ember kenyeret készítsen, nem kell más, csak liszt, víz, élesztő.
0: Nem kell élesztő.
1: Kovász.
0: Kovász. Tudunk készíteni lisztből és vízből.
1: Na de, azért innentől egy csomó mindent hozzá lehet még tenni, és abból is nagyon jó kenyér lesz, hogyha egyéb fűszereket teszel bele, vagy nem tudom, darált magokat teszel bele.
0: Rengeteg ilyen ízesített kenyér is van a könyvben. Sajtos, zöldfűszeres, lila káposztás sorolhatnám.
1: Káposztás kenyér?
0: A lila káposztás, az nagyon működik, főleg egy Márton naporkor szoktuk készíteni.
1: Hiszen a kacsához az tökéletes.
0: Így van. Meg a zsírhoz, amit nem hoztál, pedig megígérted.
1: Igen. Nem kaptam sajnos kacsaháját, hogy kipirítson belőle tegnap este. Majd legközelebb. Lesz még vagyok kettő?
0: Figyelj, hát még most is pihenem ezt az egész könyvírósdint. Nem tudom. Nem terveztem több kötetesre, majd meglátjuk.
1: Gergő, köszönöm szépen, hogy jöttél.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Kellemes további szép estét.
0: Szép estét, szia.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Hidegfront érkezik erős széllel, 2%-os gazdasági növekedést vár idén a kormány. A kormányzó egységes Oroszország szerezte a legtöbb szavazatot az orosz parlamenti választásokon.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Csőtörés miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 11-es úton Tahitótfalu belterületén. A 30-as kilométernél váltakozó irányban csak egy sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelében várja az idei gazdasági növekedést. Ez duplája az előző 4 év összes növekedésének, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András Orbán Viktor Köccsei beszédére reagált, amelyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat. Legkevesebb 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés 2023. decemberében történt módosítása, amiben a háborús veszélyhelyzetre hivatkozott az előző kormány, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti megállapodást csak nem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Később a konfliktusra hivatkozva módosították úgy, hogy az állam átvállalta a többletterhek jelentős részét. A Tisza kormány kezdeményezte a szerződés megszüntetését. A kormányzó egységes Oroszország szerezte a legtöbb szavazatot az orosz parlamenti választásokon. Az exit pollok szerint a válaszadók több mint 49%-a szavazott a párti jelölt listájára. Az Oroszországi Föderáció kommunista pártja 14, Oroszország liberális demokrata pártja 10, az új emberek 9 és az igazságos Oroszország 6%-ot kapott a pártlistán. Az előzetes adatok szerint a részvételi arány 56% volt. A voksoláson először vett részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Kőolajtermékek tárolására szolgáló létesítmények Magyarország építéséről írt alá memorandumot a MOL és a Naftohász, közölte az ukrán vállalat. A projekt fő célja az orosz támadások miatt veszélyben lévő ukrán infrastruktúra tehermentesítése. A megállapodást a Kárpáti Nyolcak pénteken megrendezett első csúcs találkozóján írták alá Ukrajnában. A kezdeményezéshez Ukrajna és Magyarország mellett Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Románia és Szerbia is csatlakozott.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet, sokfelé beborul az ég, majd holnap ismét kisüt a nap. Elsőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható. A jövő héten marad a napos, felhős őszi idő, 20 fok körüli hőmérséklettel.
1: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megint.

0: Outdoor Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúr Fitness, amiben ma a kutyákról, illetve a felelős állattartásról is fogunk beszélgetni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Szabó Viktória, gazdi coach. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Viki.
2: Szia, Roland. Köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Nagyon rég találkoztunk legutóbb, szerintem egy másfél-két évvel ezelőtt, és most megint kutyával, ugyanazzal a kutyával, a kutyussal érkeztél. Nem tudom, mondtam-e, vagy nem mondtam neked annak idején, hogy az ő nevéről nekem mindig a Men in Black, nem tudom, első vagy második része jut eszembe, mert a galaxis az Orion övön van. Viszont ott az Orion egy macska volt.
2: A gyerkőcöknek mindig az Orionra, mint csillagképre utalni szoktam, amikor találkozunk velük, mindig felmerül, hogy honnan kapta az ő kis nevét. És hát felnőtteknek, akik már azért velem egykorúak körülbelül, te még nem, Roland, te szemérmetlenül fiatalnak tűnsz hozzám képest, szóval
1: hát nekik köszönöm, mindig... de szerintem egy idősek vagyunk, vagy én vagyok az idősebb.
2: Nekik mindig elmondom, hogy igazából, ha emlékszünk még a fekete-fehér tévékre, az Orion márkájú tévékre, mivel hát a kutya, ugye nem látják a kedves hallgatók, hogy fekete-fehér színű, nem látják, de ha eljönnek majd a rendezvényre, akkor ott láthatják.
1: Igen, és erről az Orionról még azért úgy is meg kell emlékezni, hogy a képernyő közepére fölül mindig belógott a horgolt terítő, és még a Grand Kapitány gyermekeit néztük, hétfőn meg áramszünet. Áramszünet, adásszünet volt.
2: Úgy van, igen, hozzá. Igen.
1: Na, Orion, 7 éves, vagy 7 éve került hozzád?
2: Mivel a pontos születési dátuma nem ismert, és nagyjából egy-másfél éves volt, amikor 7 évvel ezelőtt örökbe fogadtam, és így a családom tagja lett, ezért neki az újjászületés napját, tehát az örökbefogadásának a napját ünnepeljük.
1: Egy ilyen kis rendezvénnyel, amiről majd nagyon sokat fogunk beszélgetni, viszont 7 évvel ezelőtt került hozzád, egy huskyról van szó. Most 2026-ot írunk, és hát 7 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel ezelőtt a husky divatban volt még. Sajnos kell ilyen szavakat használnom a kutyatartással, illetve a kutyákkal kapcsolatban, mert mint ahogy a divatban, a gasztronómiában, a kutyatartásban is van divat. És majd beszélünk a későbbiekben a rendezvényről, de egyelőre egy felülről nézzünk rá a kutyatartásra, illetve a házi állatokra.
2: Én, amióta az eszemet tudom, gyerekkorom óta a husky a nagy szerelem fajta számomra, és én nem is emlékszem, hogy valaha is kiment volna a divatból ez a fajta, mert annyira szeretik, annyira különleges a megjelenése, a kisugárzása, a szeme színe, tehát ahogy így kiáll és megjelenik, vonul az utcán is, vagy bárhol, így annyira magával ragadja a tekinteteket és az embereket is, hogy sokan emiatt is tartják, és nem néznek utána sajnos, hogy egyébként mi jellemzi a fajtát, milyen körülményeket kellene megteremteni neki, hogy tökéletes, boldog, kiegyensúlyozott életet éljen. Úgyhogy válaszolva a kérdésedre, szerintem folyamatosan divatban van, jelenleg is, mert nagyon sokat mentenek utcáról, nagyon sok huskyt keresnek különböző közösségi média csoportokban, ami árt is a fajtának, hiszen ugye minél többen tartanának, annál több szaporító bukkan fel a semmiből, és kezd el ugye kiskutyákat világra hozatni ugye szülőpárokkal, és hát sajnos ez a fajtának a hátrányára is válik.
1: Azért volt a kérdés, mert szerintem egy 20 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, 25 évvel ezelőtt egyszer csak megjelent az állattartók körében a husky, és akkor 1-2-3 éven keresztül divat volt. Előtte talán pont a dalmata volt divat, aztán utána jöttek majd a kis testű kutyák a csivavág divatba, most éppen ezek az uszkár jellegű kutyák mennek, ha minden jól megy, de mintha huskyból én kevesebbet látnék, és arról nem is beszélek, hogy valamikor a 90-es évek elején közepén meg a dobermannok voltak ugye divatban.
2: Igen, igen, egyébként én vidéken éltem, tehát én vidéki gyerkőc vagyok, vagyis voltam kisalföldi lány, és érdekes, hogy ott a 90-es évek elején látni lehetett azért huskykat, főleg ilyen kis állatvásárokban, ugye nagyon különlegesnek számított ugye a kék szemeivel, ahogy arra már utaltam, de ahogy mondod, én a gyerekkoromból emlékszem, hogy nagyon sok skót juhász volt, hiszen a Lassie, hát igen, a Lassie volt az álomkutya mindenkinek, illetve a Rex felügyelő, hát a német juhász, tehát mindig fel-fel kapnak egy-egy ilyen fajtát, vagy én még emlékszem, hogy nagyon sok volt a lakótelepen ebből a Westie rövid nevén, aha, ez a West Highland White Terrierből, de egyébként a tacskó is nagyon sok volt, a Fox Terrier ennél is nagyon sok volt, és most megint nagyon sok tacskót látni, elvétve Vesztiket, most Hótűházt is nagyon sokat láttam az imént a kiállításon, de most is vannak ugye még emellett divatos fajták, például a Border Collie-t is nagyon felkapták, úgyhogy igen, mindig van egy-egy ilyen hullám, amit így nagyon felkapnak, és akkor mindenki ilyen fajtát akar tartani, és hát ugye, ahogy utaltam rá, nem igazán néznek utána, hogy egyébként ezt a fajtát mire szelektálták annak idején, tehát hogy milyen igények, szükségletek kellenek, hogy kielégítve legyenek egy
1: ez
2: adott
1: egy nagyon
2: egyetnél.
1: Jó fölvetés, menjünk tovább ezen, amire létrejöttek, vagy létrehozták ezeket a kutyákat, kitenyésztették őket. Azok így sok tíz év, sok száz év távlatából, hogyha veszünk egy akármilyen vizslát például, amelyik már nem tudom, 150 évvel ezelőtt is vadászkutya volt. Ugyanazok a tulajdonságok, ugyanazok a személyiségjegyek, hogyha fogalmazhatok így, azok benne vannak még a ma született kutyákban, mint amik egyébként 50-100 évvel ezelőtt benne voltak?
2: Elég összetett a kérdés, és nyilván nem akarok hosszasan válaszolni rá. Vannak olyan kutyák, vagy kutyafajták, inkább így mondom, ahol el lehet különíteni a küllem vonalat, tehát ahol nagyon-nagyon jellegzetesen szépen előjönnek, mondjuk a fajta standard alapján a különböző jellemzői, mondjuk akár egy magyar vizslának, de ez a kutya, aki küllemre tökéletes, és tökéletes, szinte tökéletesen megegyezik a fajta leírással, az nem biztos, hogy mondjuk egy munka kapcsán jól teljesítene, tehát nem biztos, hogy hozza azokat a vadászathoz szükséges képességeket, amik pedig egy jó vadász embernek, ahhoz, hogy egy jó társa legyen, egy vadászkutya, ahhoz szükségesek. Nyilván a társasági fajtáknál azért ott egészen más volt a cél, tehát más volt a tenyésztési cél, de én inkább azt látom ma Magyarországon is, és talán mondhatjuk azt, hogy Európa szerte, vagy akár világszerte nagy problémának, hogy elfelejtjük azt, hogy egy tacskó vadászkutya. Elfelejtjük azt, hogy egy Border Collie terel. Tehát, hogy őket eredetileg ezért hozták létre. És amikor hozzám fordul egy kedves gazdi, és elkezd arra panaszkodni, hogy mindent is terel a Border Collie-ja, vagy nem bír a tacskójával, mert ugat, neki megy a nagyobb kutyáknak, akkor néha nyilván együtt érzek velük, aha, de azért próbálom őket rávezetni arra a vonalra, hogy talán nem ártott volna egy picit jobban tájékozódni, mint amikor megláttuk és megszerettük, és azt mondtuk, hogy nekünk tacsi kell, mert annyira cuki. Igen, nagyon cuki, csak én tudom, hogy az én életvitelembe nem férne bele egy ilyen munkakutya.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szabó Viktória, gazdikócs, kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a kutyák világában. Kalandozunk velem szemben a stúdióban továbbra is Szabó Viktória gazdikócs. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
2: Én is köszönöm. Szia.
1: Nem sokára beszélünk az Orion 7 nevű rendezvényről, ami a hétvégén kerül megrendezésre, és hát nyilván hozzád és a kutyádhoz kötődik elsősorban. Az egyik kutyádhoz jut eszembe egy ilyen közbeékelt kérdés.
2: Igen, ő az első volt, akit hosszú idő után újra az életembe engedtem, ugyanis neki volt egy előzmény kutyája, vagy egy előfutára, még gyerekként, amikor a szüleim végre hosszú könyörgés után megengedték, hogy kutyát tartsak, vagy hát nem is megengedték, illetve igazából ez úgy nézett, hogy hazavittem egy kutyát kérdezés nélkül, amit kedves gyerekek, senkinek nem ajánlok, hogyha valaki gyerekként hallgat minket. Szóval tessék megbeszélni ezt a szülőkkel, mielőtt ilyen dologra szánnánk el magunkat. Tehát én hazavittem őt, és hát késztények elé állítottam a szüleimet, és hát nem volt mit tenni, maradt a családban a kutya is, én is, nem küldtek engem el melegebb éghajlatra. Viszont komoly szabályrendszert kaptam a nyakamba, hogy akkor innentől kezdve akár eső, akár hó, bármi szél, akármi történik, nekem ott a kutya, és tessék felelős állattartóként felelősséget vállalni, és sétáltatni, és gondozni, és tréningezni, és lefárasztani, és megadni neki azokat az igényeket, szükségleteket, amiket én meg tudok neki adni.
1: Folytassuk ezen a vonalon. Manapság 2026-ban, vagy az elmúlt években mennyire felelősek a gazdik, vagy az örökbefogadók, bármelyik helyes lett, végig gondolják, hogy mi jár egy kutyával, vagy végig gondolják azt, hogy valami tetszik nekik, valamelyik kutya tetszik nekik, kicsiként, nem tudom, 6 hónaposan, aztán utána lesz belőle egy dándog méretű kutya, szóval, hogy végig gondolják a következő 12-15 évüket, vagy hazavisszük, aztán majd lesz valami.
2: Inkább úgy válaszolnék a kérdésedre, hogy próbálok azért nagyon sokat tenni, hogy az emberek felelősebben döntsenek egy kutya örökbefogadásával kapcsolatosan, vagy akár a családba fogadásával, tehát lehet itt vásárlásról is beszélni természetesen, mert nagyon feketén látom a magyarországi helyzetet. Sajnos nagyon sokan úgy ugranak bele egy állat megvásárlásába, egy kutya megvásárlásába, vagy örökbefogadásába, hogy nem ül le előtte a családi kupaktanács, nem gondolják át, hogy ez egy 10-15 évre szóló felelős döntés, nincsenek azzal tisztában, hogy milyen igényei, szükségletei vannak a kutyának, hogy bizony fenekestül felforgatja az életvitelünket, az életmódunkat, a napirendünket, tehát be kell ékelni bizony a kutyával eltöltött időt, a sétát, azt, hogy nem várt egészségügyi kiadások is járnak együtt a kutyával, nem csak a kötelező évi, akár két oltás, illetve a táplálása, hanem bizony, ha toklász megy a láb, vagy kullancsfertőzést kap a kiskutya, akkor ott elég húzós állatorvosi költségek is vannak. Tehát ez egy komplex olyan dolog, ami megváltoztatja azért az ember életét, és nagyon sokan azt látom, hogyha van egy probléma, vagy bármilyen elakadás az életükben, akár munkahelyváltás, akár lakhatási problémák, vagy párkapcsolati problémák esetleg széthullása a családnak, akkor a kutya az, akiről nagyon sokan, nem állítom, hogy mindenki, de látom a felületeken, a média felületeken, hogy nagyon sokan lemondanak, és ez nagyon szomorú.
1: Olyan szempontból egyébként bele lehet ebbe gondolni, vagy olyan irányba elvihetjük a beszélgetést, az, hogy kiadás, nyilván persze, hogyha esetleg nem tudom, kullancs, vagy bármi orvoshoz kell vinni, azok húzós százezres kiadás, több százezres kiadások néha, de hogy abba is bele kellem gondolni, hogy és ilyen szempontból bele gondolnak, hogy akkor itt ülünk néha kettesben, hármasban, négyesben a tévé előtt a kanapén, hogy akkor itt azért, hogyha egy kutya megnő, meg kicsiként hazavisszük, az még aranyos, aztán előbb-utóbb lesz belőle egy ilyen, nem tudom, 40 kilós, akkor hoppá, elférünk, nem férünk el?
2: A második kutyám pont hasonlóképpen került hozzám, őt is mentettük, őt egy külföldi országból hoztuk el, lemondott róla a gazdája, mert hogy ő megvette egy szaporítótól kicsiként, amikor még egy ilyen hófehér kis hógolyó volt, nagyon cuki, nagyon aranyos, két gyönyörű szép szem, hófehér szempillák, ő is egy husky egyébként, és azt mondta, hogy hát ez neki kell, ez neki cuki, stb. El volt a kertben, csak amikor már nőt nődögélt, akkor már foglalkozni kellett volna vele. Már nem volt olyan olyan cuki, természetesen kölyökként is kellett volna vele foglalkozni, de egy idő után azt mondta ez a jó ember, hogy neki már nem kell, ő neki már felnőtt a kutya, már nem annyira aranyos, kedves, stb., és ő inkább megválna tőle. És aztán jöttem én a képbe, mert hogy láttuk, hogy rossz körülmények között tartották, nem adott neki enni, nem volt a megfelelő állategészségügyi ellátásban része, volt egy óriási seb az egyik lábán, és amikor rákérdeztem akkor, hogy mi történt a lábával, akkor azt mondta, hogy hát nincs baj, a lábának nem sántít. Ennek ellenére pedig egy nagyon csúnya, mély seb volt a lábacskáján. Nem tudta, hogy tüzelte, ugye 7-8 hónapos kutyáról beszélünk, tehát hogy igazából úgy tartotta, mint tulajdonképpen tényleg egy kerti dísz.
1: Hogyha már arról beszélünk, hogy a kutyáknak a termete, a kisebb kutyákat, francia buldog, angol buldog, stb., ezeket értem, meg kb. Mindenki tudja, hogy mekkora lesz belőle, és nyilván azért gondolom, hogy azért sokan vannak, akik így is odafigyelnek a kutyaválasztásra. A kicsivel nagyobb kutyák, a dándog és a hasonló jellegű, ők mennek, divatosak még egyébként? Bevállalják még azt a gazdik, hogy akkor itt lesz velünk egy ilyen, hát 1,20 m magas kutya, amelyik, hogyha a hátsó lábára áll, akkor inkább 2,5 m?
2: Érdekes a kérdés. Nem tudom, hogy mi okozza azt, hogy mondjuk egy molosszer típusú kutya, vagy éppen egy bernáthegyi, mert ugye a Beethoven kapcsán is elég sok bernáthegyi volt annak idején. Tehát, hogy miért nem tartanak az emberek nagy testű kutyát? Lehet, hogy valahol ennek egy picit örülhetünk, mert legalább egy társasházi kis szuterénben nem él velük együtt mondjuk egy nápolyi masztif, mert hát azért mondják, hogy kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond. Nyilván ez valahol azért a kutyák termet összefügghet ez a frázis, de én azt gondolom, hogy nem a testméret az, ami meghatározza azt, hogy egy kutya jól van-e tartva, vagy nincs jól tartva. Akár egy társasházi lakásban is lehet együtt élni, akár két huskyval is úgy, hogy azok a huskyk, azok tökéletesen le vannak fárasztva, megvan adva nekik minden olyan fizikai és mentális kielégítés, tehát olyan fárasztási módok, amikkel ők tökéletes és boldog életet tudnak élni.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szabó Viktória gazdikócs. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szabó Viktória gazdi coach ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
2: Szia, Roland.
1: Orion 7, nem sokára rendezvény, viszont még mielőtt elkezdünk beszélni a programokról, nem csak ketten vagyunk a stúdióban, hanem hogy magát Oriont is elosztott, szóval itt van a pult alatt, valahol fekszik nyugodtan, meg sem szólal, meg sem vakkal, ne. Ő egy nyugodt kutya?
2: Igen, nagyon nagy szerencsém van vele. Ugye neki az a története, hogy őt 7 évvel ezelőtt Nógrád megyéből egy traktor alól törött lábbal nagyon rossz körülmények közül szörnyű állapotban utcáról mentették, és úgy került hozzám, hogy egyenesen az állatorvostól, mert én megláttam az ő posztját, az ő kis szemeit, és valami nagyon megragadott abban a tekintetben. Elbögtem magam, és akkor a párom mindent tudta, hogy akkor itt nincs mese, lesz egy kutyánk. Nekem érdekes felismerés volt ez, mert tudom, hogy ez extrém hosszúnak tűnik, de nekem 10 év kellett, még meggyászoltam azt a kutyát, akiről már itt beszéltem korábban neked. Azt, akivel felnőttem, aki 12 évig az én legjobb barátom, társam volt, és nagyon sok mindenre megtanított engem. Tehát nekem ez kellett, hogy ezt így helyre rakjam magamban, túltegyem magam rajta, bár még mindig nem vagyok teljesen túl rajta. És aztán jött Orion, aki egyébként nyilván nem ezzel a névvel mutatkozott be abban a ominózus posztban, viszont valami miatt őt úgy éreztem, hogy nekem küldte az ég, a sors, vagy bármi, és aztán elmentünk, ott szerelembe estem, és azóta is velünk él.
1: Orion 7, ez egy ilyen születésnapi parti, kisebb program, vagy nagyobb programokkal összekötve?
2: Az egész úgy indult, hogy 4 évvel ezelőtt szerettem volna a barátokat meginvitálni egy ilyen közös kutyázásra, közös bandázásra, és mivel én nem tudok elég hálás lenni az alapítványnak, aki megmentette ezt a kincset az utcáról, és látott benne valamit, és összeszedte ugye kóborként, és aztán így tulajdonképpen megváltoztatta, fenekestül felforgatta az én életemet. Én szakmát váltottam, én médiából, marketing területről jövök, de ő volt az, aki inspirált engem, és aki így a kutyaoktatás felé terelt, amiért szintén hálás vagyok neki, mert ennél boldogabb soha nem voltam, mint most a munkámban. Szóval 4 évvel ezelőtt tulajdonképpen mi csak úgy összejöttünk, és igazából elkezdtek a barátok hozni mindenféle felajánlást, és mondták, hogy mi lenne, ha tomboláznánk, mert akkor meg lehet ezeket nyerni, és akkor a befolyt összeget pedig lehetne az ő fajta mentőszervezetének felajánlani, és tulajdonképpen így kezdődött 4 évvel ezelőtt.
1: Ehhez képest most egy egész napos, vagy hát egész délutános, kora délutános, illetve délelőtti program veszi majd kezdetét nem sokára. Szintén lesz benne tombola, lesznek előadók, érkeznek állatorvosok, stb. Egy magad pakoltad össze a programot, vagy segítenek a Rexnél?
2: Én voltam az egyetlen, aki ebben szerepet vállaltam. Imádok rendezvényt szervezni, és ugye hát rutinom is van az előletemből kifolyólag, mert ugye a marketing területen nagyon sok nagy rendezvényt kellett szerveznem, és igazából úgy kezdtem hozzá, hogy megvolt a koncepció a fejemben, hogy a gazdikat, vagy esetleg leendő gazdikat, nagy családosokat, kis családosokat, gyerekteleneket, gyerekeseket mindenféle olyan programmal szeretném megkínálni, ami hasznos, amiből tanulnak, amiből tudnak fejlődni, a gyerekek jól érzik magukat, tehát itt tényleg lesz a kutyagazdi fotózástól a kutyatortázáson át olyan, hogy jogázhat a kutyájával, csinálhat szimat, szőnyeget a saját kiskutyájának, a fotókat szépen hűtőmágnes formájában elviheti a gyerkőc, lesz színező sarok, lesz játszótér, és mindenféle olyan kutyás előadás, kiállító, rengeteg kiállító érkezik majd, akik mindenféle kutyás sportékát fognak kínálni azoknak, akik érkeznek, és számos-számos kutyás sportbemutató, rendőrkutyás bemutató, és minden olyan érdekesség és különlegesség, evőverseny, természetesen kutyáknak, nem gazdiknak, és szépségverseny szintén kutyáknak. Tehát minden olyan dologgal készültünk, ami esetleg csábító lehet, és az emberek azt tudják mondani, hogy igen, én ezen a kellemes szombati napon akarom eltölteni a szabad időmet, és hát természetesen tombolával is készülünk, eddigi rendezvényeknek a legnagyobb mennyiségű tombola felajánlás érkezett. Most tartunk olyan 70 cégnél, illetve magánszemélynél, akik olyan 1,5 millió forintért összértékben ajánlottak fel, és éppen most hoztam el a fődíjat is, ha ez érdekes lehet. Egy nagyon híres divat tervező cég, aki készít nagyon híres parfümöket is, vagy hát ugye az ő márkája fémjelzi ezeket a parfümöket. Na, az ő egyik kis kutyájának, Fefének a kis kutyaparfümje lesz ez. Ez nagyjából egy ilyen 50 ezer forint értékű fődíj.
1: Létezik ilyen, hogy kutya parfüm?
2: Tudtam, hogy meglepődsz rajta. Hát képzeld, igen, most már tulajdonképpen minden kutyapesgő is van, kutyasör is van, mindenféle, amit csak a kedves gazdik megvásárolnak.
1: Ezeket
2: a kedvenc...
1: Ezeket én találom ki? Mindig vannak olyan kis szeletek, ami egyébként még betöltetlen, amit még senki nem talált ki. És persze lehet mindenféle hámokat, meg akármilyen új pórázokat kitalálni, de az, hogy kutyasör, vagy kutyapesgő, hát akinek ez eszébe jut, a világ legnagyobb agyával rendelkezik.
2: Igen, mondjuk természetesen ezek alkoholmentesek, de tulajdonképpen a kutyasör is egy ilyen almás ízű kis itóka, tehát hogy, de egyébként nagyon vicces, nagyon buli a kis megjelenése, tényleg úgy néz ki, mint egy sör, és hát nyilván a kedves gazdik mindent, tehát én is azért nyilván veszek mindenféle nyakörvet a kutyáimnak, mert tetszik a koala mintás, az ausztrál juhász kis kutyámnak, tetszik az unikornis mintás, a hófehérház Kimnak, tehát hogy én is igazából megértem ezt a kutyasör dolgot, bár mondjuk sosem vettem még kutyasört.
1: Azon gondolkodom közben, hogyha nem tudom, az emberek elmennek a kis barátaikkal, hogy akkor most beülünk valahová és megiszunk egy-két italt és beszélgetünk egyet, akkor majd készülnek rá, ugye, akkor itt buli lesz. A kutyák vajon tudják, hogyha meglátják azt az üveget, vagy nem tudom, miben van a kutyapesgő vagy a kutyasör, hogy akkor hoppá, itt akkor most születésnapot ünneplünk, most akkor mást kapok, mint amit eddig, most ez nem víz lesz.
2: Nem hiszem, nem hiszem. És nagyon jó, hogy felhoztad ezt a témát is. Ugye ezek a gazdiknak fontos dolgok. Aha. Tehát az, hogy én ki tudjam pakolni a közösségi felületekre, hogy az én kutyám kutyasört iszik, meg kutya fagyit, kutya joghurtot, kutya smoothie-t, mert tényleg minden van már. Tehát ez valahol én azt gondolom, hogy egy gazdinak fontos. Aha. Tehát itt ezek az én érzéseim, ezek az én prioritásaim. A kutyának mindegy. A kutya velem akar lenni, a kutya gondoskodást szeretne, figyelmet, azt, hogy kommunikáljak vele, foglalkozzak vele, lefárasszam, ugye megadjam neki az igényeket, szükségleteket, és nagyon sok esetben én azt látom, hogy itt csúsznak el a dolgok, tehát amikor jön egy viselkedés problémával hozzám egy gazdi, akkor nagyon sokat beszélgetek vele, hiszen ez a gazdi coachság lényege, hogy én a coaching eszközeivel, speciális anamnézis felvétellel, kérdezés technikával rájövök arra, hogy valójában a kutya viselkedés problémája az, hogy mondjuk szétrág valamit, akármilyen cipőt, vagy nem figyel a gazdára, vagy esetleg valamilyen kellemes kis csomagot hagyja a kedvenc kanapénkon, vagy bármilyen probléma, az tulajdonképpen abból származik, hogy valami történt változás a gazdi életében, és kevesebb figyelem jut a kutyára, nem tud annyi időt vele tölteni, vagy esetleg nem megfelelően neveli, nem megfelelően gondozza. Gondolok itt például arra, amikor ne adj Isten egy gazdi fejében egy picit átkattan az állattartás, és a kutyát, mint saját gyereket kezdi el pozícionálni, és innentől kezdve nyilván a kutya is egy kicsit másként viselkedik, hiszen anyuci pici szőrös bogárkája egészen más előjogokkal rendelkezik, és talán itt is vannak azért problémák, mert a gazdi itt szintén az ő saját szükségleteit nézi, és tartja fontosnak, és azt nem, hogy a kutyának az kell, hogy kutya lehessen, hogy kutyákkal legyen, hogy megadjuk neki azt, amitől ő boldog kutya lesz.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szabó Viktória gazdikócs. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: lehet, pontosabban az Orion ott lehet nálad, ott lesz náluk ez a bizonyos buli, ha minden jól megy.
1: Így van, tehát a legfontosabbat még talán nem mondtam, de akkor szeretném kiemelni, hogy ez szeptember 12-e, tehát szombati nap, 10 órától 16 óráig várunk mindenkit szeretettel, és a Rex Kutya Otthon Alapítvány területén, ami 4. kerületben, tehát Újpesten található, és kiragadnám azt, hogy jótékonyság, ide gondolom erre szerettél volna rákérdezni. Ugye mi fontosnak tartjuk, hogy a tombolákból származó adomány, illetve anyu által beígért 200 darab házi barack lekváros palacsinta, most ha valaki kedvet kapott, akkor remélem a palacsintától, ez mind-mind adományért cserébe adatik meg, szóval az adományokat mi Orion saját alapítványának szeretnénk majd felajánlani, ugyanis ez a menő gyerek, akit ugye 7 éve még az utcán kergettek, gyakorlatilag egy évvel ezelőtt egy nagyon kedves rajongója létrehozta az Orion felelős állattartásért oktatási alapítványt, és több célja is van ennek az alapítványnak, de a legfőbb célja, ami most egy ilyen misszióvá vált számunkra, hogy olyan oktatási intézményekben tudjunk megjelenni, és kutyás bemutatót, interaktív előadást felelős állattartásról és állatvédelemről tartani, ahol nem tudják megfinanszírozni ezeket az előadásokat, és eddig az elmúlt egy évben sikerült nekünk több mint 800 gyermekhez eljutni, 2600 kilométert megtéve ezzel, és nagyon-nagyon tetszik az, hogy nagyon kedvezően fogadnak minket, nagyon boldogan visszahívnak minket egy-egy helyszínre, és ahhoz, hogy ők is úgy érezzék, hogy valamit adtak nekünk cserébe, nagyon kedvesek mindenhol, felajánlották több helyen, hogy akkor ők gyűjtenének nekünk adományt, tápot, kutya, macska, stb. És mi ezt nagyon jó szívvel fogadjuk minden helyen. Elvesszük, átvesszük, és elvisszük olyan alapítványoknak, ahol nagyon sok rászoruló árva kutya és macska van.
0: Egy-két kérdés még a végére, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Viki, ez pedig az, hogy alapvetően gazdikócs vagy, tehát hogy próbálod felkészíteni a leendő gazdikat, vagy akik már gazdikká váltak, hogy akkor mi az, amit másképp kellene, miért változott meg a kutya viselkedése, stb. Stb. És persze lehet, hogy rossz az eszmefuttatás, de hogyha valaki szeretne egy kutyát, akkor elképzeli magát, hogy akkor én majd így, meg amúgy fogok viselkedni. És bármennyire is határozott, vagy nem határozott, vagy bármennyire is vannak akármilyen prekoncepciói ezzel kapcsolatban, úgysem úgy fog viselkedni, hogyha megérkezik a kutya a családba.
1: És ez a nagy probléma. Ahhoz, hogy megértsük azt, hogy hogyan kellene egy kutyával viselkedni, tessék jól érteni, amit mondok, kedves hallgatók. A kutyát lehet hasonlítani, vagy párhuzamba állítani a gyerekneveléssel. Tehát nem, a kutya nem gyerek, attól még, hogy szörös gyerekként beszélnek róla sokan, ugyanakkor nagyon fontos, hogy következetesek legyünk. Tehát bárki, aki kutyát tart, a következetesség az egyik legfontosabb a türelem mellett a kutyatartás során, mert ha én nem vagyok következetes, és a kutyát nem következetesen nevelem, vagy tanítom, vagy nem ennek a szabálynak, az egyszerű szabálynak a mentén élek vele együtt, akkor a kutya nagyon könnyen kezd el olyan viselkedés problémákat produkálni, ami ebből fakad, hogy én nem tudom vele betartatni éppen például a kanapészabályt, mert egyik nap felengedem, másik nap nem engedem fel. Na most a kutya ebből nem fogja érteni, nem fogja tudni, hogy most itt innentől kezdve mi a szabály. Ugyanúgy, ha egy gyerkőc mondjuk ebéd előtt megkapja a csokit, mert sokáig hisztizik érte, akkor másnap ugyanúgy el fogja várni, hogy odaadjam a csokit, és itt nyilván én nem tudok leülni egy kutyával és megbeszélni vele, hogy figyelj, de ez most csak egyszeri alkalom, hogy feljöhetsz a kanapéra, mert éppen születésnapom van, és szeretném, ha együtt összebújva néznénk az egyik streamelő oldalt. Tehát ő nem fogja ezt megérteni, és ez a probléma.
0: Legutolsó kérdés a végére, hogyha körbenézünk most ma 2026-ban a világban, és beszéltünk valamikor egy jó 3-4 órával ezelőtt, hogy a kutyatartásban is vannak divatok. Most a kis barna szőrgombócok mennek?
1: Barna szőrgombócok?
0: Az Oscar jellegű
1: kutya. Jaj, értem, bocsánat. Igen, hát erről is megvan a véleményem, és erről is szerintem elég sokat
0: minden
1: tudnánk.
0: Minden harmadik embernek ilyen kutyája van
1: most. Ez abból a szempontból szörnyű, és tényleg egy mondattal szeretném ezt így zárásképpen, hogy ezek keverékkutyák, ezek designer keverékkutyák, itt kiszámíthatatlan az, hogy milyen genetikai betegségeket fog hordozni az én cuki-muki, drága kis keverék, uszkár keverék kutyám, vagy bármilyen keverék kutyám, tehát itt tessék abba belegondolni, kedves gazdik, hogyha ilyen kutyát szeretnének, akkor az egy genetikai lutri, mert senki

0: nem fog felelősséget vállalni azzal kapcsolatosan, hogy milyen fajta jellegű olyan megbetegedésekre lehet számítani, vagy egyáltalán ki hordoz, mit hordoz, míg amíg egy megbízható jó helyről egy jó tenyésztőtől vásárolunk fajta tiszta kutyát, mert hogy ez nem az, ez nem tenyésztés eredménye, ez kutya közönséges szaporítás, itt nincs törzskönyv, itt nincs származási lap, itt semmi nincsen, itt van egy egészségügyi kiskönyv, mert természetesen az oltások általában rendben vannak, de itt is hallom, hogy mindig kap valami ajándékot, valamilyen parazitás fertőzést a kedves gazdi, aki megvásárolja elképesztő pénzekért ezt a kutyát, és szerintem ez egy rossz irány, annyi gyönyörű fajta tiszta kutya van, és hogy azokból is lehetne választani körülbelül legalább 400, és nem értem, hogy miért kell arra felé elmenni a világnak, hogy különböző fajtákat kevergessünk, és eladjuk elképesztő pénzekért, aztán néhány hónaposan pedig lehet, hogy elpusztul az a kutya, mert egy olyan betegsége van, amire nem szűrt senki, mert hogy nem lehet.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére. Orion 7, nem sokára szülinnapi jótékonysági parti, egészen pontosan szombaton, ha minden jól megy. Kutyasör és kutyatorta lesz Orionnak?
0: Hát kutyatortája lesz. Az volt eddig minden évben, azt nagyon szeretik. Nyilván ez kutyáknak megfelelő, velük tökéletesen harmonizáló táplálékokból van, tehát hogy olyan alapanyagokból állítják össze, szarvashúsos lesz, ha jól emlékszem most az idei, ami tökéletesen fogyasztható egy kutya számára, tehát semmi olyan hozzátett összetevő nem lesz benne, ami esetleg ellenkezik a kutyák táplálásával. Hát hogy is lehetne, hiszen állatorvos kolléganőm, táplálkozási szakértő kolléganőm, és ott lesz, és nyilván fejemre koppintana, ha bármilyen egyéb dolgot adnék a kutyáknak. Ez biztos, hogy lesz. Hát a kutyasörre még nem gondoltam, de ha már valamilyen kutyaital, akkor egy pezsgővel lehetne kocintani, egy kutya pezsgővel, és hát természetesen ez emberi fogyasztásra is alkalmas, ugyanúgy a tortából is lehet bárkinek fogyasztani.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
0: Köszönöm szépen.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a hétvégi, a vasárnapi programajánló következik, most is Fekete Lacitól, mint mindig már, mit hoztál, szia Laci!
1: Szia Roli, és hétvégén is köszöntöm a hallgatókat. Hát Szász Máté könyvét hoztam el ma este, ami egy kurrens mű, a címe Digitális fenevadak, toxikus tartalmak a virtuális térben. A social media, az internet és az okostelefonok szakadatlan pergő tüzében állunk, ami már a látható anatómiai elváltozásokat is okozott egyébként az agyszerkezetben. Én ezt például nem tudtam. Átalakult az értékrendünk, az önértékelésünk, a családi kapcsolatok, figyelmi és munkavégző képességünk, és hát ezt boncolgatja ez a mű szerintem tudományos tartalommal és mélységgel, úgyhogy szerintem sokaknak hasznos lehet, azoknak is, akiknek gyereke van, vagy hogyha csak meg akarjuk ismerni jobban ezt a közösségi média fogyasztást, akkor Szász Máté könyve egy hasznos útra való lehet.
0: Nagyon szépen köszönjük, Laci!
1: Köszi, Roli!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startul a Tüzesen süt le ma este fókuszban az Arthur Rimbaud és a Kacaj Kobucis koncertje. Erről beszélgetek Agócs Marcival és Kővári Danival. Tarts velünk ma este is!
0: Itt egy újabb óra!

0: Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le ma este. Fókuszban az Arthur Rambo és a Kacaj Kobucis koncertje. Erről beszélgetek Agócs Marcival és Kővári Danival. Köszöntelek titeket a műsorban.
1: Sziasztok!
0: Milyen kis kipihentek vagytok. Ez lett volna az első kérdésem, hogy azért kiléptünk nyárból, hát hogy érzitek magatokat így csapat-csapat fronton?
1: Csapat fronton abszolút tökéletesen. Kipihent egyáltalán nem vagyok, de ez... Igazából ez így a jó. Tehát azt mondták, hogy ha az ember úgy jön le egy színpadról, hogy nem izzad meg, akkor az egy nem jó buli volt. Hát így jövünk le a nyáról, megizzadva.
0: Igen. Agócs úr.
2: Mondanám, hogy a szeptember a rehabilitációé, de hál' Istennek szeptemberben még egész sok buli van, úgyhogy az október a rehabilitációé. Kedves emberek, hogyha zenészek vagytok,
1: van egy hónapotok.
0: Hát igen, és hát most is nem más kapcsán vagytok itt, mint egy újabb koncert kapcsán. Fókuszban a Kobucis koncert. Ugye esetetekben érdekes ez az együttállás, nem kérdezem meg, hogy honnan ismeritek egymást, mert hát állítólag ti barátok vagytok.
1: Állítólag igen.
2: Azt én mondjam. Úgy tudom, hogy igen. Remélem, hogy ez tényleg így is van. És meg is ragadnám az alkalmat, hogy a kedves hallgatókat megkérjem, hogy ott, ahol vannak, nyugodtan hangos tapssal méltassák Kővári Dánielt és Katona Bálintot, akik Kobuciban dupla műszakot vállaltak, ugyanis mindkét zenekarban játszanak.
0: Hát igen, ezt fejtsük már meg, hogy bírjátok, vagy meséljetek, ide-oda rohangálni majd.
1: Nem kell, hál' Istennek, nagyon rohangálni. Most pont a hétvégén volt egy Komló-Kaposvár így egy napon a két zenekarnak. Az rohangálós volt. Itt legalább egy helyben vagyunk, tehát ez így nem lesz semmi probléma ezzel. Egy kicsit többet leszünk majd a színpadon, mint szeretnénk, de hát most ez ilyen.
0: Igen, mert hogy aki nem tudná, Dani a pécsi Kacaj gitárosa, de tagja az Arthur Rambónak is, és hát ugye ez Kacaj és Arthur Rambó koncert.
2: Sőt, még énekel is mindkét zenekarban, nem is akár.
0: Így van. Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfén.
3: Kiborult poharak, nyitott terasz ajtó, őről a kávé, nyílik a szem az ajtó.

Sziasztok, Denebsz vagyok. Ez az új dalom, az I Wanna Dance, itt a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban az Arthur Rambó és a Kacaj Kobucis koncertje. Erről beszélgetek Agócs Marcival, valamint Kővári Danival. Hogyha már így a ti kapcsolatotokat megfejtettük, akkor fokozzuk tovább ezt a játékot. Hogyan írnátok le a két csapat stílusbeli hasonlóságait, kapcsolatát? Kezdjük akkor. Arthur Rambó, nyilván tudjuk, szupergrúp. Mesélj!
1: Supergroup leginkább külön írva, mert tényleg ez egy szuper zenekar. Hát a két zenekar kapcsolata, ugye Katona Bálint és Kővári Dániel, ahogy az imént is említettem, ez a legfőbb közös pont. És
2: talán az egyetlen.
1: A Kacaj alapvetően egy világzenei együttes, az Arthur Rambó az inkább egy rock'n'roll zenekar, de amennyi népzene van az Arthur Rambóban, annyi rock'n'roll szerintem a Kacajban is bőven van, úgyhogy van azért közös metszete a két zenekarnak, és hát a legfontosabbat nem is mondtam, az pedig a hozzáállás, a szellemiség, na az abszolút rock'n'roll mind a kettőnél.
0: Dani?
2: Megerősítem.
0: Hogyan fog elférni egymás mellett a két csapat zeneisége?
1: Szerintem nagyon jól. Én hallgatóként szeretem az olyan esteket, amikor egy kicsit különböző a két fellépő zenekarnak a stílusa, már csak azért is, mert a változatosság gyönyörködtet, úgyhogy szerintem egy nagyon, nagyon kerek élménnyel fognak távozni a Kobuci kertből az emberek.
0: Mikkel készültek egyébként erre a fellépésre?
2: Dalokkal.
0: Repertoár. Kigondoltam volna, hogy nem felolvasó est lesz.
2: Bár a Tibi azt is szokott tartani, hál' Istennek.
1: Igen, nagyon jó.
2: Úgyhogy még az is lehet, hogy az is lesz.
1: Egy kis Bukovszkit hát, ha felolvas a Tibi, az jó lenne internetzónak.
2: Nagyon jó.
0: De most volt valami Bukovszki felolvasó est? Igen. Valahol. Nem tudom.
1: A textilgyár nevű helyen
0: talán
1: volt.
0: Így van.
1: Nagyon-nagyon jó volt, nagyon jól szórakoztam, és Tibi is felolvasott ezen az esten.
2: De elképesztően felemelő, hogy a Tibi még mindig tud olvasni. Tehát ez
1: ennyi név és ennyi rock'n'roll után. Tehát, hogy... Kottát vajon tud?
2: Nem hiszem.
1: Nem vagyok benne biztos. De azt én is inkább a nemre fogadnék. Egyébként a Kobuci kertben egy Oasis számot is el fogunk játszani.
0: Tudom, az neked nagy becsípődésed, én azt tudom.
1: Mert
0: neked is, Dani?
1: Persze, a Joelnek is. Igazából mindannyiunknak. És a Boneheads Bank Holiday című számnak a demo verzióját el fogjuk játszani a Kaufmannal. Úgyhogy aki szeretne egy darab Oasis számot meghallgatni élőben, az mindenképp jöjjön el.
0: Na most, hogyha egy kicsit belemegyünk itt a dalokba, akkor egyébként mikkel készültök? Aktuálisabb nótákkal, vagy régebbiekkel, vagy szépen vegyítitek? Ugye, hát itt azért lesz átjárás is, hogy fog ez kinézni?
2: Hát Kacaj terén biztos, hogy régebbi is lesz, meg újabb is lesz, mert ott ugye nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem egy 5 év eltelt a két lemez kiadása között. Én az elsőben még egyáltalán nem vettem részt, a másodikban annál inkább. Szóval ott biztos, hogy mind a kettő régebbi és újabb is lesz. Rambónál meg igazából csak új van.
1: Igen, a régi dalok is egyévesek az Arthur Rambónál, úgyhogy részünkről egy teljes életművet felölelő koncertet hallhatnak majd az emberek.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést, a következő körre viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfi.

0: Manyki Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, ez pedig a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban az Arthur Rambó és a Kacaj Kobuc is koncertje. Erről beszélgetek Agós Marcival, valamint Kővári Danival.
1: Utcaserki fény lesz, gondolom.
2: Persze.
0: Jaj, de jó. Megvan nekem itt nyitva a Kobuc is honlap, és erről mindenképpen akarok veletek beszélni. Van itt egy bizonyos, szép magyarul cover picture, de még szebben magyarul borítóképnek nevezhetnénk. Arthur Rambó, Kacaj, ez megvan nektek, ez a piros hátterű kép? Itt talán látjátok.
2: Hogyne,
0: is.
2: Hogyne, na, persze. Ez a Baka műve egyébként, ez a grafika.
0: Hát ez
2: a grafika.
0: Mint egy régi számítógépes játék, meséljetek róla.
3: Jöttünk föl Pestre próbálni, és elszörnyedtünk rajta, hogy milyen rosszul sikerült a... Na mindegy, szóval, hogy a borítója ennek az egész eseménynek, és akkor Baka ezen felbuzdulva azt mondta, hogy na jó, akkor most, ezt most megcsinálom. Nagyon szépen, nagyon jól, és akkor így nekiült, és akkor azért.
0: De ez lett belőle. Ez nem így.
2: Ezt a két kezével rakta össze a Bálint, egyáltalán nem mesterséges intelligencia, hanem organikus, hagyományos hülyeség. Az, ami
0: de hogy rakta össze? Tehát, hogy...
3: Fú, nem tudom pontosan milyen programban. Vagy abba, vagy nem tudom.
0: Ja, hogy online, mert ez, tudjátok mi lehetne, amit nagyanyáink csináltak, a kis hímzést. Tehát mint egy tévéterítő szüvel el tudnám képzelni.
2: Nem megrajzolta egy papírra, tehát számítógépen csinálta, de a két kezével és az agyacskájával, és hát, hogyha ellátogattok az arthurrambo.hu-ra, akkor ki is próbálhatjátok ezt a játékot, mert hát azt már mesterséges intelligencia segítségével lefejlesztettük. Úgyhogy lehet a zenekartagokkal akadályokat átugrálni, illetve kétszemű pogácsákat leboxolni, és ezt azért is mondom, mert egy nagyon jó kis nyereményjátékot kapcsoltunk ehhez az egészhez.
0: Ez óriási.
2: Van egy online toplista, be kell írni, ha meghaltál, akkor a nevedet be kell írni, és ott a toplistán látszik, hogy mennyi pontot értél el, és a legjobb öt helyezett, nem bírok beszélni, szóval a top 5...
3: Mert józan vagy, látod? Ez nagyon ez veszélyes.
0: Veszélyes állapot.
2: Szóval a legjobb 5 helyezettet mindenféle királysággal fogjuk díjazni, mint például Rambó bérlet, ami azt jelenti, hogy 2027 végéig minden egyes önálló koncertünkre felírjuk az illetőt plusz egy fővel, akkor a második helyezett egy Arthur Rambó gitárt fog kapni. Ezt a gitárt egyébként Indiában a tengerparton vettem. Nem túl jó gitár, de az eszmei értéke felbecsülhetetlen, ugyanis az új lemez dalai közül többet ezen írtam.
0: Súlyos, igen.
2: A harmadik helyezett pedig egy kinyomtatott, bekeretezett, aláírt Arthur Rambó képet fog kapni. Ez a Rockstar magazin jóvoltából, ugyanis most a legutóbbi címlapjukon ez a fotó, uh-huh, és rajta mi szereplünk. És hát negyedik és ötödik helyezett is van. A negyedik helyezett saját kezünk által készített Arthur Rambós mörcsöket fog kapni. Az ötödik helyezettet pedig meghívjuk egy italra a Kobuci kertben. Úgyhogy...
0: Választottra?
2: Persze, lász, bármilyen italra.
0: Úri emberek.
2: Úgyhogy kedves emberek, játszatok a játékkal. Egyébként annyi a nevezésnek a feltétele, hogy majd csináljatok egy képernyőfotót az eredményetekről, aha, tudjátok bizonyítani.
0: Ilyen mélyen ebben nem voltam benne, de éreztem, hogy erre rá kell kérdezni.
3: Ezt te találtad ki, ugye?
0: A játékot?
2: Végül is igen. Vagy hát én találtam azt a programozó mesterséges intelligenciát, aki ezt létre tudta hozni. És
0: magát a játékot?
2: Igen, igen. Aha. Hát úgy van, hogy emberi nyelven leírtam neki, hogy mit szeretnék, ő pedig programnyelvre fordította ezt, és kész is volt. És utána, miután megvolt a kód,
0: wow,
2: azt hiszem így hívják, egy ilyen, aha, TXT fájlban volt egy kód, utána egy nagyon jó barátomat, aki informatikus, a Csóré Zolit megkértem, hogy segítsen már ebből ténylegesen a weboldalon működő játékot csinálni, és
0: zseniális.
2: Hát így jött létre, természetesen már meghekkelték, úgy volt, hogy most egy kicsit megreformáltuk a toplistát, mert az első helyezett, az idézem, Agocs Szexi nevű játékos volt, és az eredménye az végtelen, de betűkkel oda volt írva, hogy végtelen. Ez volt.
3: Tényleg?
2: Ez igen, de a második, harmadik helyzet is ilyen 23 trilliárd volt, meg ilyenek. Úgyhogy
3: jelezőm, én 320-ig jutottam el. Tehát
2: én már egyszer 1000 fölé mentem.
3: Ez volt a max pontszám.
2: De ezeket a hackereket most kiebrudaltuk, úgyhogy újra lehet játszani És játszatok is, kedves emberek, mert amúgy a Flappy Bird óta ez a legjobb ilyen platformjáték, amit megtaláltok.
0: Óriási. Esküszöm, hogy ki fogom próbálni. Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre. Ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfén.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le. Ebben az órában még pár percre fókuszban az Arthur Rambó és a Kacaj Kobucis koncertje. Erről beszélgetek Agócs Marcival, valamint Kővári Danival. Még csak egy gyors kérdés, itt középen ez a Pixel halmaz egy kis stilizált hegedű.
1: Persze.
0: Alapvető.
2: Szerintem az nem a Kobucinak a kis logója lenne.
1: Vagy brácsa.
2: Igen, ezt akkor mondtam is amúgy Bakának, hogy ez nem annyira felismerhető így, bár nem tudom, hogy mi lett a végeredmény, de...
0: Mondom, rá kérdezek. Na, és akkor ugye van itt két emblematikus városunk is, akkor már ezt is fejtsük meg, Pest és Pécs. Mindkettő a maga módján fellegvár. Nektek miért fontos egyik és másik?
1: Először is azért, mert Magyarország két legjobb városa, ez a kettő, Pest és Pécs. A P betűnek óriási hatalma van itt Magyarországon, úgy tűnik, hogy amit, tehát P betűs város egyenlő legjobb. És hát nem árulok el nagy titkot, az Arthur Rambó zenekar az pesti és pécsi egyszerre, ugye a Baka meg a Kavics miatt. A Kacaj pedig 100%-ban pécsi zenekar, úgyhogy ezért kerültek fel a várostáblák erre a grafikára, és itt nem arra kell gondolni, hogy most egymás ellen fogunk játszani, épp ellenkezőleg egymással.
0: Nagyon szép. Egy kis kiegészítés. Dániel.
2: Mindkettőnknek igazából, illetve hát mindenkinek azért fontos a zenekarból ez a két város, mert hát vagy ide, vagy oda köt minket az életünk, az emberek, a szerelmeink. Például az én szerelmem Pesten lakik, de én meg Pécsen lakok.
0: Igen, mindez, tudom, szóval, hogy Pécsen lakik.
2: Úgyhogy így nagyon-nagyon sok itt a párhuzam, nagyon-nagyon imádjuk mind a két várost igazából, úgyhogy ennyi. Ezért, amit mondasz az Agócs, ezért van rajta.

0: Hát nem csak ő, még azt hiszem a Kekó is benne volt ebbe a dalszerzési folyamatban, a Happy Deppy dal. Ez lesz, amit már tényleg, van már 10x éves demo is róla, nem tudom hányféle változata van már, valami 80, tehát hogy ilyen rengeteg. A mi változatunkat játsszuk koncerteken már szerintem több mint egy éve, viszont még mindig nem sikerült felvennünk valamiért, nem tudom miért, tényleg ez valami átok lehet, úgyhogy sajnos ez még terve van, nem sajnos, ez még abszolút terve van, hogy ezt még szerintem idén kiadjuk, remélem, de baka jelenléte nélkül nem tudok nyilatkozni többől, elnézést.
1: Hát akkor térjük rá. Rambó, fronton mi a helyzet?
2: Az Artúr Rambó ügyi minisztérium meghozta döntését, kedves hallgatóink. Részünkről az várható, hogy ősszel kiadjuk az első kis nagy lemezünket.
1: Az mit jelent?
2: Mindjárt elmondom. Tavasszal pedig az első nagy kis lemezünket fogjuk kiadni. Ez azt jelenti, hogy hát 2-6 dalt tartalmazó kiadvánnyal készülünk. És ebből ősszel fog megjelenni az első. Már az a 3 dal, ami idén megjelent tőlünk, ez igazából már rajta lesz ezen az anyagon. Még októberre tervezünk egy singlet, a Fejedbe szállhatnék című dalunk az egy önállóan fog megjelenni, és november 20-án fog megjelenni a kis nagylemez. Ennek a címét még nem árulhatom el, de maradjunk a kis nagylemeznél, és utána pedig hát posta fordultával megyünk vissza a stúdióba, és elkezdünk dolgozni a nagy kis lemezen, ami szintén 6 dalt fog tartalmazni, ami tavasszal fog megjelenni, és végül is egy nagyon nagy lemezt fog kiadni a kettő együtt majd jövő tavasszal.
0: Posta fordultával, nem posta értettem, hogy hova fordul a menedzserünk. Nem értettem, tényleg.
2: Igen, Posta Máté a menedzserünk.
0: Ezzel mi múlik?
1: Úristen, mélységek magasságok vannak ebben a beszélgetésben. Hát, uraim, mindig élmény. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Tovább
1: is sok sikert a koncerthez, meg azon túl is.
0: Nektek is.
1: Bármi jelenik meg, kis, nagy, közép, minden lemezről, várunk vissza titeket.
2: Köszönjük szépen.
0: Jövünk.
1: Az elmúlt egy órában Agócs Marcival és Kővári Danival beszélgettem az Artúr Rambó és a Kacaj zenekar szeptember végi kóbulcis koncertjéről. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Tüzesen süt le, amiben most már is zenével folytatom.
3: A

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Az elmúlt egy órában Agócs Marcival és Kővári Danival beszélgettem az Arthur Rambo és a Kacaj zenekar szeptember végi Kobucis koncertjéről. A jövő héten ismét lesz majd tüzesen süt le itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Bence Szakcsi Jazzóra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában fogunk kalandozni, és kicsit fölmegyünk majd a normafára is, meg egy tortába is bele fogunk harapni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Rák Kati színésznő. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És hát a színésznő mellett azért hozzá kellett volna tennem, hogy színház alapító, meg rendező, meg mindenféle titulusokat most már.
2: Igen, igen, de valójában nem ez a lényeg, hanem maga a produkció. Az, hogy mi megalapítottuk ezt a hangszínházat, ezt a szükség hozta, és a véletlen, amikor a Covid-nak voltak olyan időszakai, hogy lehetett játszani, akkor kezdtük el azokat az előadásokat, amiket amúgy először a férjem írt, tehát a férjem könyvéből volt, amik mágikus, realista novellás kötete jelent meg. Aztán hozzájöttek még olyan író barátok, akik ugye kortárs magyar írók, ettől bővítettük, de mivel pénz soha nincsen, ennek következtében én rendeztem, mert én viszont értettem, hogy mit szeretne kifejezni az író.
1: Azóta, amióta ezt létrehoztátok, és ez már évekkel ezelőtt történt, számtalan előadáson vagytok már túl, és hát nem csak egy darabot tettetek föl már a színpadra, hanem hogy szépen bővül ez a bizonyos repertoár.
2: Hát egy nagyon komoly repertoárunk van, bár meg kell, hogy mondjam, hogy például olyan előadást is hangszínházi előadásnak tekintünk, ami valójában nem teljesen hangszínház. Mert mi a hangszínház? A színészek jelmez nélkül, díszlet nélkül, csak a hangjukkal és a személyiségükkel játszanak. Az igazi színházban, tehát a teljes színházban ugye van egy látvány. Mi elvárjuk, hogy az írás és a színészi játék és hangszín fölött a kedves néző a képzeletét nagyon erőteljesen használja.
1: Pont erre szerettem volna utalni, hogy amikor arról beszélünk, hogy hangszínház, és akkor ott vannak fönt a saját kis ruhájukban a színészek, lehet, hogy fölvesznek egy fehér inget, meg egy sötét színű nadrágot, vagy szoknyát a hölgyek például, de hogy ha látok valamit, akkor az engem predesztinál, még akkor is, hogyha semmit nem látok. Azt látom, hogy ott ülnek, nem tudom, 5-6-an fönt, és akkor nem tudom elképzelni, hogy akkor dömdödöm megy a négy szögletű kerek erdőben. El tudom képzelni, de mégis azt látom, hogy a színészek mondják, ez nem akkor lenne jó, hogyha egy paraván mögött ülnének a színészek, és nem lehetne őket látni.
2: Isten ments! Nem, annyira jók a színészek, és döbbenetes átszellemüléseket lehet látni. És hát a felvetésedre annyit tudok mondani, hogy egyszer nem volt fodrászom, akkor pont a monodrámámat, a Bertát játszottam, és akkor jött haza a gyerekem külföldről, és mondtam, hogy mindenképp meg kell nézzed. És elkezdtem sírni, hogy pont ma még fodrászom sincs. És megnézte sacikám az előadást, és azt mondta, hogy anya, tök mindegy, hogy milyen a hajad, vagy esetleg milyen a ruhád, mert csak az arcodat látom, és amit mondasz.
1: És ez milyen fura egyébként, hogyha belegondolunk a színész lelki világába, szakmájába, életébe, a fönt van a színpadon, és nincs beöltözve korhű, nem tudom, 19. századi ruhába, és csak felolvas, nem a fejéből mondja, akkor is az arcán lehet látni, hogy egyébként ő lélekben most bejött éppen a bal kettőből, és akkor megállt a, nem tudom, kis színésztársa előtt, és neki mondja, pedig ott ül egy helyben.
2: Szerintem most már el kell gyere a hangszínházi produkciónkra, hogy megértsd, először is úgy van megírva, olyan formátumban, olyan filmes, képes formátumba, mint amikor gyerekkorunkba mondjuk a diavetítő téli estéken a anyukánk, nagymamánk ugye vetített, és akkor megáll, az ő hangján hallottuk, de mi teljesen elképzeltük, hogy én most Aladdin világába vagyok, a mesés keleten, és akkor láttam a szemeim előtt, hogy most bemegy a kincses barlangba, és ott csillognak, villognak a drága kövek, és teljesen átéltem, és éreztem, hogy Istenem, csak ki tudjon onnan jönni. Tehát, és ugyanígy itt is így van, hogy abszolút együtt él a néző a szereplőkkel. Ha a színész jól csinálja a dolgát, és én azért vagyok elvileg a rendező, hogy tényleg jól csinálja a dolgát, akkor ez egy olyan plusz, amit a néző kap, és egy olyan hát tényleg nem is tudok más mondani, csodat és egyedülálló dolog, amiért érdemes színházba menni.
1: Kicsit egyébként egy 20 másodpercen keresztül az imént, amikor azt mesélted, hogy az Aladdin és a mesés kelet és bemegy a kincses barlangba, akkor hát 20 másodpercre mondom a hangszínházban éreztem magamat, tehát hogy pont láttam azt, hogy itt mutogatsz, meg nézel mindenfelé, meg rám is. Egyébként valahol a fejemben futott a film, hogy Aladdin abban a ruhában, amit én a rajzfilmből ismerek, fogja magát és bemegy a Sphinxnek a szájába. És akkor ott leesik, és akkor ott vannak a csillogók is.
2: Igen, a fantázia. Igen. Fantázia sokkal-sokkal gazdagabb, mint amit bármikor én meg tudnék díszlettel, vagy jelmezzel jeleníteni.
1: Kicsit ez olyan egyébként, és persze javíts ki a tévedek, mint hogyha egy élő hangos könyv lenne, nem?
2: Nem, mert azzal, hogy látod a színészt, tehát például azt, és nagyon sokszor azt veszem észre, hogy ugye ülünk, attól függ, hogy hány személyes a darab, de mondjuk 6-8-an a színpadon, mindig az áll a mikrofon elé, aki beszél, és azt látom, hogy mondjuk 8 ember egy áll kint, és heten így nézzük, tapadunk rá. Mit csinál, úristen? Van darabunk, ahol megjelenik az ördög, például a Tortába. És zseniális az Erkárpáti Péter a nálunk az ördög, és akkor látom, hogy ott megnyúlik az arca, betáskásodik a szeme, olyan, mint egy lassított felvétel. És azon gondolkodom, hogy hogy csinálja? Hát hogy csinálja? Tehát ne, azért mondom, nem olyan, mint hogyha csak hallasz valamit, hanem az összes érzékszerveddel érzel. Például van egy 56-os darabunk, van benne egy jelenet, ugye akkor nem volt tévé, meg nem tudom én mi, és hétvégenként összegyűltek barátok lakásba, ahol aztán vagy csöndesen, vagy nem csöndesen, de legtöbbször nagyon csöndesen beszélgetnek. És az egyik nézőnk mondta, hogy úristen, teljesen úgy éreztem magát, hogy ott van velünk bent a szobába, pezsgőznek, szendvicseket esznek, sutyorognak, ez kimegy a teraszra, mondja a másiknak, hogy hogy szerezte maga ezt a nagy lakást. Tán rokona az XY elvtársnak. Tehát nagyon vicces, de abszolút az illatokat szinte érezte ott a szobába és a hangulatot. Hát ennél jobbat én nem tudok elképzelni.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Rák Kati, színésznő. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: veled. Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig rá Kati színésznő, színház alapító, rendező ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek.
3: Köszönöm szépen.
2: Hangszínház, az imént arról beszéltünk, hogy milyen egy előadás nálatok, hogy hogy jön létre egy előadás, a színészek hogy állnak a mikrofon elé, mögé, hogy lehet elképzelni azt, amit az ember ott hall, és akkor itt az ideje, hogy megvágjuk azt a tortát, amit az imént már említettél. A Bertát már mondtad, ugye, ez egy korábbi előadás, azóta is folyamatosan
3: az
2: megy.
3: Abszolút. Ez volt az első Marmorstein Berta csodálatos élete. Ez olyan, ez az előadás, amit én úgy remélek, hogy még 100 évesen is játszhatok, ugyanis 83 évesen emlékezik vissza az életére, tehát még van egy pár évem. És akkor egyszer csak ugye visszaemlékszik arra, hogy 14-15 évesen, és hát mivel 1900-ban születik, tehát nyilván, hogy 14 évesen 1914 van, 16, 17, 18, a néző nagyon tudja ezt követni, nagyon érzelmes a darab, és sok szerelem van abba is, de maga a történelem.
2: Ha. Na, vegyük elő a tortát. Igen. Azt kell tudni a tortáról, hogy hát ez nem egy olyan torta, amit az ember az akármelyik cukrászdában megvásárol, mert a recept különleges helyről származik.
3: Hát igen, ezt nem is nagyon tudom most itt a kedves hallgatóknak elmondani, csak azt tudom mondani, hogy jöjjenek el, ugyanis ez egy mágikus, realista színdarab. A mágikus, realista színdarab az olyan, amiben az elemek elemeltek, tehát
2: a valóságtól
3: igazi mese. Mondjuk a Mester és Margarita volt az, amit mondjuk nagyjából mindenki tud, hogy mi, csak a sokkal régebbi, és hát ennek megfelelően már nem olyan modern, mint mondjuk ez a torta, amit Bernát László, Czető Bernát László, a férjem írt, és hát ez egy kis városban játszódik, ahol egy cukrászatban egy férj és egy feleség, és az ő életük, és akkor egyszer csak megjelenik egy idegen. És ez az idegen szeretne egy tortát, de nem akármilyen tortát, és hát a cukrász nagyon kitesz magáért, és próbál ilyen tortát, olyat, amolyat, de hát nem megelégedett a vendég, és végül hát odaad egy receptet. Elkészül a recept, és innentől kezdve mindenkinek az életem megváltozik, és nem is mondok többet.
2: Mert a végén kiderül, hogy ez az idegen, és én is rébuszokban fogok beszélni, ő hát más világból érkezett, igen, és ez a bizonyos recept, illetve az alapján készült torta alkalmas arra, hogy aki eszik ebből a tortából, neki pont.
3: Igen, ez igen. Így van. Igen.
2: Említetted az Erkárpáti Péter, igen, nevét, aki játszik ebben a darabban. Jó, magad is feltűnsz benne.
3: Én is feltűnök. F. Nagy Eszter feltűnik benne. Kondárkov Zsófi, Vég Judit, Mesterházi Gyula, Vennes Emmi. Hát ennek az előadásnak mi vagyunk a szereplői, és hát ami nagy szereplő még maga a zene. Ma a Szent Ivánéni álom, ami gyakorlatilag körbeölel, beburkol, elvarázsol. Tehát ugyanolyan szereplője, mint a szereplő. Tehát nagyon izgalmas, én nagyon szeretem különben, amikor több funkciós, tehát mikor a több művészet jelenítődik meg. Ebben az irodalom mellett a zene is nagyon erős volt.
2: Mendelszohn jelenik meg, ha minden igaz benne.
3: Igen.
2: Az ő zenéje.
3: Igen.
2: Ezt kirendezte ezt a darabot?
3: Hát nálunk mindent én. Majd ha kapunk a tatustól ott föntről egy kis pénzt, akkor majd talán.
2: A zenét kiválogatta hozzá, vagy hogy történt a zeneválogatás?
3: Ez úgy van, nekem van egy csodapalim, úgy hívják, hogy Szeles Imre. Aha. Én őt elloptam egy másik társulattól, ezt bevallom. Egy amatőr társulattól, ahol nagyon ritkán fél évente egyet játszottak. Aha. És ők elkérték Lacinak ezt a darabját, és én elmentem a férjemmel, megnéztük, és azt mondtam, hogy nekem kettő ember innen kell, az F. Nagy Eszter, és azóta is majdnem mindenben a főszereplőm, És hát a Szeles Imi, aki a zenéket válogatja. Na most az Imivel általában azért ketten, illetve Lacival hármasban válogatjuk a zenéket. Én is várom, hogy ő ajánljon, de én magam is nagyon sokszor este tévénézés közben, rádióból, bármiből meghallok valami zenét, és abban a pillanatban már veszem föl a hangfájlal, hogy Imikém, ez mi? Mert ez ide vagy oda, hú, de jó lenne.
2: Nem tudsz kilépni a cipődből, tehát hogy arra gondolok, hogy tök mindegy, hogy merre vagy, mit csinálsz, kivel beszélgetsz, hol töltöd az idődet, azért valahol mindig ott forog valahol a kis agyadban, hogy akkor ez az előadáshoz még mit lehetne, hogyan lehetne, az adott színésznek mit kellene, vagy miért kellene mondania.
3: Hát ez az alkotói munka. Szóval ez az, amikor nem 8 órában dolgozol, hanem reggel kinyitod a szemed, és már figyelsz, már hatnak rád a dolgok, már rögzített, hogy egy gondolat, egy mosoly, egy gesztus, ú, de jó, hogy csinálta? Ez ide jó lesz. Szóval, hogy valahogy, hát ez a színházi létezés alapja.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Rák Kati, színésznő, rendező, színház alapító. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sanyi Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Rák Kati színésznő, színház alapító, rendező ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálam.
3: Köszönöm szépen.
2: Úgy kezdtük a beszélgetést egy fél órával ezelőtt, hogy beszélni fogunk majd ebben az órában egy tortáról. Ezt már megbeszéltük, ugye? Ez októberben lesz a következő előadás,
3: igen,
2: ami minden jól megy.
3: Valójában egy teljesen új helyen leszünk. Az én közönségem, az én drága közönségem, aki engem szeret, hát már idősebb, és arra gondoltunk, hogy egy picit fiatalítunk, és egy Dante közösségi térhez van most egy kapcsolódásunk, meglátjuk, hogy az a közönség az mennyire lesz nyitott mi ránk. Ez bent van a Török utcában, lent a Margit híd lábánál, csupa-csupa fiatal alkotóval, hát remélem, hogy mi is elég fiatalok leszünk, de nagyon szeretnék fiatalítani is. Tehát én nagyon várom a 30-as, 40-es korosztályt, mert az előadásaink nagy része igazából nekik szólna.
2: Beszéltünk a tortáról, beszéltünk magáról a hangszínházról, és azt mondtam egy fél órával ezelőtt, hogy beszélni fogunk még kicsit egy ilyen kultikus budapesti helyről is, hogyha az ember a fogaskerekűvel megy fölfelé, akkor ott lepattan róla, elindul azt mondja, hogy jobb kéz felé, ott a Jókai klub magasságában, tovább egyenesen, és már meg is érkezik a Normafára, vagy a Normafához bármelyik helyet lehet.
3: Igen.
2: Az a darab, amit elővesztek, vagy elővettetek, az ott játszódik. Egy szintén ilyen, hát boldog békeidők hangulatát idéző darabról van szó, és egy opera énekes hölgy neki a főszereplője.
3: Hát igen, de ettől még sokkal-sokkal izgalmasabb a történet. Voltunk egy kiállításon a Zeneházába, ahol divákat mutattak be, és rögtön az első terem egy magyar divának az életét mutatta be, Sodelné Klein Rozália. Nekem nagyon vicces, amikor valami csodánné, Dériné, Sodelné, tehát ugye akkoriban még ez így volt. És akkor egy Barabás Miklós kép, egy ilyen hatalmas nagy lógott a falon, alatt egy ezüst sarló, ékkövekkel kirakva, és egy leírás, hogy ki volt ez a hölgy, és akkor teljesen elcsodálkoztam, mert megvallom őszintén, ugye én konziba jártam színművészeti előtt, tehát mintha még hallottam is volna a nevet, de nem tudtam róla semmit. És hát ez a sarló, meg végképp, hát mit keres egy opera énekes nőnél egy ezüst sarló, és kiderült, hogy ez a Klein Rozália, akit eredetileg nem is Klein Rozáliának hívtak, csak egy kékvérű grófnak a szerelméből született, és nem vállalta föl a babát meg a mamát. Így aztán már a szülésnél rátestálták az ott lévő bába asszonyra, és így lett ő Klein Rozália, és nem az a bizonyos kékvérű hölgy. És hát 14 évesen, még nem volt 15, férjhez ment az akkori Nemzeti Színháznak a főrendezőjéhez, aki meghallotta benne, hogy micsoda gyönyörű hang, hogy ebben pénz van. És vitte Bécsbe, ott kitanította, tanult, és 18 éves korára már ott debütált. Nagyon-nagyon regényes az élete, és nagyon-nagyon romantikus. Csak így nagyon dióhéjban annyit tudnék erről elmondani, hogy akkor Pesten kettő darab színház volt, a német színház és a magyar nyelvű színház, amiből lett később a Nemzeti Színház. És az énekesek gyűlölték, a prózisták az énekeseket, tehát a színészek az énekesek nem szerették, mert hát azok 6-szor annyit kerestek, mint ők, és azok voltak a sztárok. És hát én elég nagy háború dúlt kettejük között, ugye a prózai meg az ének szekciók között, és hát ez a Sodelné sikert sikerre halmozott, de mégis vörös hagymával megdobálták, hogy nem kell nekik. És akkor gondolt egyet, és azt mondta, hogy jó, nem kötelező nekem egy kígyókkal teli színházban játszanom, nyitválnak a kapuk, megyek külföldre. És Olaszországtól Bécsig, Bécstől Németországon át a Covent Gardenig sztár lett. Igazi nagy sztár. Na most nekem ez is egy újdonság volt, mert én ezeket nem tudtam. Majd hazajött, de pont amikor hazajött, hát ugye ez már 40-ben volt, összetalálkozott a Nyári Pállal, aki az a bizonyos 48-as Nyári Pál volt, és egymásba szerettek. De ez nem könnyítette meg az éppen még házasságban lévő Klein Rozáliának az életét. Hát innentől kezdve nem is mondok többet, de nagyon romantikus és nagyon szép. És akkor ez a társaság följárkálta a Szabadsághegyre, és ott volt egy viharbükk. És hát, hogy a Szinyei Mersepárnak is a képén látjuk a majárisba, leterítettek terítőt, lefeküdtek, beszélgettek, a színészek produkálták magukat versekkel, prózákkal, és az énekesek énekeltek. És amikor rákerült a Klein Rozáliára a sor, akkor nem is tudta hirtelen, hogy most akkor mit énekeljen. Beesteledett, ott volt a hold, és a Bellininek a Normájának a dalát, a Casta Divát énekelte. És annyira szépen, annyira ihletett volt, tehát akkor már ő ott szerelembe volt, annyira ihletett volt, hogy fölugrottak, és bravúztak, és oda voltak, és azt mondták, innentől kezdve nem viharbük, Normafa lesz a neve. És így lett Normafa.
2: Ez tényleg igaz?
3: Tényleg igaz.
2: Nem csak egy ilyen legenda, egy ilyen mesebeli történet,
3: nem.
2: Hanem ezért lett a normafa.
3: Ezért lett a normafa, és a Nyári Pál itt adta át azt az ezüst sarlót, a közönség nevébe, ott a normafa alatt.
2: Vagyis a normafa elnevezés maga, az köszönhető ennek a bizonyos Rozália nevezetű opera énekes hölgynek.
3: Sodelné, Klein Rozália.
2: És Nyári Pálnak, aki 1848-as.
3: Pontosan, így van.
2: És akkor mi fölmegyünk oda, néha eszünk egy hamburgert, iszunk
3: egy... És akkor eszünk le fog ez jutni.
2: És hogy akkor ott
3: igen,
2: a normafa. De
3: igen,
2: jó.
3: Igen.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Rák Kati, színésznő, rendező, színház alapító, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Jó, nagyon.
1: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig rá Kati, színésznő, rendező, színház alapító ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
3: Köszönöm szépen.
2: Beszéltünk a tortáról, majd a későbbiekben beszélünk még róla, ez az új darabotok, beszéltünk arról, hogy akkor a normafa miért és hogyan lett normafa. Arról viszont még nem beszéltünk, mármint, hogy ezzel az előadással kapcsolatban, hogy akkor ennek is lesznek még előadásai. Ráadásul ugye egy fesztivál keretén belül lesz a következő.
3: Igen, igen, az Árszakra fesztiválra hívtak meg minket. Az 5. kerületben, ahol is a Háló közösségi térbe, a Semmelweis utca 4-ben fogjuk előadni. Most 15-én kedden este 6 órakor. Ott ingyenes a fesztivál miatt a belépés, úgyhogy mindenkit sarkallok, hogy most nézzék meg, amíg még ingyenes, mert aztán utána majd lesz október 15-én is a Jókai Anna szalomba. Szóval, és majd valamikor ugye az énekesnőnek november végén van a születésnapja, Nyáregyházára megyünk, ahol el van temetve. Egyébként maga a költő Baranyi Ferenc, aki valamikor, ugye sokan emlékeznek rá, a Magyar Televízióban volt zenei opera műsoroknak a vezetője, ő írta ezt a darabot, és a drága Feri ott lesz például az Árszakra fesztiválon, úgyhogy ha

0: ismeri meg. És így Mesterházi Gyula kollégámat kértem meg, hogy lehetne-e az, hogy a Sodelnia a próza és az opera, jaj, erre is vállalkoztam, hogy több áriát is elénekelek benne. Jó, nyilván tudja a közönség, hogy nem opera énekes vagyok, bár nagyon oda teszem magam, igyekszem, és a Gyuszika emlékezik meg ezekkel a nagyon izgalmas, nagyon érdekes korabeli dokumentumokkal. És minden mellett Csányi Valéria zongora művésznő kísér.
1: Szóval a Kaszta Díva lesz tehát, a torta lesz tehát, szintén októberben, és mi az, amivel készültök még, vagy készültök még egyáltalán valamivel? Mert hogy beszéltünk a Marmorstein Bertáról, beszéltünk erről a két darabról, de én téged, illetve a kedves férjedet, őt sem úgy ismerem, mint aki szépen csak úgy hátradől, és akkor így nézi a csillagokat.
0: Szóval az az igazság, hogy most néhány olyan előadásunk van, ami tényleg különleges, de még nincs eleget kijátszva. Mi ugyanis nem egy fizetett színházi társulás vagyunk, és akkor játszunk, amikor lehetőségünk van. Van nekünk olyan darabunk, hogy Ne szórakozz a démonnal. Például, ami szintén egy mágikus realista, ott például a férj feleség beszélget, a férj elmegy aludni, és a nő kimegy a konyhába, és egy kis tejecskét iszom, de jó, ez a kis szél, kinyitom a konyha ablakot, kilépek a párkányra, és egyszer csak úgy megnyugodom, nyúlik a teste, elkezd megszőrösödni, és macskává változik. És ahogy kilép a párkányra, hát akkor már átlép az ecetfára. Ha már átlépett az ecetfára, onnan átugrik az 5. kerületi templom cserepeire. És onnan végig bejárja az 5. kerületet, találkozik ezzel, találkozik azzal, és akkor egyszer csak átváltozik, és ez is nekem például nagyon izgalmas. Mindjárt mondom neked, hogy hívják a Jókainak laborfalvi rózát. És akkor elkezdődik egy beszélgetés, hogy a Petőfi megjelenik a Szendrei Júliával, féltékeny lesz a Jókai a Petőfire, mert bizony a Szendrei kis vékony, a mi szereplő meg hát egy dúsabb valaki, és egy ilyen nagyon-nagyon időutazás, amiből teljesen kiviláglik, hogy milyen volt az akkori Pest. Ezek így nekem nagyon izgalmasak, hogy összeállnak, hogy a Petőfi az Asztóriánál lakott, a Jókai vele szembe, ahol most bank van, meg egyetem, meg nem, ő ott lakott, de tovább megyek, a Fehérhajó utcában lakott a Sodelné Klein Rozália, tehát nem véletlen, hogy a 48-as események ennek a kereszt tüzében a Pilvax közben volt, mert ezek mind ott laktak. De hát ezeket a darabokat hallani kell, látni kell, ezt a fantasztikus tudást, amit ezekbe beleírt Laci, ha halljuk, akkor egyszer csak élő történelem, egy csomó-csomó olyan szórakoztató, de mégiscsak nagy tudással, ahol összeáll, hogy mi, ki, kivel, hogyan, de nagyon szórakoztató és érdekes.
1: Az alkotási folyamatban te részt veszel egyébként? Tehát, hogy amikor írja a Laci ezeket a szövegeket, akkor elolvasod, vagy nem. Esetleg nem tudom, ezt inkább erre kanyarítsd tovább, vagy arra kanyarítsd tovább?
0: Nem,
1: vagy
0: de hogy szólhatok én bele, hogy önálló művész. Nem, de hogy is, hát azért itt egy nagyon nagy tudású emberről van szó. Nem csupán azért, mert forgatókönyvírást tanított. Hát nem akarok nagyképű lenni, de hát a legtöbb forgatókönyvírót, azt ő tanította. Tehát szóval valakit, hogy mernék én abba beleszólni, hogy ő mit ír, dehogy. Nem, én megkapom a kész anyagot, legfeljebb annyit lehet, hogy meghúzzuk, hogy ne legyen nagyon hosszú. De az helyén ő. Tehát az irodalmi része az az övé. Az értelmezés az enyém. Mert nagyon sokszor a színészek nem értik. Nem értik, hogy most mondok egy példát, voltam most egy televíziós műsorban, ahol fölvetették, hogy most lesz 150 éves a Zeneakadémia, és az a hatalmas, gyönyörű épület, a nem tudom én hány termével, hány tanulója volt az első évben. Na most ezen elkezdtem gondolkodni, hát nem lehetett olyan sok, ha csak két színház volt, akkor nem volt olyan sok énekes, vagy zenész, vagy nem tudom. A többiek azt mondták, hogy 150, mondom, gyerekek, nem lehet az 150, az maximum 30 se. És hát el is vesztettük, mert tényleg csak 30 volt. Na most mit akartam ezzel mondani? Már nem is tudom.
1: Hogy szóval... a tiéd az értelmezés, ő meg az

0: is.
1: Igen, hogy nagyon sok dolgot tudok, hogy amit ő beleír, hogy azt miért írja bele, tehát hogy mire utal. És ezeket nekem ki kell fejtenem a színészeknél, mert nem elvárható, hogy mindenki mindent tudjon. És azok az atmoszférák például, mert nálunk az is nagyon fontos, hogy például van egy olyan darabunk, a Szakadatlan, ami az 1700-as évek elején játszódik. Nem tudom elmondani, kérem, nem volt villany, sercegett a fákja fénye, meg gyertyák voltak, meg nem tudom én mi. Tessék abban a millióbe elképzelni. És hogyha már azt látod, hogy magad előtt van egy sötét tér, ahol bent ül az ezredes, és az ölébe egy cica, ami persze nem cica, azt mi tudjuk, és az ott dorombol, ha te azt tudod, hogy az nem cica, már pedig fogod tudni a történelem folyásából, ha te azt tudod, hogy az öreg ezredesek már nem harcolnak, nem azért küldik oda, hogy harcoljon, hanem azért, mert akkora a tudása, a rálátása, hogy az összefüggéseket össze fogja rakni, hogy mi miért történt ott, és úgy megy vissza mondjuk az osztrák birodalomba, hogy mi történt itt Magyarországon. De ezeket mind tudni kell mögötte.
2: Szóval lesz tehát kasztadíva, és lesz torta, az összes többi pedig szépen lassan majd fölkerül a színpadra.
1: Újra, igen. Most azért van egy 7-8 előadásunk. Én most azt mondom, hogy ebben a pillanatban ezeket kell nekünk kijátszani, de azért néha meglepődöm önmagamon, mert olvastam ma is például egy könyvből egy részletet, és abban a pillanatban azt gondoltam magamban, hogy Úristen, ezt nekünk színpadra kell vinni. Tehát soha nem tudom, nem mondhatom azt, hogy nem lesz idén újabb bemutató, de egyébként még annyit, hogy ebben az elmúlt évben két új bemutatónk volt. Az egyik egy Spíró György, Spíró 80, 6 drama lett, és azt is szeretném még játszani, mert bemutattuk februárba, volt áprilisba, ugye ő áprilisban született, és hát jövő év áprilisig még Spíró 80 van, tehát azért azt még szeretnénk.
2: Kati, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
1: Köszönöm.

0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy újabb hetet indítunk, hétfő van, szeptember 21-ét írunk. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábor. Üdv ezen a kései, vagy éppen korai órán. Töltsük együtt a következő pár órát hazai kedvencekkel, különlegességekkel. Kollányi Zsuzsi elé jön most, Ferenci György és az első pesti
0: rasszák. Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag